0: Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok. Két egyforma zene sosem megy egymás után.
0: Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.

0: mert jó.
1: Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
3: Jól mondta az anyukám, mindig az volt a hibám, hogy a szívem navigál, nincs orvosság. Minden rosszabb nap után van egy jobb is, ami vár. Addig húzom az igát, bad boys don't cry.

csak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított, mikor azt hittem a csodára várni jó? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam az úr, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztű. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor is.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: A püspök megnyitná a templomokat a hőség idején. 83 helyettes államtitkári személycseréről döntött a kormány. Az aszály nyomai már a Hortobágyon is jól láthatók. Következnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
0: Hírpercek a Sunshine FM-en.
1: Arra kéri a plébániákat Székely János, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, hogy a hőség idején tartsák nyitva a templomaikat. A szombathelyi megyéspüspök szerint a kánikula különösen az idősekre, a kisgyermekekre, a krónikus betegekre és a hajléktalanokra jelent veszélyt. Azt javasolja, hogy a templomok a legmelegebb órákban menedékhelyként szolgáljanak, ahol a betérők megpihenhetnek, ihatnak egy pohár vizet és csendes, hűvös környezetben tölthetnek el néhány percet. A püspök szerint ezzel a keresztény közösségek egyszerre nyújthatnak testi és lelki segítséget is a rászorulóknak. Átfogó személyi változásokról döntött a kormány a minisztériumok vezetésében. A magyar közlönyben megjelent határozatok szerint összesen 83 helyettes államtitkári kinevezésről és felmentésről született döntés. A változások gyakorlatilag valamennyi minisztériumot érintik. A legnagyobb átalakítás az élő környezetért felelős, a gazdasági és energetikai, valamint a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztériumban történt, de új vezetők kerültek többek között a belügyminisztériumba, az egészségügyi, az oktatási és gyermekügyi, valamint a közlekedési és beruházási minisztériumba is. Szombattól megszűnt a hatósági üzemanyagár Magyarországon. A védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvény a pénteki magyar közlönyben jelent meg, és a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokolja az árstop megszűnését. A jogszabály ugyanakkor lehetőséget ad arra, hogy rendkívüli piaci helyzetben a kereskedelem politikáért felelős miniszter ismét hatósági árat vezessen be a benzinre és a gázolajra is. A törvény az ellenőrzések szabályait is rögzíti. A jogsértő üzemeltetőkre akár 150 millió forintos bírság is kiszabható, ismételt szabályszegés esetén pedig ideglenesen be is zárhatják a benzinkutat. Új etikai iránymutatást tett közzé az Egészségügyi Minisztérium és a Magyar Orvosi Kamara az orvosok közösségi médiás jelenlétéről. A jelenleg még vitairatként megjelent ajánlás célja, hogy a betegbiztonságot, a szakmai hitelességet és a közbizalmat is az online térben is erősítse. A dokumentum szerint az orvosokra a közösségi médiában is ugyanazok az etikai szabályok vonatkoznak, mint a betegellátás során. Kiemelt figyelmet fordítanak a betegadatok védelmére. Személyes egészségügyi információ csak megfelelő hozzájárulással és az érintett beazonosításának kizárásával tehető közzé. Riasztó képekkel szemlélteti az idei aszály hatásait a Hortobágyi Nemzeti Park. A természetvédelmi őrök szerint a Hosszúpályi határában található Nagysziken a korábban üde rét helyett idén kiszáradó növényzet fogadja a látogatókat. A védett koloncos legyezőfű állománya megritkult, a virágzó példányok pedig jóval kisebbek a megszokottnál, és a réti Margit virágokat is megviselte a csapadék hiány. A szakemberek szerint a tartós szárazság és az erős szél tovább ronthatja a talaj állapotát, ami a természetes élőhelyek növényvilágára is egyre nagyobb hatással van. Szombaton megszűnt a közmédia jelenlegi vezetőinek megbízatása, miután hatályba lépett a médiatörvény módosítása. A változások értelmében átalakul a közmédia intézményrendszere, megszűnik a közszolgálati közalapítvány, helyette létrejön a független közmédia testület. A Duna Média Szolgáltató és az MTVA összeolvadásával pedig megalakul a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit ZRT, miközben az MTI ismét önálló részvénytársaságként működik tovább. Az átmeneti időszakban Grósz Judit miniszteri biztos irányítja a közmédia működését az új vezetők kinevezéséig. Hamarosan elérhető lesz Debrecen új viharjelző alkalmazása, amely időben figyelmezteti a lakosságot a közelgő veszélyes időjárásra. A mobil alkalmazás push-up üzenetet küld majd, hogy a nagyobb viharkár várható, így a debrecenieknek lesz idejük biztonságba helyezni autóikat, a kerti bútorokat vagy éppen más értékeket. Pap László polgármester a közgyűlésen jelentette be, hogy az alkalmazás elkészült, jelenleg Android és iOS rendszereken tesztelik. Amint lezárul a tesztidőszak és megérkezik érkeznek a szükséges engedélyek, de az applikáció mindenki számára letölthető lesz. A fejlesztést a tavalyi nyári jelentős károkat okozó viharok után ígérte meg a városvezetés. Az akkumulátoriparral kapcsolatos szélesebb együttműködést sürgették a debreceni közgyűlésen. Lakossági felszólalásokban egy olyan társadalmi és környezeti tanács létrehozását javasolták, amelyben az önkormányzat, a kormány, a szakmai szervezetek és a civil szervezetek is részt vennének. Pap László polgármester támogatásáról biztosította az érdemi párbeszédet és elmondta, korábban már kezdeményezett egyeztetést a várost érintő ügyekben a kormány illetékeseinél. Hangsúlyozta, hogy az önkormányzat partner minden olyan kezdeményezésben, amely erősíti az akkumulátoripar működésének átláthatóságát és a lakosság tájékoztatását. Újabb halálos baleset után biztonsági intézkedéseket sürgetnek a Debrecen melletti 48-14-es úton a külső diószegi úton élők. A közelmúltban egy gyalogos vesztette életét, a helyiek szerint pedig az elmúlt években több súlyos baleset is történt ezen a szakaszon. A környéken élők forgalomlassítást, zebrát és jobb közvilágítást szeretnének. A Magyar Közút közölte, megvizsgálja a baleset körülményeit és az útszakasz forgalmi rendjét, valamint megteszi a szükséges intézkedéseket. Arról egyelőre nincs döntés, milyen konkrét változások valósulhatnak meg. A tartós hőség idején palackozott ivóvizet osztam a forgalmasabb vasútállomásokon. A vasúttársaság közlése szerint a legmelegebb órákban reggel 10 és délután 5 óra között a készlet erejéig kaphatnak vizet az utasok, emellett több helyszínen párakapukat is üzembe helyeznek. A MÁV arra számít, hogy a hétvégén kiemelkedően nagy lesz a forgalom, különösen a Balaton irányába. Az utasokat arra kérik, hogy előre váltsák meg jegyeiket, lehetőség szerint a reggeli órákban induljanak útnak, és vigyenek magukkal elegendő ivóvizet. Ezek voltak a térség és Debrecen legfontosabb információi. Én hamarosan ismét várom Önöket a legfrissebbekkel. Addig is tartsanak velünk! Szigorítana a parlamenti hiányzások kezelésén az országgyűlés elnöke. Forstoffer Ágnes elrendelte, hogy a parlament honlapján egy könnyen kezelhető adatbázisban tegyék közzé, mely képviselők hiányoznak a szavazásokról. A házelnök szerint a jövőben igazolt hiányzásnak csak az egészségügyi ok, valamint a hivatalos országgyűlési vagy kormányzati kiküldetés számítana. Bár a májusi hiányzások miatt ezúttal még nem szabtak ki pénzügyi szankciót, a jövőben az igazolatlan távolmaradások akár tiszteletdíj megvonással is járhatnak. November 1-jéig meghosszabbítja a kormány a babaváró hitel gyermekvállalási határidejére vonatkozó moratóriumot. A döntés azoknak a családoknak jelent könnyebbséget, akik 2019 és 21 között vették fel a támogatott hitelt, de a vállalt gyermek még nem született meg. A pénzügyminisztérium szerint az érintettek így több hónap haladékot kapnak, miközben a kormány egy enyhébb szabályozás kidolgozásán is dolgozik. A jegybank adatai alapján csaknem 25 ezer szerződésnél még nem teljesül a gyermekvállalási feltétel, így a hosszabbítás több 10 000 családot is érinthet. Azonnali belső vizsgálatot rendelt el Ruszinszendi Romulus honvédelmi miniszter a tavalyi újdörögi kézigránát baleset ügyében. A döntés azt követően született, hogy az ügyészség megszüntette a nyomozást. A miniszter közölte, tudomásul veszi a büntető eljárás lezárását, ugyanakkor szerinte nem lehet felelősök nélkül lezárni az ügyet. A tavaly márciusi kiképzésen egy önkéntes résztvevő egy éles kézigránát felrobbanása miatt mindkét kezét elveszítette, a kiképző pedig szintén súlyosan megsérült. A belső vizsgálat lefolytatására a vezérkari főnök kapott feladatot. Több módosítást is javasol a Tanítanék Mozgalom a 2026-27-es tanév rendjéhez. A szervezet azt szeretné, ha a tanév egy héttel korábban, legkésőbb június 15-én érne véget, mert szerintük a nyári hőségben már nehéz érdemi oktatást tartani. Emellett azt is kezdeményezik, hogy az írásbeli érettségik idején ne legyen kötelező a digitális munkarend a középiskolákban, erről pedig az intézmények dönthessenek. A javaslatok között szerepel továbbá a téli szünet körüli munkanapok rugalmasabb kezelése, valamint a tanév első vagy utolsó napjának közösségi programokra történő felhasználása. Tovább fokozódik a hőség Magyarországon, szombattól már piros riasztás van érvényben, a következő 4-5 napban pedig többfelé 40 fok körüli csúcshőmérséklet is várható. A Az előrejelzések szerint keddig továbbra is száraz napos időre kell készülni, csapadékra alig van esély, miközben az UVB sugárzás is extrém erős lesz. A meteorológusok most azt javasolják, hogy a déli órákban lehetőség szerint senki ne tartózkodjon hosszabb ideig a tűzőnapon, és gondoskodjanak a megfelelő folyadékpótlásról. A jelenlegi előrejelzések szerint kedden már elszórtan zivatarok hozhatnak némi enyhülést. Az iskola érettségről szóló döntés jogának visszaadását sürgeti a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete. A PDS most azt javasolja, hogy ismét az óvodapedagógusok és a szülők dönthessenek a gyermek iskola kezdéséről, szükség esetén szakemberek bevonásával. A szakszervezet szerint a jelenlegi rendszer nem veszi kellően figyelembe a gyerekek egyéni fejlődését, ezért a januári kérelmezési határidőt is későbbre tolnák. Emellett több óvodapedagógust és gyógypedagógust, kevesebb adminisztrációt, valamint jobb munkafeltételeket és bérezést is sürgetnek az óvodákban. A hőségriadó miatt lehetővé tette az otthoni munkavégzés elrendelését a Klebersberg központ a tankerületi iskolák egyes dolgozói számára. Az intézkedés a pedagógusok szakszervezetének kezdeményezésére született, és a tankerületek saját hatáskörben dönthetnek arról, kik dolgozhatnak otthon a rendkívüli hőség idején. A rendelkezés nem érinti a gyermekfelügyeletet ellátó pedagógusokat, akik továbbra is a munkahelyükön látják el a feladataikat. Az intézkedés egyenlőre a tankerületi fenntartású köznevelési intézményekre vonatkoznak, az egyházi és szakképzési intézményekben dolgozókra még nem. Július 1-én szerdán Semmelweis nap lesz, ami munkaszüneti nap az egészségügyi dolgozók számára. Emiatt a házi orvosi rendelők, a szakrendelések, a gyógyszertárak többsége is zárva tart, az ellátás ügyeleti rend szerint működik majd. A fekvőbeteg ellátás és a sürgősségi ellátás pedig folyamatosan biztosított marad. Az illetékesek azt javasolják, hogy aki rendszeresen szed gyógyszert, még a hét elején váltsa ki a szükséges készítményeket. Az ügyeletes gyógyszertárak elérhetőségei az országos gyógyszertár keresőben már megtalálhatók. Kevesebb baleset történt idén a vasúti átjárókban, mint az előző évek azonos időszakában, de a MÁV szerint továbbra is minden tragédia megelőzhető lenne. Az év első felében 21 baleset történt, amelyekben 10-en vesztették életüket. A vasúttársaság a nyári utazási szezon miatt fokozott óvatosságot kér az autósoktól, kerékpárosoktól és a gyalogosoktól is. Arra figyelmeztetnek, hogy mindig tartsák be a jelzéseket, ne használjanak mobiltelefont vagy fülhallgatót az átjárókban, és soha nem ásszanak fel a vasúti kocsikra, mert a felső vezeték már 2 méteres távolságból is halálos áramütést okozhat. A MÁV idén is folytatja az Érj haza biztonságban vasúti biztonsági kampányát. Kérdőívet küldött a pedagógusoknak a Kréta rendszeren keresztül az Oktatási Államtitkárság a Nemzeti Pedagógus Kar jövőjéről. A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete azonban bírálta a kezdeményezést és látszott konzultációnak nevezte a felmérést. A PDS szerint ugyanis a kérdőív módszertanilag nem alkalmas arra, hogy hiteles képet adjon a pedagógusok véleményezéséről. Emellett úgy vélik, hogy a kormánynak inkább a szakmai szervezetekkel és szakszervezetekkel kellene érdemi egyeztetést folytatnia. A szakszervezet szerint a pedagógusoknak valódi párbeszédre, nem pedig kérdőéves konzultációra van szükségük.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Tikasztó melegre kell készülnünk ma is. Térségünkben folytatódik a kánikula. Több órás napsütés várható, csak kevés gomoly felhő jelenhet meg az égen. Csapadék nem várható, a szél többnyire gyenge, időnként mérsékelt lesz. Délutánra akár 40 fokig is emelkedhet a hőmérő higanyszála. A déli órákban lesz rendkívül erős az UVB sugárzás.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, megszakítás nélkül. Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
0: Csak jó.

0: keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Tájvan egyik múzeumába látogatott, és koszosnak érezte ott az egyik kihelyezett tükröt, és letörölte. Most kiderült egyébként, hogy ezzel óriási kárt okozott, mert 40 éve porosodott a tükör. A művész kifejezetten neki ez az egyik műve volt, hogy 40 évnyi por volt rajta, ő meg oda ment egy darab WC-papírra, mert zavarta, és elkezdte törölgetni. Igen,
2: ez mondjuk milyen komoly művészeti alkotás.
1: Ez egy szép művészeti múzeumban történt.
2: Na várjál, akkor innentől kezdve, ha valaki nem akar otthon takarítani, akkor csak azt kell mondani, hogy anyukám, nem fogom letörölgetni a polcot soha többé, mert ez egy művészeti alkotás.
1: De lentreány vagy, hanem műértő.
2: Nem, ennek direkt nézd meg, egyre nagyobb a por rajta, milyen jól néz ki. Igen. Most már olyan mattos, már nem csillog.
1: És bennem amúgy felébresztett némi ötletet, hogy mi van akkor, hogyha én most hazamegyek, olajban sütök valamit, és akkor oda teszek a falhoz mondjuk egy vásznat, és ami kifröccsen az olajból sütés közben, az maga a mű.
2: Én ettől, már most bocsánat az összes művésztől, aki ilyet alkot, én ettől mindig olyan óckodtam, hogy nekem az a szép, hogy ha valamit lefestettél, és mondjuk ugyanúgy néz ki Rákóczi Ferenc, mint az élőben. Tehát, hogy ránéztél, és akkor azt mondod, hogy
1: nem az ember, igen, az ember
2: egy portré.
1: Azt ismeri el, amiről azt látja, hogy wow, de rengeteg munka van, tehetség, és az, hogy te nem tudnád megcsinálni. Igen. Főleg az döbbent le a másik
2: amikor az, hogy fogott, nem tudom, 10 darab ilyen festékes patront, hozzávágott egy fehér lepedőhöz, ami szét plottyant rajta, és aztán kirakta, hogy ez most a nem tudom milyen művészeti ágnak a képviselete, és milyen szép lett, és nézik az emberek ilyen snob módjára, és belelátnak mindent, és akkor ad valami fantázia címet, hogy az univerzum robbanása, vagy nem tudom, valami ilyesmi, és
1: hát a közben egy pesgő van a kezében.
2: A művész arra gondolt, igen, közben. Na ez.
1: És ez eladom? Hát nem a tűzoltó készülék, az marad.
2: Igen, körülbelül azt is kitudnál, hogy azt mondanál, hogy ez a művész.
1: Vagy az a kuka.
2: Igen. És tudom, egyszer megkérdeztem a művészeket, hogy nyilván ők tudnak rendes portrét is festeni, ha akarnak. Uh-huh. Tehát, hogy ők nem azt jelenti, hogy nem tud más.
1: De az nekik mainstream, az igen, túlságosan.
2: Tehát már eljutott onnantól, hogy így szabadítja fel a gondolatait, és így valósítja meg önmagát. Hát nyilván más a művészeti értéke. Nálam legalábbis, mint amikor ilyen nagy, hatalmas festmények. Hát ha elmész például bármilyen ilyen múzeumban, és ilyen monumentális, vagy egy freskó, hát hogy micsoda munka volt abban, hogy egy Sixtuszi kápolnát, hogy valamit mire kifestettek és megcsinálták. Most meg fogod, és akkor azt mondod, hogy 3 napja hengerezem a falat, hogy fehérre legyen, nem bírom
1: eltüntetni. Hát nem is az, a maga a tézázás. Hát a maszkolás sokkal több idő, mint maga a munka.
2: Na, azt gyűlölöm. Tehát azt úgy meg is szoktam hagyni a páromnak, hogy ő ilyen precíz kiméregeti, leragaszgatja, stb. Én meg úgy vagyok vele, hogy kikerülöm majd. Na, nem fogja az meg. Meg ha megfogja, majd letörölgetem. Tehát az a műanyag csíkot meg ilyesmi. Gyorsan egy vizes ruhával. Nyilván a második hengerezésnél már lecsöppen, arrébb megy, nincs fóliázás alul. Hoznál egy kis vizes ruhát, mert már a padló is olyan, már tocsog.
1: Látszik, ti még takarítjátok a házat, mi eladjuk. Amint koszos lesz, azonnal költözünk.
3: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon.

0: Ez a Keltető Sport.
1: A Keltető Sport.
2: Szép napot kívánunk mindenkinek, Dankó Laci már is prezentálja a friss sporthíreket, van egész sok, mert hogy egy fecni két oldala van tele.
3: Mind a kettő tele van, igen. Így van. Te láttad tegnap ugye az Ecuador elleni mérkőzését a németeknek, és folyamatosan jöttek az információk azok számára is, akik esetleg más mérkőzéseken, vagy akár a nyíregyházi strandröplabda tornán vettek részt, majd arról is mindjárt részletesen beszélünk, de először nem akart senki hinni a fülének, vezet Ecuador. És a végén, hogy nyer Ecuador, és ezzel tovább jut Ecuador. Igen. Nyilván a németek is már tovább jutottak, és egy picit így lazábban is kezelték talán a dolgokat, nem volt akkora tét, de azért hajtottak és próbáltak.
2: A német szövetségi kapitány kikérte magának, amikor meggyanúsították a mérkőzés után, hogy nem vették komolyan, és hogy de ők próbálják, és próbálták, és ez kikéri magának, és az újságírót ott helyre tette. Viszont tényleg olyan lelkesek voltak. Tehát gondolj bele, amikor Ecuador már 2-1-re vezetett, és még volt hátra hosszabbításban 7 perc, és még mentek, és úgy hajtottak, és akkor akkor pörögtek fel. Hihetetlen volt, hogy mikor, mint akik még egy gólt kell, hogy rúgjanak. De nem is értettem, ahelyett, hogy beálltak volna vélek, de ez volt a jó taktika.
3: Igen,
2: és az edzőjük, igen. Hát azt meg hát nagyon tetszett.
3: Hát egy legendás volt, ahogy ott ünnepelt a végén.
2: A gól után, meg a gól után felmászott a tribűnre, és valami kedvesét ott ölelgette.
3: Csak hogy Marának inkább úgy nézett ki, mint egy rockstar.
2: Igen.
3: Tehát hosszú hajjal, rohangált, fel alá, tehát ő nem az a klasszikus edzőtípus.
2: Nejem azt kérdezte, hogy mi az, nem nő?
3: Igen. Hát Shakira is táncra pattant, vagy táncra perdült egészen pontosan, amikor a kolumbiai csapat nyert az előző nap, és hát gyorsan lejtett ott egy táncot. Gyorsan megnéztem, azt hiszem, mert 3 világbajnoksága lépett már fel. Egyébként Shakira bomba formában van még mindig. Hát. Szerintem most Piqué is sajnál, hogyha
2: igen, hogy ezt hagyta elmenni.
3: Hagyta. Így van, úgyhogy vannak azért meglepetések a világbajnokságon, és nagyon-nagyon kiszámíthatatlan, hogy mi lesz a vége. Gabi megmondta az elején, hogy már pedig Mexikó és Portugália ott lesz a döntőben, vagy valamelyik ott lesz a kettő közül, és minden esély megvan.
2: És én itt mondtam, hogy Portugália fogja nyerni a VB-t, ezt nem én mondom, mert én nem azt szeretném amúgy, csak hogy reggel meséltem Marának, hogy bizony-bizony van egy TikTokon egy hölgy, aki abból színekből visszavezette, hogy a korábbi világbajnokságon is, ami a világbajnokság színei, ott annak tehát a labdán, meg mindenhol, hogy a színek, akinek az zászlajába ezek a színek megtalálhatók, mindig az nyerte.
3: Hát akkor
2: lásd Argentinát
3: először. Ott kellene lenni a VB-n.
2: Igen.
3: Hát a piros is, a zöld is benne van, akkor mint a portugáloknál.
2: A kék is, és a kék, ezt mondom, hát nincs is a portugál zászlóba kék. És van, mert ott akkor a közepében ezek a pisizék vannak, ilyen kékben vannak, ha belenagyítasz.
3: Ez olyan, mint a kedvenc angol hölgyem jut eszembe, aki fogadott, mert a férje 20 éven keresztül játszott ilyen fogadói irodáknál, és soha nem nyert semmit, és egyszer kihagyta a szelvényt a konyhaasztalon. Az asszony meg úgy gondolta, hogy hát akkor most ő kitölti és feladja, és az alapján egy 10-es kötést rakott össze, hogy melyik csapatnak szimpatikusabb a neve. Tehát annyira nem volt képbe az angol bajnokságot, illetve United, ez mondjuk aranyos, a másik csak FC, és akkor szépen így beírogatta, és a 10-es kötéssel nyert valami sok milliót, és mondta a férjének, hogy te meg bulvár újságokat, ilyen újságokat, szakmai sajtó, statisztikát, mindent olvas, hogy mi történik, nem ér semmit, miközben csak ennyi. Hát ez a hölgy is akkor az zászlókból összeállította. Azt nem tudom, hogy meg tudta jósolni, hogy hát próbálom kimondani a nevét, hogy Miura Kazoyushi még 60 évesen is profi szerződést kap a japán bajnokságban, mert erre azért kicsi az esély. 59 éves az úriember, focista, így van, a másodosztályú Yokohamában játszott, de most a harmadosztályú Fukushimára kölcsön adták, és hihetek. Szerződést kötöttek vele, mert annyira elégedettek voltak vele a Fukushimánál, hogy újabb egy évet aláírt, tehát 60 éves lesz.
2: Én egyik nagy meglepetés csapatnak a japánokat mondom.
3: Én is ezt mondtam. Hogy szerintem ők nagyon jól fociznak.
2: Tegnap, amikor a kislányom ezt a portugál dolgot tálalta, mondtam, hogy hát azért nem, én a spanyoloknak szurkolok egyébként, de
3: nyilván nem tetszett eddig a spanyolok játéka. Volt egy gyerekek. Az első.
2: Az, aki világbajnokságot nyert az elején, soha nem.
3: Ebben viszont igazad van.
2: Jeleskedett.
3: Volt olyan csapat, amely az egész világbajnokságon nem jeleskedett, mégis eljutott
2: oda. A másik a norvégokat tartom még nagyon-nagyon-nagyon esélyesnek.
3: Szóval a franciákkal játszanak.
2: Akik csapatként nagyon jól funkcionálnak, látszik, a közönség annyira velük van.
3: És milyen jól eveznek.
2: Á, nagyon jó, ezek is.
3: Tehát Marának mondjuk, hogy ugye ezt az evező pózt, amit először megcsináltak, hogy leültek is, mint a viking hajó, nagyjából, mintha azt húznák, de most már mindenhol. Tehát a mozgó lépcsőn, a plázában, a buszon.
2: És több ezer ember.
3: Igen, nagyon látványos és nagyon jó. Akik az idősebb generációhoz tartoznak, még emlékeznek arra, hogy 1986-ban volt egy legendás gólja Diego Maradónának az angolok ellen, amikor kézzel ütötte be.
2: Igen.
3: Felugrott fejelni, és eljátszotta, mintha fejelne, de közben pedig kézzel ütötte be a labdát, akkor még nem volt VAR rendszer, megadta a játékvezető, ezzel jutottak tovább az argentinok, és jutottak egészen a végéig. Na most ezt a labdát el fogják árverezni, és egy aukciós cég, csak Bélának mondom, mert felcsillant a szeme, ő szereti az ilyen erekéket, egy aukciós cég 2,5 millió dollárra értékelte a kikiáltási árat. Ennyiben állapították
2: most
3: meg.
2: Ki
3: igen. De azt mondták, hogy ennél sokkal többet ért, tehát nagyjából a 9 millió környékén fog elkelni. Átszámították gyorsan, ez olyan 3 milliárd forintnak megfelelő összeg. Hát mondtam, hogy...
2: Némi túlzás ez. És ráadásul, most gondolj már bele, ott közben ugye volt labdacsere is. Tehát oké, hogy beütötte a kézzel labdát.
3: Ez pont az a labda, amit beütött. Ezt tudják igazolni? Igen.
2: Igen, mivel?
3: Igen. Hát nem tudom.
2: Akkor
3: de...
2: azonnal elkülönítették?
3: Nem, akkor még nem volt olyan sok labdacsere, mint most, hogy azonnal bedobták, hanem ha visszagondolsz, akkor az képesek voltak egy labdával végigjátszani a meccset.
2: Hát én erre már nem
3: 86-ban. Ott még nem volt divat, ez a gyorsan visszadobjuk típusú, meg a labdaszedők is. Tényleg azért volt labdaszedő, mert elgurult, és utána szaladt. És ahol
2: most kiment,
3: azt szedte
2: vissza. Marának, hogy nem nagyon húzzák az időt, mert, nem. Mert azonnal
3: néha
2: egy perc bűntiben
3: igen, hogy arról beszélünk, hogy kell pörgetni a meccseket, és a játékvezetők tökölnek a legtöbbet egy sorfalállítgatással, meg amitől a falra mászok, a szögleteknél, hogy most a párharcokat mindig kihívja őket, ne fogják egymást. Egy percig magyarázza, hogy ne fogják egymást, ugyanúgy fogja. Hát ember nincs, aki egy szögletnél a másikat
2: elengedi. Tegnap is Rüdiger, az ekvadori sráca folyamatosan.
3: Igen, tehát ez mindig így működik. Gyorsan helyi hírek is, a Debrecen igazolt két kapust, hát az egyik Tuskabálint, egy fiatal kapus, Póser Dániel pedig egy rutinosabb hálóőr, a Sparinál pedig ugye megkezdődött az ausztriai edzőtábor, és hétfőtől indulnak a bérlet értékesítések is, hiszen nagyon sokan kérdezték, Debrecenben is elindul egyébként, vagy elindult, hogy mikortól lehet bérleteket venni. Ezek azért fontos információk, mert nagyjából egy hónap múlva már rajtol az NB1, ahogy vége a VB-nek, gyakorlatilag egy hét szinte, vagy másfél hét, és kezdődik a labdarúgó NB1.
2: Na hát akkor foci lesz.
3: Foci lesz, így van, ha valakinek még...
2: Mara már ásítozott, mert csak a fociról beszélünk.
3: Így van. De beszéltünk a strandröpiről is. Tegnap, ugye mi sokat beszélünk arról, hogy milyen jó lenne, hogyha itt a régió jobban összefogna, tehát, hogy eltűnne ez a Debrecen-Nyíregyháza ellentét, és erre ékes példa volt például a tegnapi nap a strandröplabda fesztiválon, ami elkezdődött Nyíregyházán, hogy a Deas cheerleaderei léptek fel, és lépnek fel majd ma is, meg holnap is, és Debrecenből érkeztek a csajok, meg két srác is. Nagyon jó, elkényeztetett helyzetben van, mert csinos lányokkal vannak állandóan, és olyan fellépést produkáltak, hogy le a kalappal, és most már évek óta ők azok, akik fellépnek például ezen a nyíregyházi fesztiválon. Nagyon jól érzik magukat, és várják őket vissza. Ma a sportolóké lesz a főszerep, már minden tekintetben 10-kor elkezdődnek az amatőr bajnokság mérkőzései, szombat estig tartanak, de ma is lesznek gálameccsek, tegnap a nyíregyházi cégek csaptak össze, ma a sportolók, nyilván akik nem röplabdások, hanem például kosarasok, focisták, jégkorongozók, vízilabdások, és ami a legfontosabb, szombaton a döntő, vasárnap pedig az országos bajnokság mérkőzéseit játsszák majd a Nyíregyháza belvárosában, impozáns helyen 300 köbméter homokot hoztak oda a Kossuth tér, és építették meg ezt a pályát, tehát ott tényleg a profik jönnek majd, és lelátóról bárki ingyen megtekintheti ezeket a mérkőzéseket.
2: Köszönjük, Laci, mindenkinek jó szurkolást, meg jó sportolást!
0: Ez volt a Keltető Sport, a Sunshine FM.

0: Lefektető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: A hideg sör mellé is ígyunk még egy kis vizet is, mert ugye az alkohol meg dehidratál, úgyhogy sokan arra esküsznek, hogy már pedig a sör az jó. Jó, tudjuk, a sör nem alkohol, de azért a sör mellé ígyunk vizet is. Tudom, hogy nehéz ezt ilyenkor.
2: Hát ez szentségtörés. Hát Laci, ezt
1: nem azt mondtam, hogy
2: élőben mondtad el, ezt nem tudom kitörölni.
1: Nem fröcsként, de Isten őriz.
2: Hogy még vizezzük azt a 4%-ost is.
1: Nem, megiszod a sörödet, megiszol egyet, kettőt, hármat, ötöt, nyolcat.
2: Alakul.
1: Igen, de azért ígyunk mellé vizet is. Tehát, hogy a nap során, tehát egyébként kiszáradsz még
2: apa,
1: a sörtől.
2: Kiszol hozzá vizet? Van ebben víz bőven.
1: Vizet? Maximum mosdásra.
2: Vizet, hát tüskét iszok hozzá. Szóval ne így hidratáljatok, jó? Tehát, hogy tüske, meg hasonló dolgok.
1: Cukros üdítő sem jó. Egyébként sokan voltak úgy vele, hogy a fröccs, meg a különböző, abban legalább van víz. Tehát azzal is tudsz valamennyit hidratálni.
2: Ez csak ilyen önnyugtatás.
1: Igen.
2: Az alkoholisták első nyugtatója. Megtaláltam közben azt az ominózus hanganyagot.
3: Kétféle van az észszerű védekezés, amikor az ember UV szemüveget hord, meg kalapot, mint ő, mondjuk szalmakalapot, meg van az, amit én szoktam csinálni, megiszok 3 liter sört. Tüskével.
1: De ő maga is tudja, hogy van az észszerű, meg a kevésbé észszerű.
2: Igen.
1: De nem szárad ki. Tehát így azért azt nem lehet mondani.
2: Igen. Az is tévhit nyilván, amikor meg már tél van és hideg van, hogy akkor az alkohol az, ami majd még felmelegít, meg hasonló. Tehát az is csak a szervezet,
1: egy olyan érzés.
2: Szervezet önbecsapása, és hát sajnos sokan emiatt lelik halálukat is akár reggelre. Tehát, hogy az alkohol igazság szerint nem sok mindenen segít. Az a helyzet, hogy nem véletlen a mondás, hogy öl, butit nyomorba dönt, vagy az a házasság? Az mire mondják, várja?
1: Ennyien isznak? Vagy ezért isznak ilyen sokan, mert sok házas van?
2: Elképzelhető, hogy a kettő között van kapcsolódás. Szóval hidratáció az nagyon-nagyon fontos, rengeteg folyadék és lehetőség szerint víz, tényleg a cukormentes.
1: Meg a bőrvédelem. Én most azt vettem észre, képzeld el, hogy nem sok időt töltöttem tényleg a napon. Nyilván már nem volt új például a motoros cipőm, de kint volt a napon, melegben érte ez az UV-sugárzás meg minden, és gyakorlatilag egy hét után ilyen repedések jelentek meg a bőrön. Na most ez a te bőrödön is, nem mondom, hogy repedés jelenik meg, de nyilván annak is kell védelem. Egy praktikus tanács, én most kipróbáltam, mert már úgyis úgy voltam ezzel a cipővel, hogy hát ennek már mindegy, tehát hogyha jön fel a bőr, és azt tanácsolta nekem az egyik autószerelő, hogy én korábban babaolajjal kenegettem az ilyen bőrruhát, meg ilyesmit, mert hogy ne száradjon ki, meg a bőrülést a kocsiba, de hogy próbáljam ki például a naptejet, mert hogy azzal egyrészt az UV-tól is véded, tehát a sugárzástól a kocsiban például a bőrülést. Hát most egy területen, ezen a cipőn kipróbáltam, hogy már úgyis mindegy, úgy néz ki most, mint egy új. Tehát esküszöm neked, hogy tartós-e, vagy a bőrnek segít-e, most hány cipész kap a fejéhez, édes Istenem, csak ki ne próbálják, de már ez olyan cipő volt, hogy már teljesen mindegy, na lesz, ami lesz, és most jól néz ki. A repedezés megmaradt, tehát a bőr, ha mi már egyszer kirepet, az már nem lesz jobb, de hát, ha nem szakad tovább.
2: Úgyhogy igen, a cipészek
1: 50 faktoros naptejet rákentem a cipőre.
2: A cipészek a fejükhöz kapnak, dr. Szondi Györgyi bőrgyógyász pedig elégedetten konstatálja, hogy na végre célba ért mindez, amit évek óta szajkozok, hogy gyerekek, védjétek a bőrfelületet, legyen az akár egy cipő is.
4: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon.

0: Feltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Foci VB. És a foci VB, azt gondolom, ez mindenkit lázba tart. Még ma rát is?
2: Hát egy picit igen, van közöm hozzá.
1: Te hogy csinálod? Te nézel a focistákat, hogy ki milyen jó kép?
2: Nem, én posztolom a meccseket.
1: Igen?
2: Ja, hát ennyiben kimerül.
1: Igen. Melyek a legutáltabb országok, és melyek azok, amelyek a legjobban kedveltek? Hát a legpozitív megítélése Svájcnak, Kanadának, Japánnak, Svédországnak és Olaszországnak van, viszont az USA-nak jelentősen romlott a megítélése. Mara, neked van ilyen ország?
2: Én Svájcon nem lepődtem meg, én nagyon jó, szeretem. Nekem nagyon álmom oda eljutni. Mindenki megkérdezi olyankor, dolgozni? Nem dolgozni szeretnék Svájcban, hanem a szép.
1: Ja, hogy szép.
2: Igen.
1: És ugye, vannak ott Svájcban munkák, amiket...
2: Tudtam, hogy erre gondolom, mindenki erre gondolom, úgyhogy azért akarok oda menni, úgyhogy már el sem mondom.
1: Már Dubáj lejárt, Svájc van.
2: Igen, Svájc, igen. És tök jó, mert amúgy Ildikó is odáig meg vissza van Svájcért.
1: És akkor ez azért jó, mert Ildikó is...
2: Nem, ha egyszer ketten tűnünk el, akkor tudjátok, hogy hol leszünk.
1: Svájcban fejítek a tehenet.
2: Igen, amúgy lehet.
1: A Milka tehenet.
2: Benne lehet bármi a pakliban, de ott megtaláltok, lehet, hogy küldünk egy képeslapot. Mondjuk, ha azt figyeled, akkor Magyarországon is az emberek alapján ítéljük meg az országot, még mi is úgy, hogy itt élünk. Tehát például most említetted a taxizást.
1: Igen.
2: Ott is van, tehát itt is, ha hívsz egy taxit, lehet, hogy kifogsz egy olyan taxist, aki nagyon-nagyon jó arc, de lehet, hogy egy szót sem szól hozzád. Én kettő olyan esetet tudok elmondani. Az egyik az volt, amikor a karácsonyi céges buli után mentem haza.
1: Igen.
2: És egy bácsihoz ültem be, akinek azt hittem, hogy meg fogok halni.
1: Miért? Úgy vezetett?
2: Balra indexelt, jobbra kanyarodott. Jó napot kívánok! Tehát én ittam, de maga nem tud vezetni.
1: Nézted, merre indexel?
2: Köszönöm. És folyamatosan sípolt a biztonsági jobb, őt nem zavarta.
1: Aztán, az övé vagy a tiéd?
2: Az övé. És utána, amikor így jeleztem, hogy amúgy itt kéne bekanyarodni, itt van ház. Amúgy nem, csak vicceltem, menjen tovább nyugodtan. Bárhová is akart vinni.
3: Nagyon furcsa volt nekem, egyébként London volt az, ahol az az igazi multikulti. Tehát ott aztán minden, nem tudtad megmondani, kik azok az ősi britek. És nekem az tetszett. Igen, nem? Mondjuk, nem tudom, emlékeztek-e, Hoffinak volt ez a mondása, hogy szerintem nagyon csúnyák az angol nők, és mondta, hogy nem véletlenül sziget, nehogy elterjedjenek. Igen.
2: Én amikor fősulis voltam, mentünk ilyen tanulmányi kirándulásra, és ugye Szlovákiába is, és hát akkor is olyan okos voltam, mint
1: még most.
2: Igen, lejárt személyével. Igen. És akkor ezt így reggel nyugtáztam, hogy le van járva.
1: És átengedtek?
2: Hát Magyarországról, Szlovákiába, igen.
3: Végre megszabadulunk tőle.
2: Örültek, szerintem is. És utána ott azért már mondta nekem a tanár is, hogy meglátjuk majd, hogy jössz vissza.
1: Mondjuk azért az elég pozitív volt a tanár, nem?
3: Milyen aranyos volt.
1: Vagy visszahozom, vagy nem.
2: Egyébként igen, én halálideges voltam már, mikor tudtam, hogy jövünk visszafelé, mondom, Jézus, itt kell maradom, mit kell csinálni, és akkor feljött.
1: Megnézte. A buszra? Megnézte. Szlovák elvtárs, igen?
2: Nézte, nézegette, vert a víz. Már ott a csoporttársakkal megbeszéltük, itt maradnak velem. Nem hagynak ott egyedül, kész vége, akkor mindenki marad. És akkor a végén, utána, miután eltett 10 perc, akkor azt mondta, hogy mehetek. Kellett egy kis pénzt is adni, de az...
3: Egyszer egy csapatépítőt csinálunk, hogy felülünk a vonatra.
1: Nem mertek.
3: Mara, te mikor ültél vonaton?
2: Nagyon-nagyon régen.
3: Én is. Na, akkor Béla kifizeti a helyjegyet, felülünk, és elmegyünk Budapestre kirándulni. Mondjuk az oda-vissza 8 óra, majdnem.
1: Ez jó, drága nektek.
2: Tehát, nekünk? Hát neked.
3: Vagy
2: neked.
3: A cégája. Egy. Nem, hát csak 8 fős, azt mondtad eleve. Igen. Az a rész. Hát a kisorsoljuk ki, igen, az a 8 fő.
1: Jó, de van első osztály, tehát az első osztályon elférnek sokan, tehát csapatostól is.
2: De minket az is jól, ahol te meg.
3: Milyen luxi körülmények, igen, között akarunk menni.
1: Hát az csak a kiváltságosok. Hát azt majd, figyelj, ezt majd prémiumnak kitűzöm.
3: Figyelj, szerintem
1: ez jó lesz, ez prémiumnak
3: kitűzöm. A kettető műsorvezetők között sorsolj ki 4 jegyet.
1: Meg is vagyunk.
3: Na, ezért.
1: Meg is.
4: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Azonnali karbantartás indul az egészségügyi intézményekben. Túlterheltek lehetnek a sürgősségi osztályok. Sebességkorlátozás van 13 vasútvonalon a hőség miatt. Következnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: A kormány 3,6 milliárd forintot biztosít a kórházi és rendelőintézeti klímaberendezések azonnali karbantartására és javítására. A döntést a jelenlegi harmadfokú hőségriadó miatt hozták meg. A közlés szerint a munkálatok már több egészségügyi intézményben megkezdődtek, és készül egy 2027 és 29 közötti átfogó hűtés-rekonstrukciós program is az aktív fekvőbeteg ellátást végző kórházak számára. A kormány arra kéri a lakosságot, hogy a rendkívüli melegben fokozottan figyeljenek az idősekre, a betegekre és minden kiszolgáltatott emberre. A rendkívüli hőség miatt arra kéri a lakosságot az egészségügyi miniszter, hogy csak indokolt, halaszthatatlan esetben keressék fel a sürgősségi osztályokat. Hegedűs Zsolt közölte, ma a kánikula jelentősen megterheli az egészségügyi ellátást, miközben az éjszakai műszakokban kevesebb dolgozó látja el a betegeket. Életveszélyes tünetek, például ájulás, mellkasi fájdalom, nehéz légzés vagy hőguta gyanúja esetén természetesen azonnal orvoshoz kell fordulni, enyhébb panaszokkal viszont elsőként a házi orvost vagy az ügyeletet érdemes felkeresni. A miniszter azt is javasolja, hogy aki kórházba indul, vigyen magával elegendő ivóvizet. Harmadfokú hőségriadó van érvényben kedd éjfélig az egész országban. Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium közölte, az extrém meleg miatt az iskolák vezetői hétfőn és kedden otthoni munkavégzést engedélyezhetnek azoknak a pedagógusoknak, akiknek erre lehetőségük van. A nyári táborokban a szabadtéri programokat lehetőség szerint beltérbe helyezik, a szakképzésben pedig szükség esetén módosítják a gyakorlati foglalkozások rendjét, és több pihenőidőt is biztosítanak. A tárca mindenkit arra kér, hogy a nagy melegben figyeljen a megfelelő folyadékbevitelre, a napvédelemre, és lehetőleg kerülje a tűző napot a melegebb órákban. Július 1-től Magyarországon is életbe lépnek az új uniós vámszabályok az Európai Unión kívülről érkező online rendelésekre. A 150 eurónál kisebb értékű küldemények esetében 3 eurós vámot kell fizetni, de nem csomagonként, hanem termékkategóriánként. Ez azt jelenti, hogy ha egy rendelésben például pólók, telefonok és fülhallgató is érkezik, akkor 3x3 euró, vagyis összesen 9 euró vámot számítanak fel. Ha viszont a csomagban csak azonos típusú termékek vannak, például 3 póló, akkor elegendő egyszer megfizetni a 3 eurós vámot. A vám összege várhatóan beépül a webáruházak áraiba is. A rendkívüli hőség miatt szombat déltől 13 vasútvonalon sebességkorlátozást vezetett be a MÁV. A társaság szerint az elmúlt napokban a sínhőmérséklet helyenként az 56 Celsius fokot is elérte, ezért a legmelegebb órákban biztonsági okból csökkenteni kellett a vonatok sebességét. Az intézkedés a Budapest-Debrecen-Nyíregyháza-Záhony fővonalat, valamint a Debrecen-Mátészalka, a Nyíregyháza-Nyírbátor-Mátészalka-Zajta és a Mátészalka-Tibor szállás vonalat is érinti. Az utasoknak 5-15 perces késésekre is számítaniuk kell. A MÁV azt kéri, hogy utazás előtt mindenki tájékozódjon az aktuális forgalmi helyzetről.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Ikasztó melegre kell készülnünk ma is. Térségünkben folytatódik a kánikula. Több órás napsütés várható, csak kevés gomoly felhő jelenhet meg az égen. Csapadék nem várható, a szél többnyire gyenge, időnként mérsékelt lesz. Délutánra akár 40 fokig is emelkedhet a hőmérő higanyszála. A déli órákban lesz rendkívül erős az UVB-sugárzás.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 3, 2, 1. Egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Keltető minden hétköznap.

0: tiltogatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: Nagyon szeretlek benneteket reggel, délbe, este. Mindig nagyon-nagyon jók vagytok, és eszméletlen nagy örömet és vidámságot tudtok okozni.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó

neked becsatolni. Folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: A hőség miatt csökkenti teljesítményét a Paksi atomerőmű. Uniós energiatárolási programhoz csatlakozott Magyarország. Már minden hatodik ember ismer AI miatt elbocsájtott dolgozót. Következnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: Tovább fokozódik a hőség, ha az ország nagy részén vörös figyelmeztetés van érvényben, a legmelegebb helyeken akár 41 fokot is mérhetnek. A szakemberek szerint ezzel megdőlhet az 1935-ben felállított 39,9 fokos napi melegrekord is. Az éjszaka is rendkívül meleg volt, sok helyen 20 fok alá sem csökkent a hőmérséklet. A déli órákban extrém erős UV-sugárzás várható, ezért fontos a bőséges folyadékfogyasztás, a fejfelőviselése és a közvetlen napsütés kerülése. A harmadfokú hőségriadó kedd éjfélig marad érvényben. Magyarország is csatlakozott az Európai Unió energiatárolási programjához. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter bejelentette, hazánk 700 megawatt új energiatárolói kapacitás kiépítését vállalja 2028-ig. A 22 uniós tagállam részvételével létrejött megállapodás célja, hogy felgyorsítsa a megújuló energiák rendszerbeillesztését, javítsa az ellátásbiztonságot és rugalmasabbá tegye a villamos energiahálózatot. A rendkívüli hőség miatt tovább csökkenti termelését a Paksi atomerőmű. A Duna vízhőmérséklete meghaladta a 29,5 fokos határértéket, ezért vasárnap újabb 320 megawattal mérsékelték a teljesítményt. A fűtéshez használt folyóvíz ugyanis már nem képes megfelelően elvezetni a kezelt hőt. Korábban a 3-as blokk teljesítményét már 243 megawattal visszafogták, így az erőmű összes termelése a névleges kapacitás mintegy 70%-ára csökkent. A kormány szerint ugyanakkor Magyarország villamos energiaellátása továbbra is biztonságosan biztosítható. Újabb fordulat következhet a Budapest-Belgrád vasútvonal ügyében. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter bejelentette. A kormány hivatalosan kezdeményezte a beruházással kapcsolatos titkosítás feloldását. Ehhez azonban a kínai fél hozzájárulása is szükséges, mivel a megállapodás kétoldalú. A miniszter szerint a vasútvonal építése gyakorlatilag befejeződött, a tehervonatok már közlekednek rajta. A személyszállítás elindításához jelenleg a biztonsági rendszerek végső tesztelése zajlik. Az engedélyezési eljárás a tervek szerint halad, az utasok is hamarosan birtokba vehetik az új vasútvonalat. Már minden hatodik magyar dolgozó személyesen is ismer valakit, aki a mesterséges intelligencia miatt veszítette el állását, derül ki egy friss felmérésből. A kutatás szerint a férfiak egyelőre magabiztosabban használják az AI eszközöket, és több időt takarítanak meg velük, mint a nők. A szakértők ugyanakkor azt hangsúlyozzák, a mesterséges intelligencia nem csak kiválthat munkaköröket, hanem új lehetőségeket is teremthet. Az AI eszközök ismerete egyre inkább versenyelőnyt jelent a munkaerőpiacon, ezért a következő években várhatóan azok kerülnek előnybe, akik megtanulják hatékonyan használni ezt a technológiát.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Tikasztó melegre kell készülnünk ma is. Térségünkben folytatódik a kánikula. Több órás napsütés várható, csak kevés gomoly felhő jelenhet meg az égen. Csapadék nem várható, a szél többnyire gyenge, időnként mérsékelt lesz. Délutánra akár 40 fokig is emelkedhet a hőmérő higanyszála. A déli órákban lesz rendkívül erős az UVB sugárzás.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni, folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.

What is the Love? 2003-ban jártunk a Black Eyed Peas-szel. Jó reggelt, 6 óra 34 perc van ez a Sunshine FM, és hát folytatódik tovább a gatyarohasztó, banánérlelő, nászészakai forróság. Szóval érkezik a 40 fok ma és holnap is, úgyhogy hát azért lesz itt hőségből bőven, úgyhogy már az előző napok is kifejezetten megterhelték az emberek szervezetét, és hát nem nagyon van nyugtunk, legközelebb talán majd szerdán, illetve inkább majd a csütörtök lesz az, amikor talán legközelebb levegőhöz jutunk, úgyhogy a hőség rendesen megviseli a szervezetet. Forró idővel indult át a hét, és hát van azért pár jó tanács, amit érdemes betartani, de azt gondolom egyébként, hogy ezzel mindenki tisztában van, csak azért vegyük át újra. Hogy például, hogyha autóval vagyunk, akkor próbáljuk meg árnyékba parkolni, használni napellenzőt, picikét meghúzni az ablakokat, főleg, hogyha van ez az ablakoknál lévő légterelő, aztán életbevágóan fontos, hogy gyereket, háziállatot egyáltalán ne hagyjunk az autóba, még rövid időre se. Indulás előtt szellőztessük az utasteret, nézzük meg a hűtőfolyadékot, az akkumulátort, a gumik nyomását, tehát iszonyatosan megterheli az autót is ez a fajta hőmérséklet. Hosszabb útra vigyetek magatokkal vizet, és hát a légkondit pedig észre használjátok, mert ugye ilyenkor van az, hogy a 40 fokos hőségben az emberek egyszerűen belázasodnak. Sokan érzékenyek vagyunk egyébként a légkondira, úgyhogy ne nagyon hidegre állítsátok rögtön, inkább fokozatosan hűtsétek az utasteret, és hát nekem például bejött az, hogy a szélvédőt hűtöm, és a szélvédőről esik vissza rám, tulajdonképpen hullik le, száll alá a hideg levegő, úgyhogy ez szerintem egy jó praktika lehet, nem annyira tudom javasolni azt, hogy magatokra fújjátok a hideget. Aztán, hogyha az autó állva a napon maradt, a kormány, az övcsat, a műszerfal, az ülések, minden nagyon-nagyon forró, úgyhogy érdemes tehát kiszellőztetni indulás előtt. Többek között ilyen hasonló dolgokkal és tanácsokkal lát el bennünket például a Benyó Autószerviz is, és hát hogyha nektek is lenne jó tanácsotok, hogy hogyan lehet elviselni a következő napokat, mármint azon túl, hogy klíma, igen, ezzel tisztában vagyunk, akkor jöhetnek ezek is. 0623 16 3000, szóval készüljetek fel, folytatódik tovább a hőség, és persze jönnek a jó zenék is. 6 óra 37 perc van, lesz majd ma is nagy boom játékunk, szóval érdemes figyelni a zenék között megbújó felhívó spotot, és reagálni, 5.-ként bekerülni, aztán pedig jól tippelni.

Lush Life, Zara Larsson énekelt, 6 óra 48 perc van, ez még mindig a Szelsőn FM. Utoljára üzemanyagár változás, hát elég régen volt, ugyanis szombaton volt az utolsó alkalom, amikor ugye emelhettek vagy csökkenthettek volna, nem történt semmilyen változás. Hát egyelőre úgy néz ki, ugye, hogy a védett árak okafogyottá váltak, ugyanis a gázolaj már 5,93, a 95-ös benzin 580, ezek átlagárak, és hát remélhetőleg egyre lejjebb süllyednek majd. Kedves Pálok és Péterek, Isten éltessen benneteket nagyon sokáig, hiszen ma van a névnapotok. És hogy ezt home office-ban töltitek-e, vagy olyan munkakörötök van, ahol ez nem kivitelezhető, ezt is megírhatjátok SMS-ben vagy Viberen. Nem sokára lesz majd egy Facebook témánk, amikben ma is valaki megnyerheti a páros Cinema City Magyarország mozi belépőt, és hogyha nem hallottatok volna róla, akkor hőségriasztás van. Piros fokú, 39-40, helyenként 41 fok is összejöhet ma és holnap is. Ezzel egyébként több helyen megdőlnek majd a meleg rekordok. És hát a legközelebbi felfrissülésig, hát talán szerda, de inkább csütörtök lesz majd az igazi, de hogyha tényleg reményteli mondatot szeretnétek hallani, akkor szerda reggeltől már ismételten levegőhöz jutunk, és nem akarunk elájulni minden egyes pillanatban. Kitartás mindenkinek, aki akár szív- és érrendszeri problémákkal küzd, iszonyatosan megterhelő a szervezet számára, és még a fiatalok számára is, hát még az idősebbeknek, úgyhogy vigyázzatok egymásra, szeretteitekre, kicsikre és nagyokra is. Jó, tehát, hogy itt az autóban töltött percek száma is konkrétan életveszélyessé válhat, hogyha valakit bezártatok és úgy hagytatok, csak azért, hogy beszaladtok a boltba, és közben esetleg, mert történt ilyen is, elfeledkeztek arról, aki benn maradt az autóban, szóval se gyereket, se felnőttet, se kutyát, se macskát ne hagyjatok az autóban. No, és hát jó hűsölés azoknak, akiknek megadatik, úgyhogy kitartást a mai naphoz is. A 40 fok a ma és a holnapi nap, aztán pedig úgy néz ki, hogy jó egy-másfél héten keresztül egy kiegyensúlyozott 30-ban lesz részünk. Azt gondolom, hogy az mint egy hűs fuvallat olyan lesz majd. Na, és hogy mennyire volt jól eső érzés, amikor feldolgozhatta Piazzadora egykori When the Rain Begins to Fall című dalát Majka, Curtis és Nika. Erről csak sejtései vannak. A csúcson túl még 2020-ból. Ezzel haladunk már is tovább.

0: itt a Sunshine FM-en. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Mi tudjuk, hol bulizol a nyáron. Irány Nyíregyháza, cél a Sóstó Garden, a sóstói nyár központja. Július 3-a péntek, Colorland Summer XXL Hub Party, naplementés party, sztár vendég DJ. Július 10 péntek, Rakoncai, DJ Németi. Július 23 csütörtök, Pontot Party, fellép, Mollywood, Vini, Regál Lili, Burai, Katapult DJ. Július 24 péntek, Chris Rudy, DJ Németi. Július 21 szombat, Mulata Garden, Roberto, Hamkoham, Vox együttes. Buliz Nyíregyházán, Sóstón, a sóstói nyár központja. A Sóstó Gardenben.
1: Sunshine FM.
0: Sunshine FM. Születésnap, névnap, házassági évforduló.
1: Bármilyen ünnep is legyen, köszönj szeretted a Sunshine FM-mel. Mi meglepjük, a Stümer márkabolt és cukrászda pedig megajándékozza finomságaival.
0: Írd nekünk Facebookon privát üzenetet, és hallgasd minden reggel a keltetőt.
1: Sunshine FM.
0: Csak jó zene. Adj hangot vállalkozásodnak! Írj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: Jó utat, jó reggelt, balesetmentes közlekedés. A Vármegyék területén jelentősebb forgalom, ami a hétfő reggellel kapcsolatos, és nagyobb forgalommal kell számolni a 38-as számú főútvonalon, illetve a 4-es számú főútvonal a Debrecen, illetve Nyíregyháza belterületén. Jelentősebb forgalom növekedés a két város központ irányába közlekedőknek, és több helyen útépítési munkaterülettel szembesülnek a közlekedők. Úgy Hajdúbihar Vármegye területén is több főútvonalon tartanak a felújítások, illetve Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye területén is a 49-es számú főútvonalon, valamint a 49-11-es számú főútvonalon is útfelújítási munkálatok. Több közötti közlekedési baleset történt az elmúlt 24 órában, mindkét Vármegye területén gyakran fordultak elő a 4-es számú főútvonalon közötti közlekedési balesetek, illetve az M3-as autópályán. Köszönöm a figyelmet, jó utat, jó reggelt!
1: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Szerdától új szabályok lépnek életbe a fuvarozásban. 6 parkoló autót tört össze egy BMW Debrecenben. Sebességkorlátozás van 13 vasútvonalon a hőség miatt. Ezek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Július 1-től több fontos jogszabályváltozás lép életbe Magyarországon. Az egyik legjelentősebb újdonság, hogy a nemzetközi árufuvarozást végző 2,5-3,5 tonna közötti kis teherautók egy részében kötelező lesz a tahográf használata. Ez nem csak új eszközök beszerzését, hanem szigorúbb adminisztrációt és a vezetési idők nyilvántartását is jelenti a fuvarozóknak. A változások elsősorban a nemzetközi szállítást végző vállalkozásokat érintik, a kizárólag belföldön közlekedő járművekre nem vonatkoznak automatikusan. Jelentős anyagi kárral járó baleset történt Debrecenben, Tócóvölgy városrészben. Egy 42 éves férfi BMW X6-osával végighajtott egy parkolón, és összesen 6 parkolóautónak ütközött. A rendőrség tájékoztatása szerint személyi sérülés nem történt, ugyanakkor a sofőrnél felmerült az ittas vezetés gyanúja. A férfit a helyszín közelében elfogták, vezetői engedélyét azonnal bevonták, és büntető eljárás is indult ellene. A baleset pontos körülményeit még vizsgálják. A helyiek szerint a tócóvölgyi parkolókban korábban is előfordultak rongálások, ezért már évekkel ezelőtt kezdeményezték a térfigyelő kamerák kihelyezését a környéken. Ismét működésbe lépett a habbaloltó berendezés a debreceni Semcorp Hungary Kft. Üzemében péntek éjjel. Debrecen önkormányzata közölte. Munkatársaik azonnal a helyszínre mentek és tájékoztatást kértek az üzem vezetőitől, valamint a kormányhivataltól és a katasztrófavédelemtől is. Az önkormányzat előzetes információi szerint ezúttal is téves riasztás történt. A városvezetés azt ígéri, hogy a hatóságok hivatalos vizsgálatának lezárása után részletesen tájékoztatják majd a nyilvánosságot. A tartós hőség miatt több hajdúbihari településen is vízkorlátozást vezettek be. A debreceni vízmű tájékoztatása szerint Ebesen a legenyhébb úgynevezett nullás szintű korlátozás van érvényben. Elsőfokú vízkorlátozást rendeltek el Bagamérban, Hajdúsámsonban, Hosszúpályiban, Vámospércsen, Pocsajesztáron, Bihar-Keresztesártán térségében, Bihar-Tordán és többek között Nyírodony, Aradvány puszta, Tamási pusztán is. Az érintett településeken napközben tilos tömlővel locsolni autót mosni, medencét tölteni és automata öntözőrendszert használni. A korlátozás célja, hogy a rendkívüli hőségben is biztosítható maradjon az ivóvízellátás. A rendkívüli hőség miatt szombat déltől 13 vasútvonalon sebességkorlátozást vezetett be a MÁV. A társaság szerint az elmúlt napokban a sínhőmérséklet helyenként az 56 Celsius fokot is elérte, ezért a legmelegebb órákban biztonsági okból csökkenteni kellett a vonatok sebességét. Az intézkedés a Budapest-Debrecen-Nyíregyháza-Záhony fővonalat, valamint a Debrecen-Mátészalka, a Nyíregyháza-Nyírbátor-Mátészalka-Zajta és a Mátészalka-Tibor szállás vonalat is érinti. Az utasoknak 5-15 perces késésekre is számítaniuk kell. A MÁV azt kéri, hogy utazás előtt mindenki tájékozódjon az aktuális forgalmi helyzetről.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Fo- Folytatódik a kánikula. Debrecen környékén napos, száraz időre is extrém hőségre számíthatunk. Eső nem várható, a légmozgás gyenge marad, délutánra pedig 40 fokig emelkedik a hőmérséklet. A déli órákban lesz rendkívül erős az UVB sugárzás.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
0: Amit itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja.
4: Hey guys, I'm Cameron.
0: Nekünk ez szerelem.
1: Sunshine FM.

0: most! Hölgyeim és uraim, öveket becsatolni! Folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.
1: Szuper hétfőt kívánok!

panaszokat. És egy nagyon fontos kérdés, ittál ma már vizet? Mindenképpen tedd meg, hogy bőséges folyadékkal látod el a szervezeted. Ez nagyon-nagyon fontos lenne, és hát fontos tudni azt is, hogy harmadfokú hőségriadó van érvényben az egész ország területén. De például Szabolcs és Borsod megyékben zivatar miatt elsőfokú figyelmeztetést is kiadtak, ugyanis villámlás, szélerősödés és akár jégeső is kísérheti majd ezt a hatalmas forróságot. Ma több helyen megdőlnek a meleg rekordok. Helyenként 40-41 fok lesz, és hát a holnapi nap sem lesz másabb, úgyhogy ezt a hétfőt keddet kell valahogy átvészelni. No hát Facebook oldalunkon kint a téma, páros Cinema City Magyarország mozi belépőért, úgyhogy gyertek, válaszoljatok kérdéseinkre, és legyetek szerencsések. Na de ne csak ebben a játékban, hanem a Sunshine 25 a nagy boom játékában is. Egyelőre még most nem kell telefont ragadni, a megfelelő pillanatban viszont igen, amikor két zene között van egy felhívó spot, egy játékra invitálás, akkor ötödikként érdemes bekerülni a adásba, 0623-16-3000, jó, hogyha ezt a telefonszámot elmentitek, ezt csörgetitek, ötödikként bent vagytok, elmondjátok a rádió szlogenjét, vagyis csak jó zene, utána pedig egy intuitív módszerrel kellene rátapintani arra, hogy a bomba ketyegő effekt mikor durran el, és amint a robbanás pillanata egy azon időben lesz a boomolással, azzal a boomolással, amit a játékosom mond, akkor persze vannak nyeremények, nem is akármilyenek, ugyanis beszállt a játékba mindenki 25 ezer forint értékű vásárlási utalvánnyal, Praktiker, M3 Outlet, Nature Cleaning és a Mendi Shape and Body is, és vannak főnyeremények is, a Gál Travel utazási iroda és az Újház Farm Care is felajánlott nem kis volumenű dolgokat. Szóval érdemes játszani, figyelni a felhívó spotot és reagálni időben. Megyünk tovább jó zenével, ti pedig tartsatok ki az utakon. Damiano David, Talk to Me, ezzel folytatjuk már is.

0: A pénzügyi tippek támogatója a Raiffeisen Bank. Vásd velünk valóra!
1: Pénzügyi tippek a Sunshine FM-en.
2: Hogyan válasszunk megfelelő biztosítást? Erről beszélgetünk a mai pénzügyi percekben Szabó Katalinnal, a Raiffeisen Bank főosztályvezetőjével.
3: Alapvetően a cél határozza meg, hogy milyen típusú biztosítást érdemes kötni. A megtakarítással egybekötött biztosítások előnye, hogy amellett, hogy nyújtják a klasszikus életbiztosítások előnyeit, tehát egy kórházi kezelés, balesetből eredő műtétek, tartós egészségkárosodás vagy akár haláleset, a befizetett összeg egy része külön megtakarítási számlára kerül, amely kamatozik, így a futamidő lejáratakor egy összegben juthatunk nagyobb összeghez. Hátránya viszont, hogy havi szinten magasabb összeget kell elszánnunk. De elérhetőek az úgynevezett nem megtakarításos biztosítások, amelyeket már havi pár száz forintért meg lehet kötni. Például a jövedelembiztosítás minden munkaviszonnyal rendelkezőnek egy jó opció, ha nincs egyébként megtakarítása, mert a munkahely elvesztése vagy akár betegállomány esetén fix összeggel segíti a biztosított személyt. Közkedvelt biztosítási termék még az utasbiztosítás, amelyet külföldi utazás esetén érdemes megkötni, mivel számos olyan helyzetre megoldást nyújt, amivel szembesülhetünk egy ilyen utazás során, például a csomagunk vagy az okmányok elvesztése, kórházi kezelés, sürgősségi hazaszállítás. Érdemes tájékozódni, hogy az egyes biztosításoknak milyenek a részletes feltételei, mert aki például az Európai Unión kívül utazik, vagy sporttevékenység okán megy külföldre, nem minden esetben lehet biztosított.
2: Szabó Katalinnak, a Raiffeisen Bank főosztályvezetőjének köszönjük szépen a beszélgetést.
0: A pénzügyi tippek támogatója a Raiffeisen Bank. Vásd velünk valóra!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
4: Június 1-től módosul az özvegyi nyugdíj rendszere. Nagyobb adókat javasolnak a nehezebb autókra. A rekordhőség miatt szállodákba menekültek a családok. Következnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
4: Július 1-től változnak az özvegyi nyugdíj szabályai, az új előírások a június 30-a után elhunytak hozzátartozóira vonatkoznak. A módosítás szerint az élettárs nem lesz jogosult özvegyi nyugdíjra, ha a halál időpontjában ő vagy elhunyt párja más személlyel házasságban élt. Ugyanakkor könnyítést is bevezettek. Azoknál, akik a nyugdíjkorhatár betöltése után kötöttek házasságot, a jogosultság megállapításánál figyelembe vehető lesz a házasságot közvetlenül megelőző, megszakítás nélküli élettársi kapcsolat időtartama is. Ez több család számára kedvezőbb feltételeket teremthet. Új adózási szabályokat javasol a levegő munkacsoport a nagyobb méretű személyautókra. A civil szervezet szerint az 1,6 tonnánál nehezebb járművekre magasabb regisztrációs és gépjármű adót kellene kivetni, a 2 tonnánál nagyobb autók tulajdonosai pedig akár többszörös parkolási díjat is fizetnének. Indoklásuk szerint az autók méretének folyamatos növekedése egyre több parkoló helyet veszel a városokban. A javaslat egyenlőre nem jogszabály, hanem szakmai kezdeményezés, amelyről a döntéshozóknak kell majd állást foglalniuk. Nem számíthatnak jelentős emelésre a pedagógusok. Megjelent a Magyar Közlönyben a pedagógusok béremeléséről szóló kormányrendelet. A dokumentum szerint a 2026. januárjától megvalósult 10%-os béremelésen felül további 0,4%-ponttal emelkednek a bérek, és a munkáltatóknak január 1-jéig visszamenőleg legalább 0,3%-os korrekciót is végre kell hajtaniuk. A rendelet célja, hogy a pedagógusok átlagbére elérje a diplomás átlagkereset 80%-át. Az ellenzék ugyanakkor azt állítja, hogy az intézkedés a legtöbb pedagógus számára átlagosan mindössze bruttó 3000 forintos havi béremelést jelent. Bírálják azt is, hogy a pályakezdői pótlék csupán 40 forinttal emelkedik 11.700 forintra. Hatra emelkedett a Bükk-Kábrány közelében történt súlyos közúti baleset halálos áldozatainak száma. A hármas főúton 2 személyautó ütközött frontálisan szombat délután. A tragédiában 3 gyermek és 3 felnőtt vesztette életét. A helyszínre több mentőegységet és 3 mentőhelikoptert is riasztottak. A vétlen autó egyik súlyosan sérült utasát, az édesanyát életveszélyes állapotban a Debreceni Egyetemi Klinika központjába szállították. A baleset pontos körülményeit még a rendőrség vizsgálja. A rekord hőség miatt egyre egyre többen foglaltak klimatizált szállodai szobát, nem nyaralás, hanem a forróság elől menekülve. Az Egyesült Királyságban megháromszorozódott a légkondicionált szállások iránti kereslet, a szállodák bevétele pedig több mint 30%-kal megnőtt. Különösen sok kisgyermekes család foglal egy-két éjszakára szobát, mert otthon már nem tudnak megfelelő hőmérsékletet biztosítani. Több szálloda szinte teljes kihasználtsággal működik, és a vendégek első kérdése ma már az, hogy van-e klíma a szobában. Magyarországon közben továbbra is harmadfokú hőségriadó van érvényben, a hőmérséklet több helyen a 39-41 fokot is megközelítheti.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Valuta információ a Sunshine FM-en.
4: A Magyar Nemzeti Bank legutóbbi hivatalos deviza középárfolyamai szerint a forint stabilan tartja pozícióját a fővalutákkal szemben. 1 euróért 355 forint körüli összeget kell adni. Az amerikai dollár árfolyama 313 forint közelében alakul, az angol font 413 forint körül mozog, amíg a svájci frank árfolyama 386 forint környékén jár. A deviza piacot továbbra is a nemzetközi gazdasági folyamatok és a befektetői hangulat alakítják. Ikasztó melegre kell készülnünk ma is. Térségünkben folytatódik a kánikula. Több órás napsütés várható, csak kevés gomoly felhő jelenhet meg az égen. Csapadék nem várható, a szél többnyire gyenge, időnként mérsékelt lesz. Délutánra akár 40 fokig is emelkedhet a hőmérő higanyszála. A déli órákban lesz rendkívül erős az UVB-sugárzás.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni, folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine.

0: Faithless Insomnia, egy kicsit másképp. Bibi Rexával, ez volt a New Religion, 7 óra 42 perc van, megérkezett Dankó Laci.
1: Jó reggelt, kis csokolom, hello.
0: Szia Laci.
1: Ez Bélának az új bevonuló zenéje, nem tudom, tudod-e, megint elkezdett DJ-skedni, és ha néha fellép ilyen retro partikon, akkor eddig is volt egy Bibi Rexa dal, a Blue-nak a feldolgozása.
0: Az most, I'm Good.
1: Igen, most meg ez a nyitó dal. Azért tudom ennyire pontosan, mert volt a hétvégén a Hübner Strandröplabda Fesztivál, ahol a Nyikse fellépett, és hát egészen hullámzó volt a Nyikse játék, amíg ezt a zenét be nem tettük, és akkor Béla hirtelen felébredt. Tehát ez a, jó, elkezdődött a buli, gyerekek, gyerünk!
0: Addig ott feküdt a homokban vagy. Igen, hát nem lehetett egyszerű kibírni egyébként ebben a hőségben, mint ahogy nem egyszerű még a mai, illetve holnapi napot sem kibírni és átvészelni, főleg úgy egyébként, hogy az ember mögött már vannak napok, amikor ugye a forróságot el kellett viselnie, az utak, az épületek, minden át van már forrósodva és melegedve, nem győz visszahűlni éjszaka.
1: Nem is
0: és,
1: tud.
0: És nem is tud, és egyébként látszik ez a benti szobai hőmérőkön is, hogy néhány tizeddel napról napra több van. Hiába van leengedve a redőny, hiába van, tudom én, éjszaka hajnalban szellőztetve, hiába megy a klíma, nem, átforrósodtak a falak.
1: 27 fok volt talán reggel 4-kor, azért tudom, mert hát forgolódtunk mi is egész éjszaka. Nagyon sok ilyen ember lesz most szerintem, aki nem kipihent, úgyhogy óvatosan a közlekedéssel. Én azt látom, hogy kicsit kábultabbak az emberek, nyilván nem tudnak rendesen pihenni, aludni. A kis felfújható gumimedencém az is 33 fokos volt tegnap a víz, mondtam, hogy hát ez már minden, csak nem hűsítő, tehát ez
0: az még hagyjad.
1: Semmi.
0: Mert idén rászántam magam arra, hogy na legyen akkor a medencének egy fűtése, mert nem akarom megvárni azt, hogy legyen júliusra vagy augusztusra olyan forró hét, ami felfűti a medencét. És nem mondom, ezzel akkor kitolom egy kicsikét a medence szezont, kicsit hamarabb lehet indulni, hogy a hőszivattyú az fűt annyit, kicsit tovább lehet. Na nyilván arra nem számítottam, hogy berobban ez az őrült hőség, annak a hőszivattyúnak kb. Annyit kellett mennie, hogy épp, hogy tehát még bejáratos, már nem megy két hete, és minap mentem bele a vízbe, ugye, meg még szolártakarót is tettem rá, biztos, ami biztos, és 36 fokos. Az is minden volt, csak nem kellemes, hát úgyhogy már most éjszakánként ki van takarva, hogy egy kicsikét visszahűljön.
1: Hát ez még fürdőnek sem jó. Igen, tehát, hogy most ez egy ilyen időszak. Szörnyű egyébként látni, hogy a környékünkön is rengeteg fű, meg mindenféle sárgul ég ki.
0: De a gyom az mindenhonnan előkerül.
1: Hát már most az is kell szenvedni, de egyébként tényleg így van, hogy van olyan gyom, ami zöld. Javasoljuk mindenkinek, hogy most a fűnyírást hanyagolja ezekben a napokban.
0: Látom, már sokan, még van füve.
1: Igen, nagyon sokan levágták egész picire, és akkor nem tud annyira hosszabbra érdemes hagyni, akkor egy kicsit jobban árnyékolja a gyökerét, és talán van esély, hogy túléli, de nagyon-nagyon hiányzik az eső, meg egy kicsit a hűvösebb. Talán szerda környékére mondanak majd valamit.
0: Igen, de állítólag nagyon nagy csicsat dirdurral, ugyanis Szabolcs, illetve Borsod megyére adtak ki figyelmeztetést, hogy itt akár még jégeső villámlás és minden egyéb jöhet majd, úgyhogy nagyon várjuk a lehűlést. Már csak azért is jó lenne a csapadék, mert akkor esténként nem kell azzal egy óra hosszát eltölteni, hogy az ember locsoljon, próbálja életben tartani a kertet, és ilyenkor jön rá az ember arra, hogyha még van is öntöző rendszere, ha nem minden esetben működik az olyan jól. Hát mikor azt mi kitaláltuk és kiépítettük, akkor még nem volt ennyi növény. Azóta tudod, mindig telepítesz ide egyet, oda egyet, aztán rájössz, hogy de várjál már, ez lefogja ezt a részt, részt, ez a bokor, emiatt nem tud akkor oda locsolni.
1: Most viszont, hogy pozitívan gondolok, hogy tökéletesen látszik, mert ahol sárga, most oda látszik. Nem megy a locsoló.
0: Így van, Éva, könnyű volt kideríteni. Na, és hát nem csak a hőség okozhat kábulatot az autóvezetőknél is, és lehet emiatt baleset, hanem megint visszatért a kungfu nyúl, ugye az a nyúl, akiről sokat beszéltek az egész országban, aki egy e-rollerest tudott leteríteni. Ugye ő az a kungfu nyúl, aki Kwai Chen-kéntől tanult, és hát az első kihívásban egy rollerest kellett vagy felborítania. A másodikat is sikeresen vette, ugyanis itt pedig egy elektromos kerékpáros.
1: Mert a sorrend szerint most egy motoros jön.
0: És sajnos egy motoros jön. Na, az viszont már nem annyira vicces, mert a motoros ott már nagyon-nagyon
1: komolyan megsérül. Hát már elektromos bringával is nagyot lehet esni.
0: Igen, ez most Jászboldogháza külterületén történt, amikor is a férfi elektromos kerékpárjával hazafelé tartott, egy sötét, közvilágítás nélküli útszakaszon, és egyszer csak eliugrott a nyúl az árokpartról. Felborította a kerékpárost, a nyúl leparolta magát, nem várta meg a helyszínelőket, elszaladt.
1: Itt is van videó?
0: Nincs, itt nincs.
1: Hát akkor bárki mondhatja.
0: Na ez is igaz, de tényleg honnan tudod?
1: Hát semmi. Tehát hazament részegen, és akkor mondta a párja, hogy apukám, merre voltál már, hol voltál? Hát képzeld el, egy gyúl. Most olyan kapóra jött.
0: És akkor hívom a Blikket.
1: Így van, így van. Nem nyilván valószínűleg így történt, hogy nekiugrott egy nyúl, mert egyébként ilyenek a nyulak. Tehát, hogyha megijednek, és akkor nem tudják, hogy merre meneküljenek, valahogy rossz irányt választanak. Nem egyszerű történetesen, de ott maga abban a videóban, a rolleresnél, ott az volt a nagy szám, maga a reakciója a srácnak. Igaz, hogy végig kellett fütyülni.
0: De kis irabizáltad.
1: Igen.
0: Na, amúgy csak, hogy legyen benne valami edukatív is, azért így nyári időszakban szürkületkor, éjszaka folyamatosan fokozott óvatossággal kell figyelni és számítani arra, hogy bárhonnan előkerülhetnek ilyen-olyan állatok, kisebbek, nagyobbak. És bár egyébként azt mondják, hogy hát a nyúl nyilván azért egy autóban nem tud akkora sérülést okozni, hát egyébként de. Én igen, azt gondolom,
1: lökhárítod a simán.
0: Nagyon. Én sajnos gázoltam már el macskát, rókát, és azért azoknak is komoly nyoma van.
1: És hogy néz ki, mint amikor a második világháborúban a vadászpilóták felfestették, hogy hány repülőt lőttek le, oda raktak egy matricát, vagy valamit, mindenki a
0: most a nyúl csinálja ezt.
1: Most neked is úgy volt a kocsi, jó, pipa, nyúl megvolt, róka megvolt, kutya, macska, minden.
0: Jó, én nagyon félek egyébként ettől, tehát hogy az éjszakai hajnali vezetés nálam egyébként ilyen rémálom. Tehát, hogyha én elmegyek valahogy rendezvényre, és odafele megyek 90-nel, hazafelé biztos, hogy 60-nal megyek, és az se érdekel, hogyha a oldalt egy kerékpáros megelőz, vagy egy gyalogos, de nem fogok kockáztatni. És az a helyzet egyébként, hogy még 60 is sok, akkor, mikor eléd ugrik egy állat.
1: Hát nem különösen, tudom, hogy nagyon sok ilyen helyszín, ahová te is jársz, például esküvőkre, bent van az erdő közepén. És ott, ahogy jössz ki, én voltam például annak, hogy azt hiszem Gyulaháza környéke, vagy nem is tudom merre, Nyírtasnál, valahol ott valamelyik részen, a konkrétan egy olyan út vezetett keresztül, olyan széles volt, mint ez az asztal, tehát gyakorlatilag keskeny volt, egy autó fért el rajta, és két oldalt vígan legelésztek az őzek napközben. És senkit nem zavart, mármint hogy őket nem zavarta, hogy arra jön egy autó, mert olyan ritkán közlekedik arra bárki.
0: Meg is többen voltak.
1: Ja, ezért. Igen, tehát hogy ott mi lehet éjszaka, amikor elkezdenek kicsit aktívabbak lenni, vagy jönnek, mennek, vagy amikor hűvösebb van, úgyhogy igen, észnél kell lenni. Debrecennél is, hogyha közelünk ott Pallak környékén, ott azért már többször láttam például szarvast, ahogy ott áll az út szélén, és nem megnyugtató, amikor mész, úgy vagy vele, hogy hajnal, 2-3, nincs az úton senki, hát mi baj történhetne, mert egy autóval nem találkozó szinte, és akkor egyszer csak azt látod, hogy világított egy szempár. És kiderül, hogy az egy állaté, úgyhogy óvatosan kell közlekedni, bár sose tudom, hogy mi a megoldás ilyenkor. A te módszered, hogy nyomod a dudát ilyen fél percenként, az se igazán jó.
0: Tehát mert aztán csak oda vonzom őket.
1: Igen, tehát a te autóid a nagyon megkímélt állapotban vannak, kivéve a dudagomb. Tehát
0: az kicsit kopott.
1: A G-asztrában volt így, amiben ilyen típushiba volt, hogy mindig kiukadt a dudagom, még akkor is, hogy alig használtad, egy ilyen kis kubi valami volt ott, és mindenkinek, szinte minden második autón lyukas volt. Na most a tiéden akkor ez garantáltan ott van a legjobban megkopva az összes. Az indexen nincs annyi nyom, mint a dudán.
0: Nem. Egyébként én is összerezdülök, mikor látom ezeket a világító szempárokat, meg ugye az út szélén én is ezeket keresem, csak amikor ott vannak a prizmás bóják, meg a táblák, tehát hogy vagy egy sörös üveg megcsillan, vagy bármi, tehát én ott már akkor veszem el a gázról a lábam. Tényleg hazafelé menet az ember az összes rajzfilmhőssel találkozik. Talán még Mici Mackóval meg sárkánnyal nem találkoztam, de minden olyan állattal, ami a mesékből ismerős lehet.
1: Árul, de mit szedsz ilyenkor a vezetés előtt? Összes jön, képzeld el anyukám, jöttem haza, és jött Mici Mackó velem szemben egy mézes csuporra.
0: Igen, és hófehérke ült rajta, és így vágtattak.
1: Istenőr,
0: nem, kialvatlanság. Az pont elég drog.
1: Amúgy arra nagyon kell figyelni, és most tényleg a viccet félretéve most a következő napokban, mert egy-két napig elviseli az ember ezt a hőséget, de amikor már napok óta nem alszik, akkor az tényleg olyan állapotba kerül, főleg, hogyha reggel kell mennie dolgozni, mint hogyha még másnapos lenne. De most sokan a fejükhöz kapnak, ú, de jó, hajjukám, ilyen olcsó.
0: Hát amúgy erről már beszéltünk is, hogy van egy ilyen kutatás, hogy pont azt okozza az ember agyában, szervezetében a kevés alvás, a kialvatlanság, mint az alkohol. Tehát akkor minek iszunk?
1: Igen, elég lenne nem aludni. Anyukám, milyen jó buli volt, nem aludtunk csak 3 órát.
0: Dupla műszak, minden nap, az kész. És nincs másnaposság.
1: Mondjuk le a logikus következtetés, csütörtök éjszaka nem kell aludni, és akkor pénteken jól érezzük magunkat.
0: Igen, na mennyi van még karácsonyig? Ó, már csak kettőt kell aludni. Na jó reggelt mindenkinek, Facebook oldalunkon van egy téma, el lehet-e viselni ezt az időjárást a 40 fokot klíma nélkül, illetve hogy hogyan élitek túl ezt az időszakot. Jöhetnek a válaszok, és valaki megkapja majd a páros Cinema City Magyarország mozi belépőt, és 8 perc múlva, 8 óra megérkezett a dilemma újkori felvétele.

0: itt a Sunshine FM-en. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Hello Debrecen!
3: Itt az új taxis élmény.
2: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
3: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
2: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
3: Utazz bárhová egyszerűen.
2: Töltsd le az Uber alkalmazást,
3: vagy hívd az 555-555-öt.
2: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
3: Készen állsz az új kalandra?
2: 555 taxi és Uber Taxi.
4: Mi tudjuk, hol bulizol a nyáron. Irány Nyíregyháza, cél a Sóstó Garden, a sóstói nyár központja. Július 3-a péntek, Colorland Summer XXL Hub Party, naplementés party, sztár vendég DJ. Július 10 péntek, Rakoncai, DJ Németi. Július 23 csütörtök, Pontot Party, fellép, Mollywood, Vini, Regál Lili, Burai, Katapult DJ. Július 24 péntek, Chris Rudy, DJ Németi. Július 21 szombat, Mulata Garden, Roberto, Hamkoham, Vox együttes. Buriz Nyíregyházán, Sóstón, a sóstói nyár központja. A Sóstó Gardenben.
0: Sunshine FM. Sunshine FM. Körzetük a vadkelet, tempójuk komótos. Hallgatók százezreit érik el nap mint nap. A keltető emberei éjjel-nappal bevetésre készek. Mondjuk éjjel inkább alszanak.
1: De amint megcsörren a vekker, ők is felpörögnek.
0: Olasz Gabi, Lőrinc Evelin, Dankó Laci és péntekenként Balogh Béla alkotják azt a csapatot, amely mindig hozza az energiát és soha nem fogy ki a jó kedvből.
5: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
6: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
0: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kérd kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Válaszd a siker útját. Kérd kedvezményes csomagajánlatunkat. Nekünk te vagy az első. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: További szép reggel, türelmes utazást kívánunk mindenkinek, hogy mi újság Debrecen területén és úthálózatán. Na ezt derítjük ki Horváth László gépjármű szakoktatóval. Miről érdemes tudnunk, szervusz?
3: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat. Hát a bejövő útszakaszokon óriási a forgalom érdekes módon, pedig azt gondolná az ember, hogy most már szabadságolások vannak, de a Böszörményi úton, a Füredi úton, ezeken különösen nagy forgalommal kell számolni. Amit megjegyeznék, hogy a javítási munkálatok miatt a Füredi út a Nádor utcától a Bem térig, illetve visszafelé is a külső forgalmi sáv le van zárva, egy forgalmi sávon lehet közlekedni, ki vannak bójázva ezek a forgalmi sávok. Emiatt a Nyíl utca is eldugult, vagy bedugult, tehát itt óriási türelmet és figyelmet kérnék mindenkitől, hogy ne történjen ilyen ráfutásos baleset, mint a napokban is. Ehhez kívánnék egy kitartást is.
2: Így legyen, köszönjük szépen!
1: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
4: Azonnali karbantartás indul az egészségügyi intézményekben. Alvó családra tört rá egy hajdúszoboszlói besurranó. A nyári táborok programjait is módosíthatják a kánikula miatt. Ezek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
4: A kormány 3,6 milliárd forintot biztosít a kórházi és rendelőintézeti klímaberendezések azonnali karbantartására és javítására. A döntést a jelenlegi harmadfokú hőségriadó miatt hozták meg. A közlés szerint a munkálatok már több egészségügyi intézményben megkezdődtek, és készül egy 2027 és 29 közötti átfogó hűtés rekonstrukciós program is az aktív fekvőbeteg ellátást végző kórházak számára. A kormány arra kéri a lakosságot, hogy a rendkívüli melegben fokozottan figyeljenek az idősekre, a betegekre és minden kiszolgáltatott emberre. Éjszaka próbált meg betörni egy hajdúszoboszlói nyaralóba egy 62 éves helyi férfi. A kerítésen átmászva először az udvart és a parkoló autót nézte át, majd a házba akart bejutni. A bent alvó lengyel család azonban felébredt, így a betörő zsákmány nélkül elmenekült. A rendőrök gyors adatgyűjtés után azonosították a korábbról is ismert visszaeső elkövetőt. A férfit magánlaksértés miatt gyanúsítottként hallgatták ki, őrizetbe vették, a bíróság pedig elrendelte a letartóztatását. Elkészült a Debrecen és Balmazújváros közötti 108-as vasútvonal villamosítása. A MÁV tájékoztatása szerint hétfőn reggel 8 órától 25 ezer voltos feszültség alá helyezték a teljes felsővezetéki hálózatot, ezért a berendezések megközelítése életveszélyes. A több mint 7 évig tartó fejlesztés részeként felújították a pályát, korszerűsítették az állomásokat és kiépítették a villamos infrastruktúrát. A beruházásnak köszönhetően hamarosan villamos üzemű vonatok közlekednek Debrecen és Balmazújváros között, hosszabb távon pedig a teljes Füzesabonyig tartó vonal villamosítása a cél. Eltűnt egy 13 éves berettyújfalui származású lány, akit a debreceni rendőrkapitányság nagy erőkkel keres. A rendőrség tájékoztatása szerint a gyermek még péntek délután 2:30 körül távozott debreceni nevelőszüleitől, és azóta ismeretlen helyen tartózkodik. Az eltűnt lány Mezei Arabella körülbelül 161-165 cm magas, közepes testalkatú, aranybarna, hátközépig érő hajú. Eltűnésekor fehér trikót, rövid nadrágot és fehér sportcipőt viselt. A rendőrség kéri, hogy aki felismeri a lányt vagy információval rendelkezik a tartózkodási helyéről, jelentkezzen a debreceni rendőrkapitányságon, vagy hívja a telefontanú zöld számát, illetve a 112-es segélyhívót. Harmadfokú hőségriadó van érvényben kedd éjfélig az egész országban. Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium közölte, az extrém meleg miatt az iskolák vezetői hétfőn és kedden otthoni munkavégzést engedélyezhetnek azoknak a pedagógusoknak, akiknek erre lehetőségük van. A nyári táborokban a szabadtéri programokat lehetőség szerint beltérbe helyezik, a szakképzésben pedig szükség esetén módosítják a gyakorlati foglalkozások rendjét, és több pihenőidőt is biztosítanak. A tárca mindenkit arra kér, hogy a nagy melegben figyeljen a megfelelő folyadékbevitelre, a napvédelemre, és lehetőleg kerülje a tűző napot a melegebb órákban.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
4: Folytatódik a kánikula. Debrecen környékén napos, száraz időre és extrém hőségre számíthatunk. Eső nem várható, a légmozgás gyenge marad, délutánra pedig 40 fokig emelkedik a hőmérséklet. A déli órákban lesz rendkívül erős az UVB-sugárzás.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: az életük. Nemrég még az érettségi miatt kellett izgulniuk, aztán nem sokkal később pedig a egyetemi vagy főiskolai ponthatárok kapcsán kell. Na de mégiscsak jobb úgy izgulni és átélni egy ilyen izgalmas pillanatot, ha többen vagyunk és mindezt egy partiba csomagoljuk. Hát idén már harmadik alkalommal kerül majd megrendezésre a pontot parti, a felsőoktatási pontváró parti. Hát az előző kettő sikerén felbuzdulva azt gondolom, hogy nem volt senki számára meglepetés, hogy harmadik alkalommal is kell egy ilyet szervezni. Na de most mire számíthatnak azok, akik úgy döntenek, hogy másokkal együtt várják a ponthatárok kihirdetését?
1: Azt gondolom, hogy egy iszonyatosan jó bulit, mint ahogy volt az elmúlt két évben is. A Raiffeisen Bank számára nagyon fontos, hogy a fiatalokhoz közel kerülhessen. Azért az érettségi után az egy első mérföldkő, amikor kiléphetnek a nagybetűs életbe, akár tovább tanulnak egyetemen, akár esetleg belépnek a munkavilágába. Szeretnénk ott lenni a fiatalokkal, és egy picit segíteni őket a tudatos döntések meghozatalában. Amire lehet számítani, egy nagyon jó buli, nagyon jó hangulat, egy ilyen kis nyári pörgés, és emellett számtalan hasznos információval lehetnek gazdagabbak.
0: Mentsétek el a dátumot, ahogy ilyenkor szokták mondani, save the date. Július 23-a Nyíregyháza Sóstó Garden, ez lesz a helyszíne. Egy olyan felejthetetlen eseménynek, ahol egyrészt ugye együtt örülhetünk, együtt sírhatunk, együtt bulizhatunk, együtt várhatjuk a felvételi ponthatárokat, és ahol találkozhatunk azért nagyszerű fellépőkkel is. Kik ők?
1: Így van, azt gondolom, hogy az idei repertoár ismét kitesz magáért. A fellépők Vini, Mollywood, Burai Krisztián, DJ Regálili, Katapult DJ és természetesen DJ Olasz Gabi.
0: Köszönöm szépen a meghívást, ott leszek. A belépőjegyeket meg tudjátok nézni többek között az esemény Facebook oldalán, szóval kattanjatok rá a Pontot Party Facebookjára, és ott minden hasznos és egyéb információt megtaláltok. Mikor lesz a kezdés, és van-e alsó korhatár?
1: Így van, a kezdés az 4 órakor van, 4 órakor nyitjuk a kapukat. Érdemes oda jönni már hamarabb, hiszen ugye a koncertek később kezdődnek, de ott majd még erre ki fogunk térni, de azért érdekes lehetőségek és aktivitások várják majd a résztvevőket.
0: Igen, alsó korhatár?
1: Alsó korhatár pedig 16 év.
0: Igen. Emlékszem, a tavalyi alkalommal volt olyan, aki már délben valahonnan az ország középső részéről vagy Dunántúlról érkezett, többet magával, vonattal leutazva, és ott várták a kapunyitást órákkal, a nyitás előtt már ott voltak. És érdemes is, ugyanis hatalmas teltház volt az elmúlt két évben, úgyhogy ha szeretnétek tényleg az elsősorban ott lenni, akkor érdemes időben érkezni. Milyen egyéb előnye van annak, hogyha valaki a pontváró partin nézi meg a pontszámait?
1: Alapvetően egy picit hamarabb kaphatja meg az információt, hogy felvették vagy nem vették, hiszen azért 8 óra után majd az SMS-ek is érkeznek, de azt gondolom, hogy ott a kivetítőn nézni és ott örülni és felsikoltani az egy meghatározó élmény, még nekünk is, akik csak nézzük ezeket a reakciókat.
0: És azért fontos tudni, hogy nem csak azok vehetnek részt ezen a partin, akik igazolni tudják például azt, hogy ők felsőoktatásba jelentkeztek, hanem bárki.
1: Bárki, így van, bárkire szívesen számítunk, jegyárak fenn vannak a Facebook eseményen, elővételben is meg lehet venni, érdemes is, mert gyorsabb lesz így a beléptetés.
0: A Raiffeisen Bank is képviselteti majd magát, nyilván egyszer a partin, és ismét készültök standdal, ahol a fiatalokat tudjátok edukálni?
1: Így van, mi két standdal készülünk, az egyik standon a HR-es kollégák fogják segíteni a fiatalokat, picit tudnak arról beszélgetni, hogy milyen munkát terveznek majd vállalni a jövőben, szeretnének esetleg egyetem mellett dolgozni, nálunk milyen lehetőségek vannak, milyen támogatást kapnak. A másik standunkon pedig egy picit a pénzügyi termékekről kaphatnak bővebb információt, milyen számlacsomagok vannak fiatalként egyáltalán, milyen számlát érdemes nyitni, hol érdemes nyitni, milyen feltételekkel. Itt megragadnám az alkalmat, hogy felhívjam a figyelmet, hogy a Raiffeisen Banknak is van egy nagyon-nagyon speciális csomagja a fiatalok számára, a Yellow számlacsomag, és érdemes is lesz ott a standon számlát nyitni, hiszen extra jóváírásban részesülhetnek az ott számlátnyitók.
0: Jó, egy perccel ezelőtt mondtál valamiféle aktivitást, amit kicsikét homály övezte. Kifejtenéd ezt, hogy milyen aktivitásra gondolsz még? Esetleg valami nyereményjátékra?
1: Hát, lehet, hogy lesz az is. Rajtunk kívül még a Nyíregyházi Egyetem is ott lesz egy standdal. Aki kilátogat a rendezvényre, az kap egy úgynevezett kis mini útlevelet, hogyha körbelátogatja a standokat, mindenhol megkapja a pecsétet, aztán bedobja abba a gyönyörű nagy sárga Raiffeisen-es dobozba, közülük fogunk egy nyertes sorsolni, és a nyeremény pedig nem más, mint a fiatalok számára igen-igen népszerű elektromos roller.
0: Úgyhogy várunk mindenkit nagyon nagy szeretettel. Július 23-a ez a pontváró, pontot parti a Sóstó Gardenben találkozunk, és hogyha a jegyárakról, illetve

0: Egyéb információkról szeretnétek kicsikét többet tudni, akkor a Facebook eseményen ezt megtekinthetitek. Azt gondolom, hogy azért július 23-áig még van bőven annyi idő, hogy mindenki átgondolhatja, mit szeretne, és hogy tud szólni esetleg másoknak is, mert mint említettük, nem csak azokat várjuk, akik most pontot várnak felsőoktatási intézménybe. Szobó Katalinnak köszönöm a beszélgetést, a Raiffeisen Bank főosztályvezetőjével diskuráltam, és hát valószínűleg még fogunk erről beszélgetni.
1: Így van. Köszönöm
0: szépen. Szép napot! 8 óra 20 perc van, és jó zenével folytatjuk tovább.
2: Ez csak egy reklám volt. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Ez a Keltető Sport.
1: Sunshine FM.
2: Sportban gazdag jó reggelt kívánunk mindenkinek. Mögöttünk egy hétvége, és a VB folytatódik tovább. Mi történt az elmúlt napokban?
3: Hát megkezdődik, hogy most már ugye a kieséses szakasz. Kanada játszott tegnap Dél-Afrikával. Mondanám azt, hogy egy parádés mérkőzés, de büntetés lett volna, hogyha ott még hosszabbítás lesz. Hú, de unalmas és gyenge
2: nagyon
3: mérkőzés volt.
2: Nagyon meg akartam nézni, mert láttam, hogy ez az utolsók egyike.
3: És nagyon nagy mázlit, hogy nem nézted meg. Tehát, hogy ez itt már nagyon unalmas volt, és a kanadaiak végül a hosszabbításban megszerezték a találatot, és így nem került sor további mérkőzés, hogy véget ért a 95. percben, azt hiszem, a 93-ban, vagy hogy szerezték a gólt. Megérdemelt egyébként Kanada, mert, és Dél-Afrika is olyan szempontból, hogy ők beálltak védekezni, és úgy voltak vele, hogy húzzuk ki a hosszabbításig, meg majd büntetők, meg és a többi, és nem nagyon akartak focizni. És Dél-Afrikára ez az egész VB-n sajnos jellemző volt, ha visszagondolsz a Mexikó elleni nyitó meccset is ők játszották, és akkor is bennem felmerültek, és hogy kerültek ezek most ide? Ilyen teljes. És akkor kiderült, amikor vezetés szerzett Kanada, hogy amúgy tudnak focizni, és elindultak előre támadni, csak már nem volt hátra csak 2-3 perc, és így aztán a kanadaiak megnyerték 1-0-ra ezt a találkozót. Furcsa ez, hogy házigazda Kanada, de mégsem Kanadában játszik, mert a csoportmeccsek után úgy végeztek, hogy át kellett menniük Los Angelesbe. A mexikói szurkolók meg megérkeztek Los Angelesbe, mert ők meg úgy kalkuláltak, hogy majd a csoport második lesz, és ott játszanak, megvették előre az összes jegyet, de aztán kiderült, hogy mégsem ott játszanak, úgyhogy tele volt mexikói szurkolókkal, akik Kanadának szurkoltak Dél-Afrika ellen. Kicsit szürreális, tudom, de...
2: Kicsit nehéz követni.
3: Igen, a portugálok viszont nem nyertek, így aztán nem jön össze.
2: Úgy, amire... nagyon jó, hogy nem tettem meg a fogadást.
3: Még bejuthatnak a döntőbe.
2: Hát, tehát... Sőt, az biztos, de valahogy az volt az érzésem, hogy Portugália...
3: Hogy ne, igen, te már elkönyvelted, hogy az biztos, mert ugye te megmondtad, hogy Mexikó és Portugália lesz.
2: Az tuti, hogy a VB-t Portugália nyeri, de valahogy megéreztem azt is, hogy... nem eszik ezt olyan forrón, és Portugália most nem fog tudni győzni. És így lett.
3: Uh-huh. És nagyon érdekes, hogy így viszont nem jön létre az, amit mindenki várt, hogy Messi Ronaldo ellen, csak a döntőben lehet. Úgyhogy...
2: Hát ott meg Mexikóval játszanak, úgyhogy ez...
3: Igen, majd meglátjuk, hogy sikerül nekük tovább jutni. De minden esetre Messi parádézik továbbra, és nagyon jól játszik, és azt kell, hogy mondjam, most már az argentinok is teljesen jó teljesítmény nyújtanak. Uruguay viszont kiesett, és ők nem jutottak tovább. Áll az uruguayiaknál. Állítólag már a szünetben is balhé volt. Nem játszottak rosszul, 2 pontjuk volt, de a spanyolokat nem tudták megverni a végén. Megint egy kapushibának köszönhetően gyakorlatilag minden meccsen kapushiba miatt. Egy rutinos kapusuk van, 40 éves, visszahívták a VB miatt, és aztán minden meccsen bakizott, és ennek köszönhetően. Már a második félidőre ki se jött a spanyolok ellen. Állítólag a vezetőedző, illetve a szövetségi kapitány azt mondta, hogy maga a játékos kérte, hogy cseréljék le a szünetben, mert érezte, hogy nagy hiba volt, és nem biztos, hogy úgy tud koncentrálni. Állítólag már a meccs előtt a játékosok meg bementek a szövetségi kapitányhoz, elmondták, hogy szerintük problémák vannak az edzése, mert túledzi őket, nem frissek, fáradtak, nem jó a taktika, amúgy minden rendben van a kapitánya, csak rossz az edzés, meg rossz a taktika, főnök. Úgyhogy ez is érdekes volt, és állítólag egy 48 perces szent beszédet tartotta az uruguayi kapitány, és elmondta, hogy már pedig az lesz a taktika, hogy nem állnak be védekezni a spanyolok ellen, mert ezt kérték az uruguayi játékosok, hogy álljanak vissza és kontrázzanak, ő meg azt mondta, hogy nem, ugyanúgy játszunk, mint a spanyolok, nekik esünk, és majd meglepetést okozunk, hát kikaptak. Igen. Egyébként a már sok edzésről van szó. Annak idején az aranycsapatnál volt ugye Puskásnak ez a híres mondása, amikor mondta a Sebes Gusztáv, hogy gyerekek, akkor most futás meg stb., és akkor állítólag Puskás Ucsi akkor már elég nagy sztár volt, és így visszaszólt, hogy a Guszti bácsi, hát menjen, fusson a budai, azok fussanak, akik nem tudnak focizni. Akik tudnak focizni, azoknak meg labdás játék, úgyhogy ez volt a válasz, és el is mentek, és inkább hagyták. Nyilván az aranycsapatnak sem az erőnlét volt a legnagyobb fegyvere, hanem inkább a játék tudását. Az uruguayiaknál meg úgy tűnik, hogy a formaidőzítés, ez nem sikerült.
2: Egy kicsikét hoz már képbe, tehát most, hogy ugye a 48 csapatból
3: 32
2: maradt, ez azt jelenti, hogy nem minden csoportból az első három jutott tovább.
3: Nem, csak a legjobb harmadikok. Tehát az első kettő automatikusan, meg a legjobb harmadikok. Aha. Úgyhogy így alakult ki a 32 mezőnye. Sokan azt mondják, most kezdődik a világbajnokság. Ugye egyenes kieséses szakasz, itt már
2: igen,
3: nem.
2: Igen, itt most már sokkal izgalmasabb.
3: Még több kialvatlan szem lesz, mert hogyha lesznek hosszabbítások, meg büntetők. Apró hosszabbítás, már évek óta mondják, hogy ezt el akarják törölni, és rögtön a büntetőkre kerülne sor. Én ezt támogatom, ezt a javaslatot, mert nagyon sok esetben ki az. Hú. Tehát mind a két csapat olyankor már úgy van vele, hogy nem akar kockáztatni, vagy nem is tudom. De...
2: Olyan nem is nagyon játszanak. Tehát, igen.
3: Ha ott valamelyik csapat talál egy gólt a hosszabbítás elén, akkor igen.
2: Akkor van.
3: Akkor meccs, izgalom van.
2: De amúgy ilyen ürügy foci.
3: Abszolút, igen. De ez kicsit ilyen időhúzó jellege van, úgyhogy én szerintem ezt nyugodtan el lehetne már törölni, és akkor lehetne helyette.
2: Na de várj. Rögtön
3: a büntető.
2: Akkor azt jelenti, hogy a mai 7 órától kezdődő Brazília-Japán már egyenes kiesés?
3: Igen.
2: Ha nem sokat teketóriáztak itt.
3: Ne, hát azért lezavarták ezeket a mérkőzéseket, és kellett is, úgyhogy...
2: Meg most... ma még lesz egy Németország-Paraguay, uh-huh. Na lesz mit nézni, úgy érzem.
3: Igen, úgyhogy innentől kezdve már beindul a nagy üzem, már olyan szinten, hogy tényleg egyenes kieséses szakasz van, és még nagyobb izgalmak várhatók.
2: Na feltöröm a malac perseit.
3: Jön a fogadás.
2: Igen, igen. Úgyhogy kérem is majd akkor Ildikót, hogy utaljon már előre.
3: Az is egy megoldás. De jobban jársz, hogyha inkább nem, mert akkor elköltöd. Még egyelőre várnod kell, hogyha esetleg a labdarúgó NB1-re akarsz fogadni. De képzeld el, hogy egy olyan játékost igazolt most a Debrecen, aki Messinek csapattársa volt a Barcelonában. Úgyhogy Sergi Sampernek hívják, és a Barca akadémiáján nevelkedett. A Bajnokok Ligájában pályára is lépett, azt hiszem 2015-ben meg is nyerték a BL-t. Egy meccset végig is játszott. Aztán utána már a különböző más csapatokban, más országokban teljesített, végül is nem alkotott olyan maradandót, mint Messi, de akkor a pályán együtt volt Xavival, Messivel. Azért ezt kevesen mondhatják el magukra. 31 éves, szerződtette a Loki, úgyhogy ő az egyik új játékosuk. Lengyelországban dolgozott már együtt a mostani vezető edzővel, nyilván ő javasolta, hogy akkor szerződtessék és igazolják le. A Spari túl van az első edzőmeccsén, 2-0-ra kikapott egy osztrák csapattól, egy jó középcsapat egyébként ez az osztrák együttes, de azért tegyük hozzá, hogy a játékos keretük értékét nézve azért több, mint a duplája mondjuk a Nyíregyháza értékének, tehát tel is tele külföldi légiósokkal, és tényleg elég jó focit játszanak. Úgyhogy 2-0 lett a végeredmény, volt a Nyíregyházának is helyzete, de azért azt is tegyük hozzá, hogy előző nap még 3 edzést tartott Bódog Tamás a Spari játékosainak, mert mivel indítasz egy edzőtábor, reggel felkelsz, nem azt nézed, hogy mit reggelizzek, stb. Irány a hegy és futunk egyet, aztán utána jött egy kis kajázás, és aztán délelőtt edzés, majd utána délután edzés, másnap meg edző meccs.
2: Ilyenkor az a kérdés, hogy a szervezet mikor regenerálódik? Hát mégis mikor? Mikor a WC-n ülsz?
3: Igen.
2: Abban az 5 percben.
3: Ezért hívják edzőtábornak, hogy felkészüljön, most kell megszerezni azt az erőnlétet és alapot, ami az egész szezonra kitart majd. Jön majd kedden egy újabb edzőmérkőzés, mégpedig egy cseh első ligás csapat ellen, úgyhogy nem unatkoznak a nyíregyháziak. A debreceniek meg megérkeztek szintén Ausztriába. Az itt nagyon meleg van, tehát hasonló az időjárás, mint itt. Nem sokkal hűvösebb, talán ott is szerdától majd egy picit enyhül az idő.
2: Úgy tudom, hogy sokan Dubajba mennek hűsölni mostanában. Még az lehet egy jó megoldás.
3: Közben pedig, akik hát nagyon bírták a meleget, és nagyon kitartóak voltak, azok ott voltak a hétvégén, így ezen a Hübner Strandröplabda Fesztiválon. Nagyon jól sikerült rendezvény volt, és tényleg esténként is sokan ott maradtak, megnézték a gála mérkőzéseket, összecsaptak a sportcsapatok, a sportcentrum csapata nyerte egyébként ezt a gála tornát. A kórház volt eredményes az intézmények közötti versenynél, és a Michelin nyerte a nagy cégek közötti verseny. Szóval nagyon izgalmas volt, látványos volt, és sok súeremet tartogatott. Azért hagyj emeljek ki még valamit, hogy vasárnap rendezték az országos bajnokságnak a nyíregyházi fordulójának a döntőt, és egy fiatal páros nyert a hölgyeknél, akik alig múltak 15-16 évesek. Tehát ez egy meglepetés volt, rettenetesen meleg volt, és hát le a kalappal, például az operatőrök előtt, mert ugye az MTV élőben közvetítette a döntőt a Kossuth térről, Nyíregyházáról, azért ott operatőrként állni beöltözve sem egy egyszerű történet, játszani a pályán meg aztán végképp nem, és még egy fontos dolog, hogy fellépett a Deacnak a cheerleader csapata, és hát néhány cheerboy is, mert hogy ezt is megtanultam, hogy ilyen is van, mert hogy kellenek az erős fiúk is a pompomos lányok mellé, akik például fel tudják őket emelni, vagy fel tudják dobni a magasba, hát repkedtek a lányok fent a magasba, és annyira aranyosak voltak, hogy a vezetőjük Adri például azt is megengedte, hogy a közönség soraiból ahol néhányan jelentkezzenek, és vagy bekapcsolódjanak a táncba, vagy pedig a kislányokat felemelték a magasba, és ők is megtudhatták azt, hogy milyen volt. Az egyik legmeghatóbb pillanat volt, hogy ők évek óta járnak erre a strandraplabda eseményre, hogy a legvégén, amikor elköszöntek, akkor volt egy kislány, aki odament, és így átölelte őket, hogy neki ez milyen élmény volt, hogy őt felemelték ott a magasba, és ő szeretne majd nagykorában cheerleader lenni, úgyhogy hát javasoljuk neki, hogy akkor irány Debrecen, és akkor csatlakozzon a Deasz csapatához. Tényleg üde színfolt volt itt a strandröplabda kellős közepén.
2: Hát további kitartást kívánunk ebben a nagy melegben, bármivel is töltitek a szabadidőtöket. A sportolásra azt gondolom, hogy ilyenkor azért csínyán, hogyha ha valamikor eljön a pihenés ideje, akkor ez talán most van, úgyhogy ez körülbelül olyan, mint betegen még ugyanúgy edzeni, megterhelitek jobban a szervezeteteket, lehet, hogy többet ártok használni.
3: És folyadék, és nem elég a vízpótlás, hogyha a sportol valaki, hanem ilyenkor nagyon kellenek a különböző ilyen izotóniás italok, meg amiben hát különböző vitaminok, meg mindenfélék vannak, ásványi anyagok, elektrolitok főleg, mert az nagyon sokszor az izzadással kiürül, és ezt kevesen pótolják. Roppant egyszerű megoldás már, hogyha valaki mondjuk egy kis kanál sót, vagy 2-3 kanál cukrot hozzátesz a vízhez, már az segíthet valamennyit, hogy pótolja egy picit az elvesztett elektrolitokat.
2: Szóval, igyatok a tengervízbe. Laci, köszi a sporthíreket!
0: Ez volt a Keltető Sport
1: a Sunshine FM-en.

0: Ez a Gólvonal.
1: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit a Sunshine FM-en Kibédi Pétertől hallják. Kanada történelmet írt a labdarúgó világbajnokságon, az észak-amerikai ország először jutott be a világbajnokság 8. döntőjébe története során. A társházigazda az egyenes kieséses szakasz első mérkőzésén 1-0-ra győzte le a dél-afrikai köztársaságot. Az afrikai együttes végig fegyelmezetten védekezett, a kanadaiaknak pedig sokáig nem sikerült feltörniük a védelmüket. Több nagy lehetőség is kimaradt, egyszer még a gólvonalról is mentettek a dél-afrikai védők. A fordulás után nem változott sokat a játékkép. Kanada mezőnyfölényben futballozott, de kevés helyzetet tudott kialakítani, miközben ellenfele elsősorban a biztos védekezésre rendezkedett be. A hajrában pályára lépett a sérüléséből felépült Alfonso Davis, de végül nem ő lett a mérkőzés hőse. A 92. percben egy rosszul kifejett labdára Eustaquio érkezett, és a 16-os előteréből a jobb alsó sarokba lőtt. A dél-afrikaiaknak már nem maradt idejük az egyenlítésre, így Kanada története során először jutott be a világbajnokság legjobb 16 csapata közé. Negyed döntőért szombaton Houstonban a Hollandia-Marokkó mérkőzés győztesével találkozik. A világbajnokság következő játéknapján 3-8 döntőt rendeznek. Magyar idő szerint hétfőn este 7 órától Brazília-Japánnal, 10:30-től Németország-Paraguayjal mérkőzik meg, míg kett hajnalban 3 órától Hollandia és Marokkó csap össze.
0: Szurkolj együtt a Sunshine FM-mel!
2: A foci VB híreit az Opel Corsa nyíregyházi márka kereskedése, az Opel Csősz támogatja.

0: folytatódik itt a Sunshine FM-en. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. A Sunshine FM hétvégén is veled van. A tökéletes kikapcsolódáshoz hétvégén is a Sunshine FM biztosítja a térség legfrissebb híreit, kulturális eseményeit, valamint a legjobb hétvégi programokat. Szombat délután vár a Sunshine Top 40-es lágerlista. Érdekes zenei infókkal fűszerezzük meg a hétvége hangulatát Magyarország és Európa legtöbbet játszott rádiós kedvenceivel. Az estében pedig a hallgatóké a fűszerep. Indul a Halló kívánság műsor. A szombat éjszaka fúziója a Sunshine FM-en valósul meg, mert a parti hangulathoz jön a Sound of Sunshine, a térség első számú rádiója. Ez a Sunshine FM, megszakítás nélkül.
2: Csak jó zene.
3: Sunshine FM.
0: Sunshine FM. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
0: Tudtad, hogy a zenehallgatás jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgass megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
3: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
0: Válaszd a siker útját. Kérd kedvezményes csomagajánlatunkat. Nekünk te vagy az első. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. Most ne tekerj tovább, mert a Sunshine FM 25 éves, és ezt nem tortával ünnepeljük. Jön a Sunshine Boom, a nagy bummolás. Figyeld a bombát, számolj magadban, és amikor úgy érzed, itt az idő, kiásd. Boom!
1: Ha eltalálod a robbanás pillanatát, 25.000 forintos utalványok várnak rád a Praktikertől, az M3 Outlettől, a Natur Cleaningtől és a Wendy Shape & Bodytól. Minden játékos fődíjra is esélyes. Wellness hétvége az Aqua World Resort Budapest elnöki lakosztályában, vagy klíma az új ház Farmkertől.
0: Amikor szólunk, hívd a 0620 316 3000-et, legyél az ötödik betelefonáló, mondd a Sunshine FM szlogenjét. Robbanj be a játékba! Sunshine 25. Sunshine Boom. A nagy bummolás. Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
4: Június 1-től módosul az özvegyi nyugdíj rendszere. Debrecenben ápolják a bükkábrányi halálos baleset egyik sérültjét. Tartós hőhullámokra figyelmeztet a miniszter. Ezek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
4: Június 1-től változnak az özvegyi nyugdíj szabályai, az új előírások a június 30-a után elhunytak hozzátartozóira vonatkoznak. A módosítás szerint az élettárs nem lesz jogosult özvegyi nyugdíjra, ha a halál időpontjában ő vagy elhunyt párja más személlyel házasságban élt. Ugyanakkor könnyítést is bevezettek. Azoknál, akik a nyugdíjkorhatár betöltése után kötöttek házasságot, a jogosultság megállapításánál figyelembe vehető lesz a házasságot közvetlenül megelőző, megszakítás nélküli élettársi kapcsolat időtartama is. Ez több család számára kedvezőbb feltételeket teremthet. Hatra emelkedett a bükkábrány közelében történt súlyos közúti baleset halálos áldozatainak száma. A hármas főúton két személyautó ütközött frontálisan szombat délután. A tragédiában három gyermek és három felnőtt vesztette életét. A helyszínre több mentőegységet és három mentőhelikoptert is riasztottak. A vétlen autó egyik súlyosan sérült utasát, az édesanyát életveszélyes állapotban a Debreceni Egyetemi Klinika központjába szállították. A baleset pontos körülményeit még a rendőrség vizsgálja. Hamis tűzriadóhoz riasztották a hajdúböszörményi tűzoltókat. A segélyhívót egy gyermek tárcsázta, aki azt állította, hogy egy ház ég, majd a bejelentés után megszakította a hívást és elérhetetlenné vált. A helyszínre érkező tűzoltók azonban sem tüzet, sem füstre utaló nyomokat nem találtak. A katasztrófa Tárgyfavédelem felhívja a figyelmet arra, hogy a szándékosan megtévesztő segélyhívás, szabálysértés, rendőrségi eljárást, pénzbírságot, akár elzárást és a vonulás költségeinek megtérítését is maga után vonhatja. Az idén egyébként már több mint 200 hamis bejelentés érkezett a segélyhívóra. Vége a kacsatollat, libatollat hangos bemondónak, ugyanis június 28-ától betiltották a mobil hangszóros reklámokat Téglás teljes közigazgatási területén. Az önkormányzat döntése szerint a hangos utcai hirdetések, a vészhelyzet és a közszolgáltatási tájékoztatások kivételével ezentúl nem engedélyezettek. A cél a lakosság nyugalmának és zavartalan pihenésének biztosítása, kivételt csak a létfontosságú szolgáltatásokat hirdető járművek jelenthetnek, amelyekhez polgármesteri engedély szükséges. Az önkormányzat figyelmeztető táblákat is kihelyezett, és arra kéri a lakosokat, hogy jelentsék a szabályszegő hangos reklámos járműveket. Rendkívüli hosszantartó hőhullámokra kell felkészülni idén nyáron, erre figyelmeztetett Gajdos László élő környezetért felelős miniszter. A meteorológiai világszervezet előrejelzései alapján a következő napokban a hőmérséklet akár a 40 fokot is elérheti. A miniszter szerint a forróság nem csak az embereket, hanem az erdőket, a vizeket és az élővilágot is súlyosan megterheli. Arra kért mindenkit, hogy takarékoskodjanak a vízzel, tartsák be a tűzgyújtási tilalmat, figyeljenek az egyedül élő idősekre, valamint ne hagyják házi kedvenceiket zárt autóban, kiemelte. A hőség elleni védekezés közös felelősségünk.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
4: Folytatódik a kánikula. Debrecen környékén napos, száraz időre is extrém hőségre számíthatunk. Eső nem várható, a légmozgás gyenge marad, délutánra pedig 40 fokig emelkedik a hőmérséklet. A déli órákban lesz rendkívül erős az UVB-sugárzás.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Keltető minden hét.

most eljött a te pillanatod. Hívd a 0620 316 3000-et, legyél az ötödik betelefonáló, mondd a Sunshine FM szlogenjét, és robbanj be a játékba!

0: Csak jó zene ez a Sunshine FM, Ed Sheeran és a Bad Habits. 9 óra 14 perc van, és belecsöppentünk abba a játékba, ami a Sunshine 25 a nagy boom elnevezésű játék, ugyanis rádiunk negyed évszázados lett, és hát ezt kellőképpen ünnepeljük. Azzal, hogy ugye játékot hirdettünk még a múlt héten hétfőn, és még egy jó 2,5-3 hétig tart a játék. Na most az a helyzet állt elő, hogy 5. telefonálókat várok, és 5. itt volt velem Erika, csak valahol az éterben elveszítettük egymást, úgyhogy várom vissza Erikát, vagy egy teljesen más szemét, aki ezúttal 5. léphet a helyére. Na nézzük, hogy Erikának szerencséje lesz-e másodjára is, és visszakerülhet-e adásba. Sunshine FM, tessék!
1: Szia,
0: hát akkor így valószínűleg nem te vagy Erika, mondasz egy keresztnevet?
1: Imi.
0: Imi, játszottunk már?
1: Hát igen.
0: Hát az nagy baj, mert akkor... Akkor sikerült nyerned egy ajándékcsomagot, úgyhogy Imi, még egyszer sajnos nem próbálkozhatsz. Adnunk el másnak lehetőséget. Köszi azért a megértésedet és azt is, hogy telefonáltál. Maradj azért a Sunshine-nal.

0: akkor ötödikként sikerült most bekerülnöd. Egy gyors kérdés, hogy játszottál-e már?
1: Nem játszottam, nem.
0: Na jó, oké, ismered a játékot azért?
1: Igen, igen.
0: Oké, na, úgy történik a játék menete, hogy először is el kellene mondanod, hogy mi a rádiónk szlogene.
1: Igen.
0: Fog menni?
1: Fog, igen.
0: Akkor jöhet.
1: Csak jó zene.
0: Tökéletes. Zsóka, így tovább. Most viszont majd szükség lesz a női megérzésedre, ugyanis elindul igen. egy ketyegő hang, és valamikor felrobban ez a ketyegés. Neked viszont el kellene találnod, hogy egy azon pillanatban legyen az, amikor azt mondod, hogy bum, a robbanás pillanatával együtt
1: igen.
0: legyen. Jó?
1: Igen.
0: Na,
1: igen.
0: van egy felvezetése ennek az effektnek, és a ketyegés után akkor bármikor eldurranhat. Készen
1: igen.
0: állsz?
1: Igen.
0: Jól
1: igen.
0: hallasz?
1: Igen.
0: Nincsen külső tényező, ami zavaró?
1: Nincs.
0: Oké, na figyelj.

0: Hát, ilyen tűréshatáron belül, én azt gondolom, úgyhogy Zsóka, vajból van a szívem egyébként is, mert ebben a 40 fokban megolvadt. Úgyhogy gratulálok, nagyon jó, nagyon ügyes voltál, és valahogy ráéreztél arra, hogy hamar lesz az a búmolás, mert vannak itt nekünk olyan effektjeink is, hogy tényleg egy, akár 20 másodpercet is várni kell. Úgyhogy megvan, ezúttal pedig a Praktiker 25 ezer forint értékű vásárlási utalványa.
1: Köszönöm szépen.
0: Hát ehhez kívánok neked jó vásárlást, és köszönöm szépen, hogy velem játszottál. Maradj, kérlek, jó, és akkor adáson kívül adatokat egyeztetünk.
1: Hello.
0: Hogy bírod ezt a hőséget egyébként?
1: Nagyon nehezen.
0: Van klíma?
1: Van, igen, hál' Istennek, anélkül nem megy.
0: És a klímát amúgy bírod? Mert van, aki érzékeny rá.
1: Hát vele szemben nem, de oldalról elhagyok vele, igen.
0: Na jól van, még egy picit tarts ki, a többieknek is ezt üzenjük, ugyanis két nap múlva jön a felfrissülés. Zsóka, köszi a játékot, nem sokára adatokat egyeztetünk, és persze jó zenéket is forgatunk. Itt van a Hype-a tondala.

J-Lo és David Guetta közösen, ez volt a Save Me Tonight, egy újdonság itt a Sunshine-ban. 9 óra 32 perc van. Reggel írt egyébként István, hogy Nyírszőlős és Nyírtelek körforgalomnál, tehát a 38-as számú főút és a 338-as elkerülő főút csatlakozásánál a körforgalomban volt gázolaj az úton. Remélhetőleg azért mostanra azt feltakarították, és már nincsen nyoma, és remélhetőleg senki nem szenvedett emiatt balesetet. Közben viszont sajnos ugye térségünkben történt baleset, összeütközött két kamion nagykerekinél a M4-es autót 234-es kilométerénél, a Berettyó új felé, falu felé vezető oldalon, egészen pontosan, tehát itt az M4-es autótról van szó a 234-es kilométernél, Berettyó új falu felé vezető oldalon. Kitartás mindenkinek ebben a nagy melegben, ugyanis a koncentráció is sokkal-sokkal nehezebb. No, bármilyen egyéb információtok van, az jöhet 0623 16 3000. Közben Laci is küldte nekünk, hogy Debrecen Kassai út, Jánosi útkereszteződésben nem működtek a jelzőlámpák, nem tudjuk most ott jelenleg mi a helyzet, ez korábbi üzenet. Aztán a szintén Debrecen Faraktár Hétvezér útkereszteződésben nagy a dugó az átalakítás miatt, szóval legyetek türelmesek, sok folyadék, és ha lehetőségetek van rá, ne induljatok útnak. Ezt mint a hóhelyzetben, most egyébként ebben a nyári kánikulában is hasonlóan tudjuk javasolni. Figyeljetek oda egymásra, az állatok előtt mindig legyen friss víz, és se embert, se állatot ne felejtsetek az autóban, még akár egy percre sem. Vigyázzunk egymásra, és remélhetőleg megússzuk a következő napokat is. A mait, illetve a holnapit kell kibírni, ekkor viszont 40-41 fokokra kell készülni. Most pedig a folytatásban Verib Tamás és Dr. Béres közössére.

0: Marukó és a Pépa itt a Sunshine-ban, 9 óra 48 perc van, időjárásunk pedig megint ránk rúgta az ajtót, piros figyelmeztetés a hőségre, elsőfokú figyelmeztetés Szabolcs és Borsod megyében az égi áldásra, ugyanis zápor, zivatar lehet, nem feltétlenül ma, de holnaptól már lehet rá számítani, és itt komolyabb hőmérsékleti zuhanásokra kell majd számítani. Csütörtökön, tehát a keddi 40-41 fokból lesz majd 15-tel kevesebb csütörtökre, ami szintén iszonyatosan nagy terhet ró a szervezetünkre, úgyhogy tessék kapaszkodni, folytatódik tovább itt a hullámvasút. Viszont utána fellélegezhetünk, mert nagyjából 30 alatti vagy 30 közeli értékeket kell majd számításba vennünk, és hát szerda csütörtökön tehát nagyobb mennyiségű csapadék lehet, ami véget vet ennek a kánikulai hőhullámnak. Már most jelenleg 32-33 fok, és még nincs 10 óra, úgyhogy elérjük megint a 40-et, és úgy néz ki, hogy több helyen is megdől majd a meleg rekord. Na, és hogy mi történt még ma reggel? Hát többek között ugye ezzel kapcsolatos kérdések születtek Facebook oldalunkra. Ki lehet-e bírni a 40 fokos hőséget klíma nélkül? És hogy hogyan vészeled át az év legforróbb napjait? Rengeteg üzenet érkezett. Nem sokára kiderül, hogy ki lesz a páros Cinema City Magyarország mozi belépő.
1: Ez történt ma reggel a keltetőben, a Sunshine FM-en.
0: Hogy még 60 is sok, akkor, mikor elidugrik egy állat.
2: Hát nem különösen, tudom, hogy nagyon sok ilyen helyszín, ahová te is jársz, például esküvőkre, bent van az erdő közepén. És ott, ahogy jössz ki, én voltam például annak idején, azt hiszem Gyulaháza környékén, vagy nem is tudom merre, Nyírtasnál, valahol ott valamelyik részen, konkrétan egy olyan út vezetett keresztül, olyan széles volt, mint ez az asztal, tehát gyakorlatilag keskeny volt, egy autó fért el rajta, és két oldalt vigan legelésztek az őzek napközben. És senkit nem zavart, mármint hogy őket nem zavarta, hogy arra jön egy autó, mert olyan ritkán közlekedik arra bárki.
0: Meg is többen voltak.
2: Ja, ezért. Igen, tehát hogy ott mi lehet éjszaka, amikor elkezdenek kicsit aktívabbak lenni, vagy jönnek, mennek, vagy amikor hűvösebb van. Úgyhogy igen, észnél kell lenni. Debrecennél is, hogyha közelünk ott Pallak környékén, ott azért már többször láttam például szarvast, ahogy ott áll az út szélén, és nem megnyugtató, amikor mész, úgy vagy vele, hogy hajnal 2-3, nincs az úton senki, hát mi baj történhetne, mert egy autóval nem találkozol szinte, és akkor egyszer csak azt látod, hogy világított egy szempár, és kiderül, hogy az egy állaté, úgyhogy óvatosan kell közlekedni, bár sose tudom, hogy mi a megoldás ilyenkor. A te módszered, hogy nyomod a dudát ilyen fél percenként, az se igazán jó.
0: Tehát mert azzal csak oda vonzom őket.
2: Igen, tehát a te autóid a nagyon megkímélt állapotban vannak, kivéve a dudagomb. Tehát
0: az kicsit kopott.
2: A G-Astrában volt így, ami ilyen típushiba volt, hogy mindig kiukadt a dudagomb, még akkor is, hogy alig használtad, egy ilyen kis gumi valami volt ott, és mindenkinek, szinte minden második autó lyukas volt. Na most a tiéden akkor ez garantáltan ott van a legjobban megkopva az összes. Az indexen nincs annyi nyom, mint a dudán.
0: Nem. Egyébként én is összerezdülök, mikor látom ezeket a világító szempárokat, meg ugye az út szélén én is ezeket keresem. Csak amikor ott vannak a prizmás bóják, meg a táblák, tehát hogy vagy egy sörös üveg megcsillan, vagy bármi, tehát én ott már akkor veszem el a gázról a lábam. Tényleg hazafelé menet az ember az összes rajzfilmhőssel találkozik. Talán még Mici Mackóval, meg sárkánnyal nem találkoztam, de minden olyan állattal, ami a mesékből ismerős lehet.
2: Árul, de mit szedsz ilyenkor vezetés előtt? Összes jön, képzeld el anyukám, jöttem haza, és jött Mici Mackó velem szemben egy mézes csuporra.
0: Igen, és hófehérke ült rajta, és így vágtattak.
2: Nem,
0: kialvatlanság. Az pont elég drog.
2: Amúgy arra nagyon kell figyelni, és most tényleg a viccet félretéve most a következő napokban, mert egy-két napig elviseli az ember ezt a hőséget, de amikor már napok óta nem alszik, akkor az tényleg olyan állapotba kerül, főleg, hogyha ha reggel kell mennie dolgozni, mint hogyha ha még másnapos lenne. De most de... sokan a fejükhez kapna, ú, de jó, hajjuká, milyen olcsóbb.
0: Hát amúgy erről már beszéltünk is, hogy van egy ilyen kutatás, hogy pont azt okozza az ember agyában, szervezetében a kevés alvás, a kialvatlanság, mint az alkohol. Tehát akkor minek iszunk?
2: Igen, elég lenne nem aludni. Anyukám, milyen jó buli volt, nem aludtunk csak 3 órát.
0: Dupla műszak, minden nap az kész.
3: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu.
0: 9 óra 52 perc van, tehát azt is megtudhattuk, hogy hogyan lehetünk részegek alkohol nélkül, vagy legalábbis bódult állapotúak. A kevés alvás és a magas hőmérséklet nyilván mind a kettő hozzájárul ehhez, úgyhogy próbáljátok meg pihenni, hűvös helyen tartózkodni, rengeteg folyadékot inni, tényleg másfél-kétszeresét annak, mint amit szoktatok, vagy nem is, inkább mint amennyit kell, mert ugye általában elszokták az emberek hanyagolni a vízivást, úgyhogy próbáljátok hidratálni, és alkoholmentesen tegyétek. Ez nagyon fontos lenne. Aztán az is fontos, hogy valakit kiemeljünk a sorból, ugyanis a mai Facebook témákban egy páros Cinema City Magyarország mozi belépő lehet Nagy Juhász Líviájé, úgyhogy Lívia, gratulálunk, megvan a mozi, és jó filmnézést kívánunk majd neked, és kitartás mindenkinek, folytatódik a kánikula ma és holnap, és persze vannak névnaposok is, nekik is kitartás, kedves Pálok és Péterek, Isten éltessen benneteket nagyon sokáig. Jön a friss hírek, információk után Máci Zoli magyar hangja, vagyis Glac Norbi, és búcsúz Dankó Laci, meg Olasz Gabi, kitartás mára. Csókozom!
1: A fiúk most gyors töltő.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Mi tudjuk, hol bulizol a nyáron. Irány Nyíregyháza, cél a Sóstó Garden, a sóstói nyár központja. Július 3-a péntek, Colorland Summer XXL Happarty, naplementés party, sztár vendég, DJ. Július 10 péntek, Rakoncai, DJ Németi. Július 23 csütörtök, Pontot Party, Fellép, Mollywood, Vini, Regálili, Burai, Katapult DJ. Július 24 péntek, Chris Rudy, DJ Németi. Július 21 szombat, Mulata Garden, Roberto, Hamkoham, Vox együttes. Buriz Nyíregyházán, Sóstón, a sóstói nyár központja. A Sóstó Gardenben.
0: Tudtad, hogy a zene hallgatási jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgasd megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM. Van valami egészen különleges Debrecenben.
0: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
1: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
0: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
1: Nekünk ez szerelem.
0: Sunshine FM, csak jó zene. Sunshine FM. Kattints a sunshine.hu-ra. Olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. A térség ritmusa. Sunshine FM.
3: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
4: Sajnos semmi.
0: Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban. Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM

0: epizódos kedvencek.
1: És igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
2: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Új haladékot kapnak a babaváró hitelesek. Lopott pénzből vett autót egy férfi. Kevesebb vasúti átjárós baleset volt idén. Következnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
3: November 1-jéig meghosszabbítja a kormány a babaváró hitel gyermekvállalási határidejére vonatkozó moratóriumot. A döntés azoknak a családoknak jelent könnyebbséget, akik 2019 és 21 között vették fel a támogatott hitelt, de a vállalt gyermek még nem született meg. A pénzügyminisztérium szerint az érintettek így több hónap haladékot kapnak, miközben a kormány egy enyhébb szabályozás kidolgozásán is dolgozik. A jegybank adatai alapján csaknem 25 ezer szerződésnél még nem teljes a gyermekvállalási feltétel, így a hosszabbítás több 10 000 családot is érinthet. Lopott pénzből vásárolt autót egy 38 éves hajdú hadházi férfi, akit a debreceni rendőrök két nappal a bűncselekmény után elfogtak. A gyanú szerint a férfi egy családi ház felújításán dolgozott, majd miután a tulajdonos elutazott, éjszaka visszatért az ingatlanba. Ismerte a házat, bejutott az épületbe, és egy borítékból 1 millió forint készpénzt is elvitt. A tulajdonos hazatérése után tett feljelent, a rendőrök pedig gyorsan azonosították az elkövetőt. A nyomozás során kiderült, hogy a férfi a lopott pénzből autót vásárolt, amelyet a rendőrök le is foglaltak. Ellene lopás miatt indult most büntető eljárás. A jelenlegi ügyvezető Vizi Katalin vezeti tovább a debreceni MODEM, modern és kortárs művészeti központot. A közgyűlés egyhangú döntéssel újabb 5 évre bízta meg az intézmény irányításával. A vezetői pályázatra ketten jelentkeztek, a jelenlegi igazgató mellett Gulyás Gábor, aki 2006 és 2011 között már vezette a MODEM-et. Bár a szakmai bizottság mindkét pályázatot támogatta, a közgyűlés szakbizottságai és végül a képviselők is egyhangulag Vizi Katalin mellett döntöttek. Az igazgató a bizalom megköszönése mellett azt mondta, a következő 5 évben is Debrecen és a MODEM szakmai elismertségének erősítésén dolgozik. Heti lappá alakul a Hajdú-Bihari Napló. Jelentős változás jön a nyomtatott sajtóban. Augusztus 1-től ugyanis heti lapként jelenik meg a Hajdú-Bihari Napló, valamint több más vármegyei napilap, köztük a Kelet-Magyarország is. A MediaWorks közlése szerint az újságok ezentúl szombatonként jutnak el az előfizetőkhöz. A kiadó azt ígérte, ha megújult lapokban nagyobb hangsúlyt kapnak a riportok, interjúk, elemzések és háttéranyagok, amíg a napi friss hírek továbbra is az online felületeken lesznek elérhetőek. Az előfizetőket a változásokról levélben is tájékoztatják. Kevesebb baleset történt idén a vasúti átjárókban, mint az előző évek azonos időszakában, de a MÁV szerint továbbra is minden tragédia megelőzhető lenne. Az év első felében 21 baleset történt, amelyekben 10-en vesztették életüket. A vasúttársaság a nyári utazási szezon miatt fokozott óvatosságot kér az autósoktól, kerékpárosoktól és a gyalogosoktól is. Arra figyelmeztetnek, hogy mindig tartsák be a jelzéseket, ne használjanak mobiltelefont vagy fülhallgatót az átjárókban, és soha nem ásszanak fel a vasúti kocsikra, mert a felső vezeték már 2 méteres távolságból is halálos áramütést okozhat. A MÁV idén is folytatja az Érj haza biztonságban vasúti biztonsági kampányát.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Folytatódik a kánikula. Debrecen környékén napos, száraz időre és extrém hőségre számíthatunk. Eső nem várható, a légmozgás gyenge marad, délutánra pedig 40 fokig emelkedik a hőmérséklet. A déli órákban lesz rendkívül erős az UVB-sugárzás.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Köszi Szücsi a legfrissebbeket, 4 perccel 10 óra után is csak jó zene itt a Sunshine-on. No meg ezen a héten együtt repülünk a délelőttből a délutánban. Hello mindenkinek, a stúdióban Glass Norbert, jöhetnek az infók a folytatásban is. 0620 316 3000, startunk Gordóval.
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Glass Norbert-tel. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó

0: miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Nagyon szeretlek benneteket reggel, délbe, este. Mindig nagyon-nagyon jók vagyok, és eszméletlen nagy örömet és vidámságot tudtok okozni.

Reklamor is Raya Louise. Ez volt tőlük a Kent Hold Us az előző percekben itt a Sunshine-on. Hát kellemes délelőttet kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, egy picit rátekintünk az orvos meteorológiára, ugyanis ma jelenleg fronthatás ugyan nem terheli a szervezetünket, de az átlagosabbnál melegebb idő tartós stressz gyakorol mindenkire. Fennáll egyébként a hőgúta veszélye, különösen a szabadban dolgozóknál, úgyhogy mindenki figyeljen oda, és fontos odafigyelni az elveszített folyadék és az izzadás által

0: távozó sókpótlására. Emellett az UVB sugárzás is magas, érdemes egyébként a mai napon világos, természetes anyagú ruházatot, széles karimájú kalapot, illetve napszemüveget is viselni, de a megfelelő faktorszámú naptej használata is szükséges lehet a mai napon. És hát nem véletlenül mondom ezeket, ugyanis jelen pillanatban ugye harmadfokú hőségriasztás van érvényben Magyarországon, és hát már most jelen pillanatban a térségben 34 Celsius fokot mérhetünk. Valaki pedig van a vonalban, szia Sunshine FM.
1: Ja, egy játékra jelentkezünk.
0: Nem volt még sajnos a felhívó spot, viszont figyelj, hiszen lehet, hogy hamarosan majd jön a bummos játékunk. A kedvencek pedig jönnek a folytatásban. Purple Disco Machine, Beat of Your Heart.

0: percek a Sunshine FM-en.
1: Lady Gaga, és ez volt tőled a Dead Dance az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes délelőtöt kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok 6 perccel 3:41 előtt rá is kanyarodunk egy picit az egészségpercekre, ugyanis ugye jelen pillanatban Magyarországon harmadfokú hőségriasztás van, és hát ebben az időben különösen fontos, hogy naponta elegendő folyadékot fogyasszunk, még akkor is, ha nem érezzük magunkat szomjasnak. A déli órákban lehetőség szerint kerüljük a tűző napon való tartózkodást és a megterhelő fizikai munkát. Viseljünk világos, szellős ruházatot, valamint használjunk fejfedőt és napvédőkrémet. Fordítsunk egyébként ebben az időszakban kiemelt figyelmet a gyermekekre, az idősekre és a krónikus betegekre, mert ők különösen érzékenyek a nagy melegre. Ezek lettek tehát volna az egészségügyi jó tanácsaim, a közlekedési infókat pedig várom a folytatásban is 0620 316-án.

0: miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Nagyon szeretlek benneteket reggel, délbe, este. Mindig nagyon-nagyon jók vagytok, és eszméletlen nagy örömet és vidámságot tudtok okozni.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

Doja Cat, és az volt tőle a Kiss Me More az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes délelőtöt kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, hamarosan 11 óra, úgyhogy most megállunk egy picit, ugyanis elmegyünk hírezni, illetve reklámozni, viszont a következő órában is várok vissza mindenkit, hiszen június 29-ére hétfőre is jósoltak nekünk a csillagok, úgyhogy érkezik majd hozzám Kata, és vele együtt az asztrológia, no meg hát valószínűleg a következő órában már jön a bummos játék, úgyhogy ezért is érdemes velem tartani. No meg játszom a kedvenceket, indulunk majd mindjárt az óra elején Felix Jén és Sausz közösével. Ez lesz

0: vezetés vár rád. A Sunshine Auto folyamatosan járja a vételkörzetet. Lehet, hogy épp most gurul el melletted.
1: A játék kiemelt támogatói a Valent Auto és a Hotel Auto. Csak jó zene.
0: Ez a Sunshine FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Születésnap, névnap, házassági évforduló.
1: Bármilyen ünnep is legyen, köszönj szeretted a Sunshine FM-mel. Mi meglepjük, a Stümer márkabolt és cukrászda pedig megajándékozza finomságaival.
0: Írd nekünk Facebookon privát üzenetet, és hallgasd minden reggel a keltetőt.
1: Sunshine FM.
0: Csak jó zene. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Tudtad, hogy a zenehallgatás jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgasd megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
0: Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 93.5 Sunshine FM Debrecen.
3: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
4: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
2: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
2: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Szerdától új szabályok lépnek életbe a fuvarozásban. 6 parkoló autót tört össze egy BMW Debrecenben. Sebességkorlátozás van 13 vasútvonalon a hőség miatt. Ezek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Július 1-től több fontos jogszabályváltozás lép életbe Magyarországon. Az egyik legjelentősebb újdonság, hogy a nemzetközi árufuvarozást végző 2,5-3,5 tonna közötti kis teherautók egy részében kötelező lesz a tahográf használata. Ez nem csak új eszközök beszerzését, hanem szigorúbb adminisztrációt és a vezetési idők nyilvántartását is jelenti a fuvarozóknak. A változások elsősorban a nemzetközi szállítást végző vállalkozásokat érintik, a kizárólag belföldön közlekedő járművekre nem vonatkoznak automatikusan. Jelentős anyagi kárral járó baleset történt Debrecenben, Tócóvölgy városrészben. Egy 42 éves férfi BMW X6-osával végighajtott egy parkolón, és összesen 6 parkolóautónak ütközött. A rendőrség tájékoztatása szerint személyi sérülés nem történt, ugyanakkor a sofőrnél felmerült az ittas vezetés gyanúja. A férfit a helyszín közelében elfogták, vezetői engedélyét azonnal bevonták, és büntető eljárás is indult ellene. A baleset pontos körülményeit még vizsgálják. A helyiek szerint a tócóvölgyi parkolókban korábban is előfordultak rongálások, ezért már évekkel ezelőtt kezdeményezték a térfigyelő kamerák kihelyezését a környéken. Ismét működésbe lépett a habbaloltó berendezés a debreceni Semcorp Hungary Kft. Üzemében péntek éjjel. Debrecen önkormányzata közölte. Munkatársaik azonnal a helyszínre mentek és tájékoztatást kértek az üzem vezetőitől, valamint a kormányhivataltól és a katasztrófavédelemtől is. Az önkormányzat előzetes információi szerint ezúttal is téves riasztás történt. A városvezetés azt ígéri, hogy a hatóságok hivatalos vizsgálatának lezárása után részletesen tájékoztatják majd a nyilvánosságot. A tartós hőség miatt több hajdúbihari településen is vízkorlátozást vezettek be. A debreceni vízmű tájékoztatása szerint Ebesen a legenyhébb úgynevezett nullás szintű korlátozás van érvényben. Elsőfokú vízkorlátozást rendeltek el Bagamérban, Hajdúsámsonban, Hosszúpályiban, Vámospércsen, Pocsajesztáron, Bihar-Keresztesártán térségében, Bihar-Tordán és többek között Nyírodony, Aradvány puszta, Tamási pusztán is. Az érintett településeken napközben tilos tömlővel locsolni autót mosni, medencét tölteni és automata öntözőrendszert használni. A korlátozás célja, hogy a rendkívüli hőségben is biztosítható maradjon az ivóvízellátás. A rendkívüli hőség miatt szombat déltől 13 vasútvonalon sebességkorlátozást vezetett be a MÁV. A társaság szerint az elmúlt napokban a sínhőmérséklet helyenként az 56 Celsius fokot is elérte, ezért a legmelegebb órákban biztonsági okból csökkenteni kellett a vonatok sebességét. Az intézkedés a Budapest-Debrecen-Nyíregyháza-Záhony fővonalat, valamint a Debrecen-Mátészalka, a Nyíregyháza-Nyírbátor-Mátészalka-Zajta és a Mátészalka-Tibor szállás vonalat is érinti. Az utasoknak 5-15 perces késésekre is számítaniuk kell. A MÁV azt kéri, hogy utazás előtt mindenki tájékozódjon az aktuális forgalmi helyzetről.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Folytatódik a kánikula. Debrecen környékén napos, száraz időre és extrém hőségre számíthatunk. Eső nem várható, a légmozgás gyenge marad, délutánra pedig 40 fokig emelkedik a hőmérséklet. A déli órákban lesz rendkívül erős az UVB-sugárzás.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Köszi Szücsi a legfrissebbeket, 11 óra után is csak jó zene itt a Sunshine-on, no meg hát a délelőtt utolsó órájába lépünk be. Hello mindenkinek a stúdióban továbbra is Glass Norbert, jöhetnek az infók ebben az órában is, 0620 316 3000. Cserébe adom a kedvenceket, itt van Felix Jén és Shawoz.
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Glass Norbert-tel. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.

0: Marsalkó Dáviddal kiegészülve, és ez volt tőlük a Valaki mondta. Kellemes délelőttöt kívánok mindenkinek, és a drága szájsajnosok, ahogy korábban ígértem, június 29-ére is jósoltak nekünk a csillagok, Kata pedig már meg is érkezett hozzám a stúdióban, úgyhogy én átadom neki a terepet. Jön tehát Kata és az asztrológia.
1: Sunshine FM asztrológia.
2: A kosnak nem fűlik a foga a rutin feladatokhoz, de ha nem végzi el azokat, könnyen összetűzésbe kerülhet főnökével, úgyhogy szedje össze magát. A Biga pénzügyi helyzetét megzavarhatja egy új hír a távolból. Egyik befektetése, amely eddig sok hasznot hozott, most már csak veszteséggel jár. Időszerű lenne újra gondolnia. Az égrek ne hagyja, hogy néhány apróbb akadály eltántorítsa egy nagyszerű feladat elvégzésétől. Kollégáim a nagyon segítőkészek, és közös erővel most bármilyen munkát sikerre vihetnek. A rák életében felbukkanhat egy rég elfeledett személy. Talán azt hitte, soha nem látja viszont, de most újra fölizzó szerelmet jeleznek a csillagok. Az oroszlánnak remek lehetőségei kínálkoznak a mai napon. Ezeket ragadja meg, ne gondolkodjon rajtuk túl sokat, használja ki az adódó alkalmakat. A szűz hangulata egy kicsit szomorkás a reggeli órákban, ez pedig nehézkessé teszi az indulást. Ne aggódjon, napközben magára talál majd. És ne feledje azt sem, hogy ha mosolyog, a világ visszamosolyog önre. A mérleg hajlamos lehet véleménye kántálására, pedig egyáltalán nem biztos, hogy igaza van, hallgassa meg a többieket is, és ne féljen beismerni, ha tévedett. A Skorpió ne adjon helyet önzőségének, féltékenységének, legyen őszinte saját magához és barátaihoz is, és ma különösen igyekezzen megfelelni a munkahelyi követelményeknek. A nyilas ma meglehetősen impulzív, javaslatai szeszélyesek, látszik, hogy ön sincs tisztában azzal, hogy mit is akar valójában, ezt jó lenne eldöntenie mi hamarabb. A baknak munkahelyén egy fiatalabb kollégával kell együtt dolgoznia egy közös projekten. Boldogan veti bele magát a feladatba, mert pontosan tudja, hogy nagyon sokat tanulhat az ifjú titántól. A vízöntőnek brilliáns ötletei vannak, adjon hangot nekik, és ezzel kedvezően befolyásolhatja előmenetelét is. Tegyen meg mindent a tervek kivitelezése érdekében. A halak ma régóta megválaszolatlan kérdésekre kaphat választ, de csak ha a megfelelő embereket kérdezi, egy tapasztaltabb ismerős sokat segíthet.
0: Köszönjük szépen, várunk vissza majd dél után, méghozzá a legjobb

0: Miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Felkelek, és az első kapcsolomban a rádiót, illetve napközben is munkáján szoktam hallgatni. Bírlak titeket nagyon.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine.

Most eljött a te pillanatod. Hívd a 0620-316-3000-et. Legyél az ötödik betelefonáló. Mondd a Sunshine FM szlogenjét, és robbanj be a játék.

0: Turista.
1: Geszti Péter, és ez volt tőle Mindenki legyen rohadt gazdag. Az előző percekben itt a Sunshine-on kellemes délelőttöt kívánok mindenkinek. 8 percen járunk már 11:30 után, a felhívó spot pedig ugye az előző percekben elhangzott. Az ötödik telefonáló pedig a vonalban. Halló, Sunshine FM.
2: Halló, Zsóka vagyok.
1: Kezei csókolom, Zsóka. Hogy tetszik lenni, hogy szolgál az egészsége, hogy bírja ezt a rekkenő hőséget?
2: Hát köszönöm szépen, a klímás lakásba tűrhető.
1: Na hát kérem szépen, akkor ön egy lépéssel előrébb jár nálam, ugyanis van klímája. Nálam nincsen.
2: Igen.
1: Akkor úgy ezért egy picit jobban ki lehet bírni. Hogy telik a nyári szünet, mennyire élvezi ezt a meleget? Unokák vannak-e már, mennek-e önhöz?
2: Hát van unoka, hát nem igazán jön hozzánk, de meg vagyunk.
1: Na, de akkor jó, akkor minden jól szolgál, az egészsége minden a legnagyobb rendben van.
2: Igen.
1: Zsóka, nagyon jó, ön az ötödik telefonálom, már csak egyetlen egy dolgunk van, hogy elkezdhessük a mai bummos játékot, hogyha megmondja nekem a Sunshine FM szlogenjét.
2: Sunshine FM, csak jó zene.
1: Azt a mindeni, Zsóka, hát így kell ötödiknek bekerülni a játékban, és hát így jutunk el oda, hogy innentől kezdve majd a bummos játék elindul. Ugye vannak napi tárgyeremények is, a Mendis Épent Body of Voltából egy 25 ezer forintos vásárlási utalvány, a Natur Cleaningtől szintén van egy 25 ezres utalványunk, az M3 Outlet Jó Voltából szintén egy 25 ezres, és van a Praktiker Jó Voltából is egy 25 ezer forint értékű vásárlási utalványunk. Sokszor próbálkozott, Zsóka?
2: Háromszor-négyszer.
1: Háromszor-négyszer. Na, de hát látja, hát be lehet hozzánk kerülni. Itt izzanak a vonalak, győzöm kapkodni őket egyébként. Hát rengeteg hallgató van, aki hát a második lettél, hát jó, próbálkoz újra. De hát azért, na, az ötödiknek mindig szerencsésnek kell lennie.
2: Úgy lesz.
1: Így van. Zsóka, a játékot ismeri akkor?
2: Igen, igen.
1: Jó, tehát van majd egy visszaszámlálásunk, és majd szólok, hogy mikortól kell a csippanásokat hallgatni, és amikor úgy érzi, hogy most fog robbanni a bomba, akkor kell azt mondani, hogy bum.
2: Rend.
1: Jó, szóljon, hogyha készen áll.
2: Igen.
1: Jó, akkor ebben a pillanatban elindítottam, mindjárt visszaszámolok, ilyenkor én is izgulok egyébként. 3, 2, 1, Zsóka, ön van. Hát itt egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon másodpercnyi hát különbség volt. Zsóka, legyen, én ezt most elfogadom, jó? Jó, mindig én vagyok a jó fej a rádióban egyébként. Tehát mindig az van, hogy én vagyok az, aki azt mondja, hogy jó, akkor én ezt még elfogadom. Jó, húzok még egy utalványt is, hogy mit fog nyerni tőlem Zsóka. A nyereménye pedig nem más, mint egy 25 ezer forint értékű, eddig jók vagyunk, mert eddig mindegyik 25-es, Praktiker vásárlási utalvány.
2: Wow, köszönöm szépen.
1: Ebből akár egyébként a Praktikerben egy jó medencét is lehet venni.
2: Akár.
1: Egyébként, főleg ebben a hőségben. Viszont Zsókának is megvan az esélye arra, ugye így, hogy bekerül majd a fődíj sorsolásunkba, hogy elvigye tőlünk a Gál Travel utazási iroda Jó Voltából 3 nap, 2 éjszaka, 2 hőre szóló wellness hétvége félpanzióval, az Aqua World Resort Budapest elnöki lakosztályában, tehát nem csak egy sima, nem csak egy sima szoba, ez egy elnöki lakosztály. Én megnéztem, odáig voltam meg vissza. Tehát csak, annyit mondok, hogy csak a lakosztály 79 négyzetméter, Zsóka. Tehát én néztem, és így csak néztem, tehát bámultam. A másik egyébként, ami a főnyereményünk pedig az Újház Farmcare Jó Voltából, egy hűtő-fűtő klíma, ez ugye nyilván felszereléssel együtt, de hát Zsóka, ahogy hallottam, klíma van, tehát jobb lenne egy jó kis wellness hétvége.
2: Úgy, pontosan.
1: Jó, Zsóka, örülök neki, hogy játszottunk, maradjon még egy picit vonalban, és akkor felveszem az adatokat, jó?
2: Jó, köszönöm.
1: Én is köszönöm. Hölgyek, urak, természetesen játék egyébként még lesz a mai napon, akár a délután folyamán Rolinál, vagy hát ugye most kivételesen az estében is Rolinál lesz. Jöhetnek az infók is a folytatásban, 0620 316 3000. Jack Jones, Never Be Alone.

0: És ez volt tőle az Azizám az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes délelőtöt kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, hamarosan dél, úgyhogy most egy icipicit megint megállunk, ugyanis elmegyünk hírezni, illetve reklámozni, viszont 2 órán keresztül még együtt rádiózunk, és egy gyors közlekedési info. Ugyanis Attilától tudjuk, hogy baleset van a 4-esen, méghozzá a Debrecen tábla után, úgyhogy az arra közlekedők csak óvatosan, és természetesen, hogyha van közlekedési infód, akkor az ügyet a folytatásban is 0620 316 3000 balesetmentes közlekedést. Tehát ahogy említettem, most egy picit megállunk, jön tehát Szücsi, és a hír összefoglaló, viszont a következő óránkat indítom majd a Hosszal. Ez lesz tőlük a Midnight.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Mi tudjuk, hol bulizol a nyáron. Irány Nyíregyháza, cél a Sóstó Garden, a sóstói nyár központja. Július 3-a péntek, Colorland Summer XXL Happarty, naplementés parti, sztár vendég DJ. Július 10 péntek, Rakoncai, DJ Németi. Július 23 csütörtök, Pontot Party, fellép, Mollywood, Vini, Regálili, Burai, Katafú DJ. Július 24 péntek, Chris Rudy, DJ Németi. Július 21 szombat, Mulata Garden, Roberto, Hamkoham, Vox együttes. Buliz Nyíregyházán, Sóstón, a sóstói nyár központ a Sóstó Gardenben.
1: Tudtad, hogy a zenehallgatás jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgasd megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
2: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
1: Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes?

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Nyíregyháza legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 99.4 Sunshine FM. Adj hangot vállalkozásodnak. Írj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. Most ne tekerj tovább, mert a Sunshine FM 25 éves, és ezt nem tortával ünnepeljük. Jön a Sunshine Boom, a nagy bummolás. Figyeld a bombát, számolj magadban, és amikor úgy érzed, itt az idő, kiásd. Boom!
1: Ha eltalálod a robbanás pillanatát, 25 000 forintos utalványok várnak rád a Praktikertől, az M3 Outlettől, a Natur Cleaningtől és a Wendy's Shape & Body-tól. Minden játékos fődíjra is esélyes. Wellness hétvége az Aqua World Resort Budapest elnöki lakosztályában, vagy klíma az új ház Farmkertől.
2: Amikor szólunk, hívd a 0620 316 3000-et, legyél az ötödik betelefonáló, mondd a Sunshine FM szlogenjét. Robbanj be a játékba! Sunshine 25! Sunshine Boom! A nagy bummolás! Ez reklám volt! Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en!
3: 6 parkoló autót tört össze egy BMW Debrecenben. A hőség miatt korlátozzák a vízhasználatot Hajdúviharban. Elkészült a Debrecen-Balmazújváros vasútvonal villamosítása. Köszöntöm Önöket, ez itt a Civis Krónika, a Sunshine FM helyi hír összefoglalója. 2026. június 29-e van, déli 12 óra. Én Szűcs István vagyok, és a közlekedési információk után hozom a hírek részleteit.
2: Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
3: A 35-ös főúton Hajdúböszörmény elkerülő szakaszán optikai hálózatot építenek. A 65-ös és 66-os kilométernél útszűkület lassítja a forgalmat. A 42-es főúton Földes és Berettyújfalú között hídfelújítás miatt félpályás lezárásra és jelzőlámpás irányításra kell készülni. Debrecenben a 48-as főút belterületi szakaszán építési munkák miatt szintén félpályás forgalomkorlátozás van érvényben. Balesetmentes közlekedést kívánunk.
2: Közlekedési információk a Sunshine FM-en. Ez a Civis Krónika.
3: Jelentős anyagi kárral járó baleset történt Debrecenben, Tócóvölgy városrészben. Egy 42 éves férfi BMW X6-osával végighajtott egy parkolón, és összesen 6 parkolóautónak ütközött. A rendőrség tájékoztatása szerint személyi sérülés nem történt, ugyanakkor a sofőrnél felmerült az ittas vezetés gyanúja. A férfit a helyszín közelében elfogták, vezetői engedélyét azonnal bevonták, és büntető eljárás is indult ellene. A baleset pontos körülményeit még vizsgálják. A helyiek szerint a tócóvölgyi parkolókban korábban is előfordultak rongálások, ezért már évekkel ezelőtt kezdeményezték a térfigyelő kamerák kihelyezését a környéken. Éjszaka próbált meg betörni egy hajdúszoboszlói nyaralóba egy 62 éves helyi férfi. A kerítésen átmászva először az udvart és a parkoló autót nézte át, majd a házba akart bejutni. A bent alvó lengyel család azonban felébredt, így a betörő zsákmány nélkül elmenekült. A rendőrök gyors adatgyűjtés után azonosították a korábbról is ismert visszaeső elkövetőt. A férfit magánlaksértés miatt gyanúsítottként hallgatták ki, őrizetbe vették, a bíróság pedig elrendelte a letartóztatását. Ismét működésbe lépett a habbaloltó berendezés a debreceni Semcorp Hungary Kft. Üzemében péntek éjjel. Debrecen önkormányzata közölte. Munkatársaik azonnal a helyszínre mentek és tájékoztatást kértek az üzem vezetőitől, valamint a kormányhivataltól és a katasztrófavédelemtől is. Az önkormányzat előzetes információi szerint ezúttal is téves riasztás történt. A városvezetés azt ígéri, hogy a hatóságok hivatalos vizsgálatának lezárása után részletesen tájékoztatják majd a nyilvánosságot. A tartós hőség miatt több hajdúbihari településen is vízkorlátozást vezettek be. A debreceni vízmű tájékoztatása szerint Ebesen a legenyhébb úgynevezett nullás szintű korlátozás van érvényben. Elsőfokú vízkorlátozást rendeltek el Bagamérban, Hajdúsámsonban, Hosszúpályiban, Vámospércsen, Pocsajesztáron, Biharkeresztesártán térségében, Bihartordán és többek között Nyírodony, Aradvány, Puszta, Tamási pusztán is. Az érintett települések helyszíneken napközben tilos tömlővel locsolni autót mosni, medencét tölteni és automata öntözőrendszert használni. A korlátozás célja, hogy a rendkívüli hőségben is biztosítható maradjon az ivóvízellátás. Eltűnt egy 13 éves berettyújfalui származású lány, akit a debreceni rendőrkapitányság nagy erőkkel keres. A rendőrség tájékoztatása szerint a gyermek még péntek délután 2:30 körül távozott debreceni nevelőszüleitől, és azóta ismeretlen helyen tartózkodik. Az eltűnt lány Mezei Arabella körülbelül 161-165 cm magas, közepes testalkatú, aranybarna, hátközépig érő hajú. Eltűnésekor fehér trikót, rövidnadrágot és fehér sportcipőt viselt. A rendőrség kéri, hogy aki felismeri a lányt vagy információval rendelkezik a tartózkodási helyéről, jelentkezzen a debreceni rendőrkapitányságon, vagy hívja a telefontanú zöld számát, illetve a 112-es segélyhívót. Elkészült a Debrecen és Balmazújváros közötti 108-as vasútvonal villamosítása. A MÁV tájékoztatása szerint hétfő reggel 8 órától 25.000 voltos feszültség alá helyezték a teljes felső vezetéki hálózatot, ezért a berendezések megközelítése életveszélyes. A több mint 7 évig tartó fejlesztés részeként felújították a pályát, korszerűsítették az állomásokat és kiépítették a villamos infrastruktúrát. A beruházásnak köszönhetően hamarosan villamos üzemű vonatok közlekednek Debrecen és Balmazújváros között, hosszabb távon pedig a teljes Füzesabonyig tartó vonal villamosítása a cél. Több balesethez és műszaki mentéshez is riasztották a hétvégén a tűzoltókat Hajdúbihar vármegyében. Körösszakálon egy furgon beton csatorna védműnek ütközött, a sofőrt kórházba szállították. Az M35-ös autópályán Hajdúböszörmény közelében egy személyautó a szalagkorlátnak csapódott, a vezető szintén megsérült. A 42-es főúton egy kis teherautó és egy személygépkocsi ütközött össze, a személyautó sofőrjét kórházba kellett vinni. Komádiban egy autó motortere gyulladt ki, a tüzet még a tűzoltó kiérkezése előtt sikerült megfékezni, Hajdúsámsonon pedig egy szénmonoxid érzékelő jelzett be egy lakásban. A mérések igazolták a mérgező gáz jelenlétét, személyi sérülés itt nem történt. Hamis tűzriadóhoz riasztották a hajdúböszörményi tűzoltókat. A segélyhívót egy gyermek tárcsázta, aki azt állította, hogy egy ház ég, majd a bejelentés után megszakította a hívást és elérhetetlenné vált. A helyszínre érkező tűzoltók azonban sem tüzet, sem füstre utaló nyomokat nem találtak. A katasztrófavédelem felhívja a figyelmet arra, hogy a szándékosan megtévesztő segélyhívás, szabálysértés, rendőrségi eljárást, pénzbírságot, akár elzárást és a vonulás költségeinek megtérítését is maga után vonhatja. Az idén egyébként már több mint 200 hamis bejelentés érkezett a segélyhívóra. Vége a kacsatollat, libatollat hangos bemondónak, ugyanis június 28-ától betiltották a mobil hangszóros reklámokat Téglás teljes közigazgatási területén. Az önkormányzat döntése szerint a hangos utcai hirdetések, a vészhelyzet és a közszolgáltatási tájékoztatások kivételével ezentúl nem engedélyezettek. A cél a lakosság nyugalmának és zavartalan pihenésének biztosítása, kivételt csak a létfontosságú szolgáltatásokat hirdető járművek jelenthetnek, amelyekhez polgármesteri engedély szükséges. Az önkormányzat figyelmeztető táblákat is kihelyezett, és arra kéri a lakosokat, hogy jelentsék a szabályszegő hangos reklámos járműveket.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Sunshine Sport Arena.
4: Sporthírek következnek itt a Sunshine FM-en, köszöntöm Önöket, Dankó Lászlót hallják. A labdarúgó NB egy előző kiírásában negyedik helyezett Debrecen a hivatalos honlapján jelentette be, hogy 1+1 éves szerződést kötött Sergi Samperrel. A 31 éves spanyol középpályás Barcelonában született és a világhírű La Masia Akadémián nevelkedett. A gránátvörös kékeknél egészen az első csapatig vitte. Igaz, mindössze 13 alkalommal lépett ott pályára, ezeken a mérkőzéseken egyetlen gólpassza mérlege. Ettől függetlenül Bajnokok Ligája győztes játékosnak valhatja magát 2015-ből, amikor a katalánok az elmúlt két évben már a PSG vezetőedzőjeként diadalmaskodó Luis Enrique vezetésével ültek fel Európa trónjára. Samper egy meccsen pályára is lépett abban az idényben a Bajnokok Ligájában, a ciprusi Apoel elleni hazai csoportmeccsen végig a pályán volt. Később több csapatban is játszott, Lengyelországban pedig együtt dolgozott a Loki vezető edzőjével, Gert Remmellel. A Dehac labdarúgói a felkészülés első hetét egy hazai edzőmeccsel zárták. Az együttes azt a Tiszaújvárost fogadta, amelyet az előző idényben még Kondás Elemér irányított. A rekkenő hőségben megrendezett összecsapás első játék részében nem született gól, vagyis 0-0-ás állásról jöhetett a folytatás. A szünetben Kondás Elemér sorcserét hajtott végre, a beszálló futballisták közül először Vince Ákos volt eredményes, ő egy szögletet követően talált be a 74. percben. Aztán a 2-0-ás végeredményt a 18 esztendős Puskás Patrik állította be. A héten újabb felkészülési mérkőzés vár a csapatra, szombaton a megyei első osztályban szereplő Hajdú Szoboszlót látják majd vendégül a debreceniek. Ezek voltak a sporthírek itt a Sunshine FM-en, köszönöm figyelmüket, hallgassanak bennünket a folytatásban is.
3: Folytatódik a kánikula. Debrecen környékén napos, száraz időre is extrém hőségre számíthatunk. Eső nem várható, a légmozgás gyenge marad, délutánra pedig 40 fokig emelkedik a hőmérséklet. A déli órákban lesz rendkívül erős az UVB-sugárzás.
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Glass Norbert-tel. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.

0: Benzombón, és ez volt tőle a Mystical Magical, az előző percekben itt a 93.5-ön. Kellemes délutánt kívánok mindenkinek, és a drága szentsejnosok, természetesen ismételten elérkeztünk a katasztrófa védelem perceihez, a vonalban pedig már itt van velem Papp Kunkli Nóra, a Hajdú-Bihar vármegyei katasztrófa védelmi igazgatóság vármegyei szóvivője. Szia Nóra, mi történt a hétvégén?
1: Szia Norbi, köszöntöm a hallgatókat. Vasárnap riasztották a tűzoltókat a vármegye több településére is, szabadtéri tűz miatt. Azért az fontos tudni, hogy tűzgyújtási tilalom van még mindig Hajdú-Bihar vármegyében, de hát a munkálatok folynak, és folyt is például Nagyrábén, ott egy mellázó gyulladt ki, majd a tűz átterjedt a tarlóra, de oda kell ezekre a mezőgazdasági gépjárművekre is figyelni, hogy olyanokat használjanak, amely megfelelően karban vannak tartva, hiszen ilyen tűzeset miatt vonultak a Komárd, illetve Berettyóújfalui hivatásos tűzoltók is Biharugra és Komárdi közelébe, ott egy kombány gyulladt ki munkavégzés közben, szerencsére ott a szabad területre nem terjedt át a tűz. Emellett szénmonoxid érzékelő adott le jelzéseket egy debreceni lakásban, az Egyetem sugárúton, oda riasztották a debreceni hivatásos tűzoltókat, méréseket végeztek, melyek kimutatták a mérgező gáz jelenlétét. A fürdőszobában egy gázüzemi vízmelegítő működött, amit a gázszolgáltató idéglenesen kizárt a szolgáltatásból, a lakót a mentőszolgálat kórházba szállította. Ez is egy olyan káreset, ami gyakori ebben a hőségben, hogy szénmonoxid kerül a levegőbe vissza. Fontos a nagy hőség mellett is azért a megfelelő szellőztetés, illetve hogyha valakinek ilyen nyílt égésterű vízmelegítője van, akire érdemes egy szénmonoxid érzékelőt beszerezni, hiszen ebben a hőségben még több ilyen káreset van, tehát volt már szombaton is riasztás, szerencsére ott nem került kórházba a lakó, itt azonban már enyhe mérgezés szenvedett az ott lakó, és ezért kellett tovább szállítani a kórházba. Volt még műszaki mentés vasárnap Hajdúnánáson, ott egy horgásztóba esett bele egy szarvasmarha, és nem tudott önerejéből kimászni a tóból, ezért a hajdúnánási hivatásos tűzoltók kötér segítségével szabadították ki az állatot, illetve volt favágás Debrecen több utcájában, a kórház, a Hétvezér, a Viola és a Lehel utcában is. Faágakat távolítottak el a debreceni hivatásos tűzoltók, mert ezek az ágak a közlekedést veszélyeztették.
0: Köszönjük szépen, Nóra, eseménymentes napot kívánunk nektek!
1: Köszönöm!

0: Navigáció.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0620 316 3000.
2: Jó utat és balesetmentes közlekedést kíván a 93.5 Sunshine FM Debrecen. 3:45 előtt rá is kanyarodunk a közlekedési információkra, a vonalban pedig már itt van velem Horváth László, a közlekedési tudósítónk. Szia Laci, mi újság az utakon?
3: Köszöntöm a hallgatókat. Hát igen, ember próbáló időjárási viszonyok között tudunk autózni, ami azt jelenti, hogy a reggeli csúcsforgalom vagy lement. Most már vannak a városnak olyan szakaszai szinte járhatatlanak, amit ugye emlegettünk már egy ideje, hogy a Nádor utcától a bentérig a Füredi út, mint aszfaltozási munkára az a 90 busz megálló építése miatt le van zárva. Ott nagyon-nagyon vagy kerüljük el, vagy nagyon-nagyon figyelmesen menjünk. Ez mi hatással van a Nyíl utcára, a Rakosz király egészen elér a kocsi sor. Új belépőként a Miketérszi úton a Maros-Torpány út kereszteződés előtt a jobb oldali forgalmi sávot lezárták, és csak egyenesen lehet tovább haladni. Hát mindenkinek felhívnám a figyelmet, hogy legyünk nagyon-nagyon türelmesek, mert ez a forróság így izgatottá teszi az embereket, ehhez kívánok én balesetmentes közlekedést.
2: Köszönjük szépen, Laci, mi is balesetmentes közlekedést kívánunk mindenkinek.
3: Szép napot kívánok!
0: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván!

93.5 Sunshine FM Debrecen. Let's get it started in here.

0: Sunshine.
1: Sunshine FM.
2: Sunshine FM.
1: Amit itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja.
3: Hey guys, I'm Cameron.
1: Nekünk ez szerelem.
2: Sunshine FM.

Rád, és ez volt tőle a Be Mine az előző percekben itt a 93.5-ön. Kellemes délutánt kívánok mindenkinek és a drága szenseinosok. Most egy picit megállunk, ugyanis elmegyünk hírezni, illetve reklámozni, viszont egy teljes órán keresztül még együtt rádiózunk, úgyhogy ha van infód, akkor az jöhet. Telefon, SMS, Viber 0620 316 3000. Egy óra után pedig startolunk majd Team Impalával. Ez lesz a Dracula.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Hello Debrecen!
3: Itt az új taxis élmény.
2: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
3: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
2: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
3: Utazz bárhová egyszerűen.
2: Töltsd le az Uber alkalmazást,
3: vagy hívd az 555-555-öt.
2: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
3: Készen állsz az új kalandra?
2: 555 taxi és Uber Taxi.
0: Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu.
4: Mi tudjuk, hol bulizol a nyáron. Irány Nyíregyháza, cél a Sóstó Garden, a sóstói nyár központja. Július 3-a péntek, Colorland Summer XXL Happarty, naplementés parti, sztár vendég DJ. Július 10 péntek, Rakoncai, DJ Németi. Július 23 csütörtök, Pontot Party, Fellép, Mollywood, Vini, Regálili, Burai, Katapult DJ. Július 24 péntek, Chris Rudy, DJ Németi. Július 21 szombat, Mulata Garden, Roberto, Hamkoham, Vox együttes. Buliz Nyíregyházán, Sóstón, a sóstói nyár központja. A Sóstó Gardenben.
0: Ez reklám volt.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 3, 2, 1,
5: egy óra után is csak jó zene itt a Sunshine-on, de meg folytatódik a Juice, hello mindenkinek, a stúdióban továbbra is Glass Norbert, 56 perc, ennyi időn keresztül még együtt rádiózunk, úgyhogy jöhetnek az infóitok, 0620 316 3000, startunk Témi Palával, itt van túl a Dracula.
0: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Glass Norbert-tel, megszakítás nélkül, Sunshine FM, csak jó zene.
1: Csak jó zenék, mixben.
0: Ez a Juice.

0: Rádi is, és ez volt tőle a Never Walk Alone, az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes délután kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, Olivia Rodrigo újabb mérföldkőhöz érkezett a karrierjében, ugyanis a frissen megjelent nagy sikerű harmadik albuma, de most figyeljetek, a You Seem Pretty Set for a Girl So In Love után, nem egyszerű kimondani, saját zenei fesztivált is bejelentett, ami egyébként majd augusztus 29-én fog debütálni, méghozzá Kaliforniában. Rengetegen ott lesznek egyébként, főleg a barátaim, illetve az alkotótársai közül, csak párat emelnék ki, például Chapel Ron vagy Bikini Kill, de ott lesz például Mitski is. Úgyhogy, drága szersajnosok, tehát Olivia Rodrigo, újabb mérföldkő, saját zenei fesztivált indít. Lehet, hogy egyszer majd Magyarországra is ezzel megérkezik. Minden ezzel kapcsolatos információ elolvasható weboldalunkon, a sunshine.hu-n. Most viszont visszatekintünk a mai reggelünkre, hogy mi is történt Olasz Gabinál és Dankó Lacinál.
1: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig itt a Sunshine FM-en.
2: Amikor ott vannak a prizmás bóják, meg a táblák, tehát hogy vagy egy sörös üveg megcsillan, vagy bármi, tehát én ott már akkor veszem el a gázról a lábam. Tényleg hazafelé menet, az ember az összes rajzfilmhőssel találkozik. Talán még Mici Mackóval meg Sárkánnyal nem találkoztam, de minden olyan állattal, ami a mesékből ismerős lehet.
3: Árul, de mit szedsz ilyenkor vezetés előtt? Összes, jön, képzeld el anyukám, jöttem haza, és jött Mici Mackó.

0: agyában, szervezetében a kevés alvás, a kialvatlanság, mint az alkohol. Tehát akkor minek iszunk?
1: Igen, elég lenne nem aludni. Anyukám, milyen jó buli volt, nem aludtunk csak 3 órát.
0: Dupla műszak, minden nap az kész.
2: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. sunshine.hu. Csak jó zenék, mix.

Május pont, hogy éles, emlékszem, kettesben maradtunk, és megtettünk mindent, amit akartunk. Te vagy az a lány, aki a túlparton áll, hát úszom érted a Balatont. Tombol anyád, gyere ide már, egy kicsit érezd a reggaetont. Amit érzek, túlmegy a szavakon, a falakon átmászva, most megmutatom, hogy akarom a szerelmet.

0: senki sem.
1: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
2: Sunshine FM programajánló.
3: Felejtsd el a suli végi unalmas bizonyítványosztókat, mert július 3-án este 7-kor a Kölcsei Központban olyan kórusrobbanás lesz, amitől még a falak is libabőrösek lesznek. A 30. Bartók Béla Nemzetközi Kórusverseny nyitányán a Laudícia Gyermekkar és a Kodály Kórus annyi ősbemutatót zúdít rád, hogy a fülcsengés garantált, a szünet után pedig a Kodály filharmonikusokkal kiegészülve akkor a zenei finálét csapnak, hogy a karmesteri pálca is kettétörik. Úgyhogy öltözz ki rendesen, és irány a nagy terem, a komoly zene itt most nagyon oda fog csapni. A Sóstói Múzeumfalu július 3-a és augusztus 14-e között teljesen elengedi a koránfekvést és átvált a sötétedés utáni üzemmódra. Az estézés rendezvénysorozaton lesz itt minden, a csillagfényes csilltől és a mezitlábas táncháztól kezdve a fejlámpás falu kerülésig, ráadásul olyan arcok bukkannak fel a sötétben, mint Pál István Szalonna vagy Precinger Fruzsina. Ha szeretnél úgy bókrászni a régi parasztházak között, hogy nem kapsz napszúrást, viszont kapsz egy adag minőségi kultúrát és jó zenét, akkor péntekenként irány a skanzen.
1: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
2: Sunshine FM programajánló.
1: Csak jó zenék mixben.
2: Ez a Juice.

0: Level Empire, méghozzá Burai Krisztiánnal kiegészülve, és ez volt tőlük a látható. Kellemes délután kívánok mindenkinek, és a drága szensejnosok, hamarosan 2 óra, úgyhogy most egy picit megint megállunk, ugyanis elmegyünk hírezni, illetve reklámozni, viszont nem elfelejteni, hogy 2 óra után pedig jön majd Kondor Ali, és hát vele együtt a Sunshine délután, valamint folytatódik majd nála is a bummos játékunk, mert hát egyszer 25 éves a Sunshine FM, vannak napi nyereményeink is, természetesen 25.000 forint értékű vásárlási utalványok, akár a Praktiker Magyarország jóvoltából, akár az M3 Outlet jóvoltából, akár a Natur Cleaning jóvoltából, vagy ott van a Mendi Shape & Body jóvoltából is a 25.000-es utalvány, és hát nem elfelejteni, hogyha valaki esetleg nem találja el a bum szót, akkor, amikor robban a bomba, akkor sem kell csüggednie, ugyanis nyert tőlünk egy Sunshine FM-es ajándékcsomagot, valamint a fődíj sorsolásban természetesen ő is részt vesz, ami nem más a Gál Travel utazási iroda jóvoltából, egy 3 nap 2 éjszaka, 2 főre szóló wellness hétvége, méghozzá félpanzióval az Aqua World Resort Budapest elnöki lakosztályába, valamint ott van a másik fődíjunk is, az Olyház Farmcare felajánlásából egy hűtő-fűtő klíma. Úgyhogy érdemes egész nap a Sunshine FM-et hallgatni, hiszen bármikor jöhet majd ez a felhívó spot, és onnantól 5-nek kell lenni. Én viszont most már búcsúzom, köszi szépen az elmúlt 4 órás figyelmet, holnap délelőtt 10 órakor várok majd mindenkit, Roli pedig startol 2 óra után Olivia Dinnel. Ez lesz a Man I Need. Jó rádiózást, Glass Norbert vagyok, sziasztok!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Hello Debrecen!
4: Itt az új taxis élmény.
3: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
4: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
3: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
4: Utazz bárhová egyszerűen.
3: Töltsd le az Uber alkalmazást,
4: vagy hívd az 555-555-öt.
3: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
4: Készen állsz az új kalandra?
3: 555 taxi és Uber Taxi.
1: Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu.
5: Mi tudjuk, hol bulizol a nyáron. Irány Nyíregyháza, cél a Sóstó Garden, a sóstói nyár központja. Július 3-a péntek, Colorland Summer XXL Happarty, naplementés party, sztár vendég DJ. Július 10 péntek, Rakoncai, DJ Németi. Július 23 csütörtök, Pontot Party, Fellép, Mollywood, Vini, Regálili, Burai, Katapult DJ. Július 24 péntek, Chris Rudy, DJ Németi. Július 21 szombat, Mulata Garden, Roberto, Hamkoham, Vox együttes. Buliz Nyíregyházán, Sóstón, a sóstói nyár központja. A Sóstó Gardenben.
1: Ez reklám volt. Átra is élezd a mozi hangulatát, mert ez a Sunshine Cinema Váci Zoltánnal. A hétvégét filmre hangolva.
6: Vasárnap este 18 órától.
1: Ez a Gólvonal.
7: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit a Sunshine FM-en Kibédi Pétertől hallják. A dél-afrikai Rowan Williams új világbajnoki rekordot állított fel a kapusok között. A Kanada elleni csoportmérkőzésen 77 pontos paszt adott, ezzel megdöntött a német Manuel Neuer 2022-ben felállított 51-es csúcsát. A rekord azonban nem ért továbbjutást, mert Kanada a 92. percben szerzett góllal 1-0-ra nyert, így Dél-Afrika kiesett a tornáról. A világbajnokság csoportköre az első 72 mérkőzés összesen 215 gólt hozott, csaknem 3-as 2,99%-os meccsenkénti gólátlag, 1958 óta a legmagasabb egy világbajnokság csoportkörében. A torna eddig nem csak a gólokról, hanem a meglepetésekről is szólt, több kisebb válogatott is bravúrt ért el, miközben a legnagyobb sztárok sem maradtak adósak. Lionel Messi 6 góllal vezeti a góllövő listát, mögötte Mbappé, Dembélé, Holland, illetve Vinicius Junior 4-4 találattal áll. A világbajnokság csoportköre egyébként minden korábbi helyszíni nézőcsúcsot megdöntött. A FIFA közlése szerint a 72 mérkőzést összesen 4.644.549 szurkoló látta a stadionokban. Ezzel megdőlt az 1994-es amerikai VB rekordja. A stadionokban eddig 2.800.000 korsó sört, 1.000.000 palack vizet és 300.000 hotdogot értékesítettek, miközben a 3 rendező országot már 5,5 millió turista kereste fel a világbajnokság miatt. A tornán ma 3-8-ad döntőt rendeznek, magyar idő szerint este 7 órától Brazília Japánnal, 10:30-tól Németország Paragvájjal mérkőzik meg, míg kett hajnal 3 órától Hollandia és Marokkó csap össze.
1: Szurkolj együtt a Sunshine FM-mel!
2: A foci VB híreit az Opel Corsa nyíregyházi márka kereskedése, az Opel Csőz támogatja.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
8: 99.4
1: Sunshine FM.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
9: Szolgáltató vagy?
10: Több vevőt szeretnél?
9: Csatlakozz a 100 éves patika partner programjához.
10: www.100évespatikapartner.hu.
11: Most kiemelt partnerünk a Bringa Sziget. Vásárolj kedvezménnyel ott is.
5: Mi tudjuk, hol bulizol a nyáron? Irány a Sóstó Garden, a sóstói nyár központja. Július 3-a péntek, Colorland Summer XXL Happarty, naplementés party. Sztár vendég, VZ. Július 10 péntek, Rakoncai, DJ Németi. Július 23 csütörtök, Pontot Party, Fellép, Mollywood, Vini, Regál Lili, Burai, Katapult DJ. Július 24 péntek, Chris Rudy, DJ Németi. Július 21 szombat, Mulata Garden, Roberto, Hamkoham, Vox együttes.
12: A Metal Sheet bemutatja Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, Azaria és további 250 zenei produkció Debrecenben. Ne hagyd ki a nyár legnagyobb buliát. Kedvezményes belépők június 30-áig. Campusfesztivál.hu.
1: Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. marketing@sunshinefm.hu.
13: Nyírflop Kft. Konténeres hulladék és sütőszállítás vállalkozásoknak is a lakosságnak egyaránt. Derkovics út 121. Nyírflop 508-900.
1: Ez reklám volt. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
14: Magyar Péter döntés és topot kért a Kekvák kuratóriumaitól. Csak indokolt esetben menjünk este a sürgősségre, szerdán nevezhetik ki a közmédia ideiglenes vezetését. Földi Betti vagyok, hozzam a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
14: Magyar Péter felszólította a megszüntetés előtt álló közérdekű vagyonkezelő alapítványok kuratóriumait, hogy augusztus 31-ig ne hozzanak fontos döntéseket az alapítványi vagyonról. A miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, tartózkodjanak minden olyan döntéstől, szerződéskötéstől vagy kötelezettségvállalástól, amely az állami vagyon értékét, összetételét vagy tulajdonjogát érintheti. Magyar Péter szerint az alapítványok működését kizárólag a szokásos üzletmenethez szükséges ügyekre kell korlátozni. A és előzménye, hogy több ismert gazdasági szereplő is lemondott egyetemi kuratóriumi tagságáról. A Tisza kormány korábban azt ígérte, megszünteti a közérdekű vagyonkezelő alapítványok rendszerét. Csak indokolt halaszthatatlan esetben keressék fel az esti és éjszakai órákban a sürgősségi osztályokat, ezt kéri az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt szerint a hőség miatt sokan inkább a hűvösebb esti időszakban mennek be panaszaikkal, ilyenkor azonban kevesebb dolgozó van szolgálatban, ezért a kevésbé sürgős eseteknél hosszabb várakozásra kell számítani. Életveszélyes tünetek, ájulás, zavartság, mellkasi fájdalom, nehéz légzés, súlyos kiszáradás vagy hőgutat gyanúja esetén azonnali ellátás szükséges. Más panaszoknál a házi orvosi ügyeleti vagy a 1830-as telefonos tanácsadást javasolják. A miniszter arra is figyelmeztetett, hogy a hőség fokozza a rosszulétek és balesetek kockázatát, ezért fontosabb bőséges folyadékfogyasztás és a tűzőnap kerülése. Szerdán nevezheti ki a közmédia ideiglenes vezetését, miután szombaton hatályba lép az új médiatörvény. Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter közlése alapján az MTVA és a Duna Média szolgáltató vezérigazgatóinak megbízatása azonnal megszűnik. Az átmeneti időszakban pedig a helyettes vezérigazgatók látják el az irányítási feladatokat. Az Országgyűlés Művelődési Bizottsága várhatóan szerdán dönt az ideiglenes vezetőkről, akik addig maradnak hivatalban, amíg nyilvános pályázaton ki nem választják az állandó vezérigazgatókat. A törvény szerint megszűnik a közmédia jelenlegi szervezeti formája. Helyét két új intézmény, a Magyar Rádió és a Televízió Nonprofit Zrt., valamint a Magyar Távirati Iroda Nonprofit Zrt. Veszi át. A rendkívüli hőség ellenére a szervezők becslése szerint mintegy 50 ezeren vettek részt a 31. Budapest Pride-on. A felvonulás az Operától indult, és a Vérmezőnért véget az útvonalat a hőségriadó miatt árnyékosabb utcákon vezették. A fővárosi vízművek szükséges ivóutakkal segítette a résztvevők. Hidratálását a szervezők pedig előre figyelmeztettek a megfelelő folyadék bevitelre és a nap elleni védekezésre. A menetet 35 nagykövetség támogatta, 19 jármű, valamint 40 civil szervezet, csoport és támogató cég is csatlakozott hozzá. A Vérmezőn beszédek és programok várták a résztvevőket a napot este, a Budapest Parkban tartott Rainbow Party zárta.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
14: Forró idővel kell számolnunk a folytatásban is. Kedden is marad a hőség térségünkben, továbbra is a napsütés lesz a túlsúlyban. Záporok, zivatarok kialakulhatnak. A maximumok kora reggel 16-25 fok között alakulnak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: 3, 2, 1, go! Bettinek köszönjük szépen a legfrissebbeket. 2:04 kellemes délutánt mindenkinek. Útinfókkal kezdünk. Nyíregyházán a Tüzér utcán baleset történt a Debreceni úton. Mérnek a rendőrök, és Debrecenben is a hatóságok. Szeretettel várják a szabálytalankodókat a Szoboszlói úton. Vigyázz magadra, kezdünk Olivia Dinnál.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Kondor Rolanddal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene. Most eljött a te pillanatod. Hívd a 0620 316 3000-et. Legyél az ötödik betelefonáló. Mondd a Sunshine FM szlogenjét, és robbanj be a játékba.

0: meghallgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: Ha félfüllel hallgatom, akkor is kielégíti a kíváncsiságomat, úgyhogy szeretem, jó zenék vannak.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó

0: Ez volt a Back Home a Sunshine FM-en nálunk, csak jó zene szól, további kellemes délutánt kívánok mindenkinek, és bele is vetjük magunkat a Sunshine 25-ös játékunkban. Az ötödik telefonálót pedig rögtön kapcsolom adásba. Sunshine FM, szia!
1: Szia, a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Szia, hogy hívnak?
1: Tóth József.
0: Egy keres

0: nevet, kérjetek?
1: Marika.
0: Szia Marika, ötödik vagy, gratulálok.
1: Jó.
0: Mióta próbálkozol?
1: Már nagyon régóta, és a kollégákkal próbálkozom.
0: Na, dolgoztok még?
1: Igen, még dolgozom.
0: Mivel foglalkoztok, Marika?
1: Hát, raktárként dolgozom.
0: Raktárosként. Jól van, na kezdjük a legfontosabb dologgal, hogy mi a Sunshine FM szlogenje.
1: Csak igazi mai sláger meg.
0: Csak nem itt és nem most. Semmi baj, Marika, így sajnos nem tudsz részt venni a játékban, de ugyanazt a három dalt azon a frekvencián szerintem meg tudjátok hallgatni egész nap. Akkor nézzük ki a hatodik telefonáló. Sunshine FM, csak jó zene, szia!
2: Szia, a játékra rendkezik.
0: Szia, hogy hívnak?
2: Zsolti vagyok.
0: Mi újság, merre vagy éppen?
2: Munkahelyen dolgozok.
0: Munkahelyen dolgozol, jól van. Na, első körben kíváncsi lennék a Sunshine FM szlogennyire.
2: Sunshine FM, csak jó zene.
0: Szuper vagy, és akkor el is nyitom a visszaszámlálást. Jókor kellene bummolni. Szerinted fog menni?
2: Hát nem tudom, igyekszek.
0: Na, bízunk benne.
2: Kiderül.
0: Indul is a kis felhívás, és a pittyegéseknél majd valamikor kellene bummolnod. Sok sikert!

0: Hát ez túl volt, sajnos, sajnálom.
1: Hát igen, egy kicsit.
0: De a Sunshine 25-ös ajándékcsomag a tiéd, így meg a fődíj sorsolásban is részt veszel majd.
1: Szépen köszönöm.
0: Köszönöm, szia, szia.
1: Szia.

0: 3000.
1: Jó utat kíván a Sunshine FM és balesetmentes közlekedést útinformációkkal folytatjuk. Korábban Nyíregyházan a Tüzér utcán volt egy baleset, szerencsére ez már nem okoz forgalmi fennakadást. Szintén Nyíregyházan a Debreceni úton mérnek a rendőrök, és hasonló a helyzet. Ne a négyesen Újfehértó és Nyíregyháza között, ott is érdemes megfontoltan közlekedni. Valamint Debrecenben is várják a hatóságok a szabálytalankodókat a Diószegi úton. Ha egyéb infót van, akkor várom 0620-316-3000.
2: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván!

0: hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: Ha félfüllel hallgatom, akkor is kielégíti a kíváncsiságomat, úgyhogy szeretem, jó zenék vannak.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

Paris Wins és a Bad Dreams a Sunshine FM-en, nálunk csak jó zene szól, és ugye a játékunk miatt elmaradt a kínai asztrológiánk, ami természetesen a délután keretein belül nem maradhat el, mert ma hosszú távú sikernapunk van. Ez azt jelenti, hogy ma érdemes olyan dolgokkal foglalkoznunk, amelyek nem azonnal, hanem később hozzák meg az eredményüket. Jó nap lehet a tervezésre, a fontos döntések előkészítésére, a tanulásra, a munkára, valamint az új célok kijelölésére is. Amit ma türelemmel indítunk, annak később szép eredménye lehet. Ezek így a mai napra. Nagy jó tanácsok a sikernaptárunk szerint. A következő órában kódjáték jön majd, hazavihető az Oszis Burger Sunshine menüje, Betty is jön a legfontosabb hírekkel, az óránkat pedig Sony Fodorával zárjuk. Think about us!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Mi tudjuk, hol bulizol a nyáron. Irány Nyíregyháza, cél a Sóstó Garden, a sóstói nyár központja. Július 3-a péntek, Colorland Summer XXL Happarty, naplementés party, sztár vendég DJ. Július 10 péntek, Rakoncai, DJ Németi. Július 23 csütörtök, Pontot Party, fellép, Mollywood, Vini, Regálili, Burai, Katapult DJ. Július 24 péntek, Chris Rudy, DJ Németi. Július 21 szombat, Mulata Garden, Roberto, Hamkoham, Vox együttes. Buriz Nyíregyházán, Sóstón, a sóstói nyár központ a Sóstó Gardenben.
3: Hello Debrecen!
4: Itt az új taxis élmény.
3: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
4: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
3: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
4: Utazz bárhová egyszerűen.
3: Töltsd le az Uber alkalmazást,
4: vagy hívd az 555-555-öt.
3: Pontos érkezés, kényelmes fizetés.
4: Készen állsz az új kalandra?
3: 555 taxi és Uber Taxi.
0: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene. Sunshine FM.
0: Sunshine FM. Születésnap, névnap, házassági évforduló.
1: Bármilyen ünnep is legyen, köszöntsd szeretted a Sunshine FM-mel. Mi meglepjük, a Stümer márkabolt és cukrászda pedig megajándékozza finomságaival.
0: Írd nekünk Facebookon privát üzenetet, és hallgasd minden reggel a keltetőt.
1: Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
5: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
6: Sajnos semmi.
5: Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
0: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Autót vett a lopott pénzből egy hajtóhat házi férfi. Betiltják az utcai hangreklámokat Tégláson. A hőség miatt lassabban járnak a vonatok a debreceni vonalon is. Földi Betty vagyok, hozzam a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Két nap alatt azonosították és elfogták a debreceni rendőrök azt a hajdúhatházi férfit, aki a gyanú szerint egy építkezésről lopott pénzt. A rendőrség tájékoztatása alapján a 38 éves férfi korábban dolgozott annál a családi háznál, amelyet éppen felújítottak. Miután a tulajdonos elutazott, a gyanúsított éjszaka visszament az ingatlanhoz, bejutott a házba, majd kifejezetten pénz után kutatott. Egy borítékban 1 millió forintot talált, amit magával vitt. A tulajdonos június 22-én vette észre a betörést, a rendőrök pedig rövid időn belül a munkás nyomára jutottak. A férfi a pénzből autót vásárolt, amelyet a nyomozók vagyonvisszaszerzés keretében lefoglaltak. Ellene lopás miatt indult eljárás. Június 28-tól tilos mobil hangszórós reklámberendezéseket használni Téglás közigazgatási területén. A döntést a városképviselő testülete hozta meg a lakosság nyugodt pihenése és a zajterhelés csökkentése érdekében. Az új szabályozás az önkormányzati rendelet módosításával lép életbe. Kivételt csak a veszélyhelyzettel, illetve a közszolgáltatások igénybevételével kapcsolatos közlemények jelentenek, valamint azok a mobil hangreklámok, amelyek a lakosság alapvető szükségleteit érintik, és amelyekre a polgármester külön engedélyt. Az önkormányzat figyelmeztető táblákat helyez ki a városba vezető utak mentén, és a lakosság segítségét is kéri. Ha valaki hangos reklámot sugárzó járművet észlel, jegyezze fel a rendszámot, a helyszínt és az időpontot. A rendkívüli hőség miatt szombat déltől 13 vasútvonalon korlátozta a vonatok megengedett sebességét a MÁV. A társaság tájékoztatása szerint az intézkedés az utasok biztonságát szolgálja, ugyanakkor az érintett vonalakon 5-15 perces késésekre kell számítani. A sínek átlag hőmérséklete az elmúlt napokban már megközelítette az 54 Celsius fokot, a legmelegebb pontokon pedig az 56 fokot is elérte. A korlátozás érinti a Budapest-Szeglét-Szolnok-Debrecen-Nyíregyháza-Záhony vonalat, valamint a Debrecen-Máté-Szalka és több szabolcsi vasútvonal egyes szakaszait is. A MÁV arra kéri az utasokat, hogy indulás előtt tájékozódjanak az aktuális forgalmi helyzetről a társaság felületein. Korszerűsíti a közétkeztetésben egy Újfalu önkormányzata. A város a terület és településfejlesztési operatív plusz program keretében nyert támogatást helyi gazdaságfejlesztési célokra, amelyből közétkeztetési fejlesztéseket valósítanak meg. A csaknem 100 millió forintos forrásból új diétás konyhát alakítanak ki a Honvéd utcán, várhatóan jövő év április végéig. A cél, hogy a városi étkeztetési feladatokat korszerű, hosszú távon és fenntartható körülmények között lássák el. Az új épület modern gép és villamos rendszerekkel készül, energiahatékony működését pedig napelemes rendszer is segíti majd. A fűtést és a melegvízellátást szintén korszerű, gazdaságosan üzemeltethető megoldással biztosítják. Közös képzési programokat indít a Debreceni Egyetem két kínai felsőoktatási intézménnyel. Az együttműködési megállapodást a vezetők írták alá, a programok várhatóan 2027-ben indulhatnak. Az együttműködés a természettudományi és technológiai kart, valamint az informatikai kart érinti. A tervek szerint geoinformatikai, anyagtudományi, informatikai és mesterséges intelligenciára fókuszáló képzések jönnek létre.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Városunkban a folytatásban továbbra is a napsütés lesz túlsúlyban, ám kedden délután megnövekedhet a gomoly felhőzet, és szorványosan záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Kora reggel 16-25 fok valószínű.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Bettinek köszönjük szépen a legfrissebbeket, további kellemes délutánt mindenkinek, 3 múlt már 4 perccel, mindjárt kódjátékkal folytatjuk, de várom a friss útinfókat is, SMS, telefon, Viber 0620-316-3000. Kezdünk elsőként egy sírennel, már is pörög a kamera.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Kondor Rolanddal, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zene.

Kamerad és az I Believe a Sunshine FM-en. Hello mindenkinek, jó munkát kívánok, és ahogy írta nemrég Anita is, várja a munkaidő kergető zenéket. Ezeket azért próbálom az elkövetkezendő egy órában pakolgatni egymás után. Most viszont kúrjátékkal folytatjuk. Szeretnék valakit meglepni az Oasis Burger Sunshine menüjével. A mai nyerőszám a 29-es, a telefonszámodban valahol ott lapul, akár az elején, közepén vagy a végén, akkor mindenképp küld el most a kúrjáték szót. SMS telefon Viber 0620 316 3000. Sok sikert kívánok! Mindjárt jön majd Kiskata horoszkópokkal, előtte viszont a Wide Ride pörgeti az előbb említett munkáját.

0: Sunshine FM asztrológia.
1: A Szolvév és a Szakács Gergő párossal, ez volt a minden tévedésem, most viszont nem tévedünk, hanem jósolunk Kiskatával. Szia!
2: Szia, Roli! A kosnak nem fűlik a foga a rutin feladatokhoz, de ha nem végzi el azokat, könnyen összetűzésbe kerülhet főnökével, úgyhogy szedje össze magát. A Bika pénzügyi helyzetét megzavarhatja egy új hír a távolból. Egyik befektetése, amely eddig sok hasznot hozott, most már csak veszteséggel jár. Időszerű lenne újra gondolnia. Az égrek ne hagyja, hogy néhány apróbb akadály eltántorítsa egy nagyszerű feladat elvégzésétől. Kollégáim a nagyon segítőkészek, és közös erővel most bármilyen munkát sikerre vihetnek. A rák életében felbukkanhat egy rég elfeledett személy. Talán azt hitte, soha nem látja viszont, de most újra fölizzó szerelmet jeleznek a csillagok. Az oroszlánnak remek lehetőségei kínálkoznak a mai napon. Ezeket ragadja meg, ne gondolkodjon rajtuk túl sokat, használja ki az adódó alkalmakat. A szűz hangulata egy kicsit szomorkás a reggeli órákban, ez pedig nehézkessé teszi az indulást. Ne aggódjon, napközben magára talál majd. És ne feledje azt sem, hogy ha mosolyog, a világ visszamosolyog önre. A mérleg hajlamos lehet véleménye kántálására, pedig egyáltalán nem biztos, hogy igaza van, hallgassa meg a többieket is, és ne féljen beismerni, ha tévedett. A Skorpió ne adjon helyet önzőségének, féltékenységének, legyen őszinte saját magához és barátaihoz is, és ma különösen igyekezzen megfelelni a munkahelyi követelményeknek. A nyilas ma meglehetősen impulzív, javaslatai szeszélyesek, látszik, hogy ön sincs tisztában azzal, hogy mit is akar valójában, ezt jó lenne eldöntenie mi hamarabb. A baknak munkahelyén egy fiatalabb kollégával kell együtt dolgoznia egy közös projekten. Boldogan veti bele magát a feladatba, mert pontosan tudja, hogy nagyon sokat tanulhat az ifjú titántól. A vízöntőnek brilliáns ötletei vannak, adjon hangot nekik, és ezzel kedvezően befolyásolhatja előmenetelét is. Tegyen meg mindent a tervek kivitelezése érdekében. A halak ma régóta megválaszolatlan kérdésekre kaphat választ, de csak ha a megfelelő embereket kérdezi, egy tapasztaltabb ismerős sokat segíthet.
1: A Lokolokóval pörgetjük a munkaidőnket a továbbiakban, és a 29-es a mai nyerőszám, így még várom a jelentkezéseket.
0: Sunshine FM

0: miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Hát mert nagyon jó fejek vagytok, imádom azt a rádiót.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: Miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Azért szeretem a Sunshine FM-et, mert jó műsorvezetők vannak benne, és jó zenéket játszottok.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

Kygo és Whitney Houston párossal, ez volt a Higher Love a Sunshine FM-en, és 16 óra mindjárt így hozom a friss útinfókat. Viszont előtte pontot teszünk a mai kódjátékunkra. A 29-es volt a nyerőszám, rengeteg játékost számlál a gép, nézzük, hogy ki lesz a szerencsés nyertesünk, aki így hétfőn nem más, mint Adrien. Gratulálunk, az Osis Burger Sunshine ereje ma a tiéd, jó étvágyat, természetesen holnap is játszunk majd. Mindjárt útinfók jönnek, ha te is bármit látsz, akkor mindenképp várom majd 0620 316 3000. Bezombun, Beautiful Things, ezzel zárjuk az óránkat itt a Sunshine FM.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Tudtad, hogy a zene hallgatási jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Tűzd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgasd megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
2: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
3: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
0: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kérd kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Adj hangot vállalkozásodnak. Érj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat, szia Roli. Rekkenő nyári a hőség és országosan is kiterjesztett a hőség. Ebből adódóan nagyobb figyelemmel legyenek elsősorban a gépjárművezetők. Amíg gépkocsiba klíma van, könnyen elviselhető, az utazás is kellemessé teszik is. Viszont amíg járműben nincs, ott egy kicsit nehezebb. Legyenek nagyon figyelmesek, elegendő folyadékot vigyenek magukkal és fogyasszanak is. Nyíregyháza belterületén több helyen forgalomkorlátozás, erős áramú hálózatbővítés van, Sóstóhegy, Nyírség utca, illetve a Muskotály utca közti útszakaszon egy ipari vágánynak a bontását végzi. Hajdúbujár vármegye területén is jelentős a forgalom, de a 4-es főútvonal Nyíregyháza Debrecen között sűrű a forgalom, több helyen van sebességkorlátozás, és az elmúlt 24 órában több közötti közlekedési baleset is történt. Külön felhívjuk figyelmüket, ott, ahol sebességkorlátozás lakott területen kívül tartsák be, mert tegnap két esetben történt gyorshajtásból adódó figyelmetlen sávváltásból közötti közlekedési baleset és több millió forintos anyagi kár is keletkezett. Szerencsére személysérülés nem, viszont országosan nagyon sok a személysérüléssel járó közötti közlekedési baleset, illetve tragikus eset. Köszönjük a figyelmüket, további jó utat!
1: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Megzavarták a hajdúszoboszlói betörőt. Budapesten épülhet meg az új közlekedési múzeum. Emberi mulasztás miatt léphetett működésbe a szemkorp oltórendszere. Földi Betti vagyok, hozom a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Megzavartak egy betörőt Hajdúszoboszlón, aki a gyanúk szerint egy nyaralóházba próbált bejutni. A rendőrség tájékoztatása alapján a 62 éves egy férfi nem volt ismeretlen az egyenruhások előtt. Korábban már több lopás, besúranás és betörés miatt is indult ellene eljárás. Június elején egy nyaralóházat szemelt ki magának, bemászott a kerítésen, majd átnézte a kertben parkoló autót és a hátsó épületet is. Ezután a házba próbált bejutni, ám odabent egy lengyel család tartózkodott, akik felébredtek. A férfi végül üres kézzel elmenekült. Rendőrök adatgyűjtés után azonosították, majd magánlaksértés gyanújával kihallgatták és őrizetbe vették. A bíróság elrendelte a letartóztatását. Nem Debrecenben, hanem Budapesten, az északi jármű javító területén épülhet meg az új közlekedési múzeum, jelentette be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A tárcavezető szerint a kormány döntése alapján az intézmény az eredetileg tervezett fővárosi helyszínen valósulhat meg, kész tervek és engedélyek alapján. A múzeum Debrecen beköltözését még 2024-ben jelentették be, akkor arról volt szó, hogy az új épület a BMW gyár közelében kapna helyet. Vitézi Dávid szerint Debrecenben inkább olyan fejlesztésekre kell koncentrálni, amelyek közvetlenül a helyieket érintik. Például a nagyállomás korszerűsítését említette, ahol elsőként a beázó aluljáró rendbetételét és az akadálymentesítést indítanák el. Belsővizsgálatot indított a Szemkorp Hengeri Kft. A június 26-án történt debreceni incidens miatt, amikor működésbe lépett az üzem habbaloltó tűzvédelmi rendszere. A társaság sajtóközleménye szerint az eddigi vizsgálati eredmények alapján a berendezés feltehetően emberi mulasztás következtében aktiválódott. A kormány hivatal által elrendelt felfüggesztés követően szükségessé vált berendezés tisztítási munkák közben. A cég közlése alapján az épület kiürítése a vízhelyzeti terv szerint szervezetten is biztonságosan zajlott, személyi sérülés nem történt. A helyszínen keletkezett tűzoltó habot a telephelyen belül összegyűjtötték, és gondoskodtak annak szakszerű eltávolításáról. A Szemkorp tovább vizsgálja az eset körülményeit és együttműködik a hatóságokkal. Pap László szerint Debrecen érdekében együttműködésre van szükség az új kormánnyal, hogy a már előkészített városi fejlesztések mielőbb elindulhassanak. A polgármester a Médiacentrum Debrecennek arról beszélt, hogy az elmúlt években 260 milliárd forintnyi támogatás érkezett a városba, többek között iparterületi közlekedési, színházi és oktatási fejlesztésekre. A következő időszak fontos ügyei közé sorolta Józsa északi elkerülőjét, amely már engedélyes és kiviteli tervekkel rendelkezik. Pap László szerint a 35-ös főút kétszer kétsávosításának tervezése jövőre készülhet el, a keleti elkerülőnek pedig már környezetvédelmi engedélye és nyomvonaltere is van. Rendkívül megterhelő évet zárt tavaly a Hajdú-Bihar vármegyei katasztrófa védelmi igazgatóság. A szervezet 2025-ös beszámolóját a vármegyei közgyűlésen ismertették, amely szerint a tűzoltók összesen 4496 beavatkozást hajtottak végre, 46%-kal többet, mint egy évvel korábban. A jelentős növekedés főként a július 7-8-ai viharkárok okozták, két nap alatt több mint 2000 káreseményhez riasztották az egységet. A műszaki mentések száma csak nem megduplázódott, a legtöbb munkát kidőlt fák, vízkárok és közúti balesetek adták.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Városunkban kedden érkezhet némi zápor, zivatar, a maximum a 35-42 fok között alakulnak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Hello mindenkinek, további kellemes délután a Sunshine FM-mel, 4 múlt már 4 perccel, ha bárkinek bármi infója van az utakról, akkor mindenképp várom majd, és segítsünk egymásnak így a hétfő délutánban is. 0620 316 3000, kezdünk elsők itt Lady Gaga-val, már is pörögött a Dead Dance.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Kondor Rolanddal, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zene.
5: Hi, what's up, this is Lady Gaga.

0: hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: 5 éve hallgatom a Sunshine FM-et, és imádom a zenéiteket.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

Csak chiuso nem ez a Sunshine FM, és képzeljétek, 91 éves meleg rekord dőlt meg tegnap, ma is 39-40 fokot mérünk, holnap is ez várható, majd szerdától érkezik lehűlés 25-26 fokos maximumokkal. A következő percekben pedig Alex Kenji jön, és a Bumble

0: miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Másabb zenék mennek, változatosabb zenék, mint más országos rádióban.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: FM navigáció.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0620 316 3000.
2: Jó utat kíván a Sunshine FM és balesetmentes közlekedést útinformációkkal folytatjuk. Köszönöm szépen Laci Weiberét, aki megírta, hogy Nyíregyházen a Símai úton mérnek a rendőrök. Debrecenben is hasonló a helyzet, ott a Budai Nagyantalon működő Trafibox várja a szabálytalankodókat. Ha egyéb infókkal tudod segíteni a délutánunkat, akkor várom egészen este 8-ig 0620 316 3000.
0: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván!

0: a gólvonal.
1: A labdarúgó világbajnokság híreit a Sunshine FM-en Kibédi Pétertől hallják. Hétfőn este és kett hajnalban folytatódik a labdarúgó világbajnokság egyenes kieséses szakasza. A programban három mérkőzés szerepel, köztük a nap egyik legjobban várt rangadója, a Hollandia-Marokkó összecsapás. Houstonban magyar idő szerint este 7 órától Brazília-Japánnal találkozik. Carlo Ancelotti szövetségi kapitánya sérült, Rafinha kivételével minden brazil játékosra számíthat. A Barcelona támadója combizom sérülés miatt továbbra sem bevethető, viszont Neymar már visszatért és a csoportkör utolsó mérkőzésén csereként lépett pályára. A brazilok 7 ponttal veretlenül nyerték meg a csoportjukat, míg Japán szintén vereség nélkül a hollandok mögött másodikként jutott tovább. Az ázsiai együttes története első világbajnoki kieséses szakaszbeli győzelmére készül, és bízik benne, hogy ezúttal is sikerül meglepetést okoznia. A két válogatott legutóbbi találkozóját tavaly össze Japán nyerte 3-2-re, világbajnokságon azonban eddig csak egyszer játszottak egymással, akkor Brazília 4-1-re győzött. 10:30-től Bostonban Németország Paraguay ellen lép pályára. A négyszeres világbajnok megnyerte a csoportját, de az Ecuador elleni vereség után kritikák érték a csapatjátékát. A kieséses szakaszban minden kulcsjátékosnak többet kell nyújtania, ha a nacionál elf el akar jutni a torna végjátékáig. Paraguay csoport harmadikként jutott tovább, és elsősorban a szervezet védekezésével hívta fel magára a figyelmet, amire a németek ellen is építhet. A naprangadóját magyar idő szerint hajnali 3 órakor rendezik Seattle-ben, ahol Hollandia és Marokkó csap össze. Mindkét csapat veretlenül jutott tovább, és a torna eddigi formája alapján ez ígérkezik a nyolcaddöntő egyik legkiegyenlítettebb párharcának. Ronald Koeman is kiemelte, hogy Marokkó minőségi játékosokból áll, veszélyes ellenfél, amely ellen csak maximális koncentrációval lehet tovább jutni. Minden esetre Afrika egyik, hanem a legjobb, Európa legjobb jelenlé pályára hajnalban, ami izgalmas csatát ígér, és természetesen az összefoglalókkal, illetve a végeredményekkel jövünk majd holnap reggel.
0: Szurkolj együtt a Sunshine FM-mel!
2: A foci VB híreit az Opel Corsa nyíregyházi márka kereskedése, az Opel Csősz támogatja.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Mi tudjuk, hol bulizol a nyáron. Irány Nyíregyháza, cél a Sóstó Garden, a sóstói nyár központja. Július 3-a péntek, Colorland Summer XXL Happarty, naplementés party, sztár vendég DJ. Július 10 péntek, Rakoncai, DJ Németi. Július 23 csütörtök, Pontot Party, fellép, Mollywood, Vini, Regálili, Burai, Katapult DJ. Július 24 péntek, Chris Rudy, DJ Németi. Július 21 szombat, Mulata Garden, Roberto, Hamkoham, Vox együttes. Buliz Nyíregyházán, Sóstón, a sóstói nyár központ pontjában, a Sóstó Gardenben.
0: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
3: Csak jó zene.
0: Tudtad, hogy a zenehallgatás jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgass megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
3: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
0: Most ne tekerj tovább, mert a Sunshine FM 25 éves, és ezt nem tortával ünnepeljük. Jön a Sunshine Boom, a nagy bummolás. Figyeld a bombát, számolj magadban, és amikor úgy érzed, itt az idő, kiásd. Boom!
4: Ha eltalálod a robbanás pillanatát, 25 ezer forintos utalványok várnak rád a Praktikertől, az M3 Outlettől, a Natur Cleaningtől és a Vendi Shape & Bodytól. Minden játékos fődíjra is esélyes. Wellness hétvége az Aqua World Resort Budapest elnöki lakosztályában, vagy klíma az új ház Farmkertől.
0: Amikor szólunk, hívd a 0620 316 3000-et, legyél az ötödik betelefonáló, mondd a Sunshine FM szlogenjét. Robbanj be a játékba! Sunshine 25! Sunshine Boom! A nagy bummolás! Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Ready on. Változatos kedvencek.
4: És igazi újdonságok. Két egyforma zene sosem megy egymás után.
0: Ez a Sunshine FM.
4: Csak jó zene.
0: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
5: Autót vett a lopott pénzből egy hajtóhatházi férfi. Betiltják az utcai hangreklámokat tégláson. A hőség miatt lassabban járnak a vonatok a debreceni vonalon is. Földi Betty vagyok, hozzam a részleteket.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
5: Két nap alatt azonosították és elfogták a debreceni rendőrök azt a hajdúhatházi férfit, aki a gyanú szerint egy építkezésről lopott pénzt. A rendőrség tájékoztatása alapján a 38 éves férfi korábban dolgozott annál a családi háznál, amelyet éppen felújítottak. Miután a tulajdonos elutazott, a gyanúsított éjszaka visszament az ingatlanhoz, bejutott a házba, majd kifejezetten pénz után kutatott. Egy borítékban 1 millió forintot talált, amit magával vitt. A tulajdonos június 22-én vette észre a betörést, a rendőrök pedig rövid időn belül a munkás nyomára jutottak. A férfi a pénzből autót vásárolt, amelyet a nyomozók vagyonvisszaszerzés keretében lefoglaltak. Ellene lopás miatt indult eljárás. Június 28-tól tilos mobil hangszórós reklámberendezéseket használni téglás közigazgatási területén. A döntést a városképviselő testülete hozta meg a lakosság nyugodt pihenése és a zajterhelés csökkentése érdekében. Az új szabályozás az önkormányzati rendelet módosításával lép életbe. Kivételt csak a veszélyhelyzettel, illetve a közszolgáltatások igénybevételével kapcsolatos közlemények jelentenek, valamint azok a mobil hangreklámok, amelyek a lakosság alapvető szükségleteit érintik, és amelyekre a polgármester külön engedély. Az önkormányzat figyelmeztető táblákat helyez ki a városba vezető utak mentén, és a lakosság segítségét is kéri. Ha valaki hangos reklámot sugárzó járművet észlel, jegyezze fel a rendszámot, a helyszínt és az időpontot. A rendkívüli hőség miatt szombat déltől 13 vasútvonalon korlátozta a vonatok megengedett sebességét a MÁV. A társaság tájékoztatása szerint az intézkedés az utasok biztonságát szolgálja, ugyanakkor az érintett vonalakon 5-15 perces késésekre kell számítani. A sínek átlag hőmérséklete az elmúlt napokban már megközelítette az 54 Celsius fokot, a legmelegebb pontokon pedig az 56 fokot is elérte. A korlátozás érinti a Budapest-Szeglét-Szolnok-Debrecen-Nyíregyháza-Záhony vonalat, valamint a Debrecen-Máté-Szalka és több szabolcsi vasútvonal egyes szakaszait is. A MÁV arra kéri az utasokat, hogy indulás előtt tájékozódjanak az aktuális forgalmi helyzetről a társaság felületein. Korszerűsíti a közétkeztetésben egy Újfalu önkormányzata. A város a terület és településfejlesztési operatív plusz program keretében nyert támogatást helyi gazdaságfejlesztési célokra, amelyből közétkeztetési fejlesztéseket valósítanak meg. A csaknem 100 millió forintos forrásból új diétás konyhát alakítanak ki a Honvéd utcán, várhatóan jövő év április végéig. A cél, hogy a városi étkeztetési feladatokat korszerű, hosszú távon és fenntartható körülmények között lássák el. Az új épület modern és villamos rendszerekkel készül, energiahatékony működését pedig napelemes rendszer is segíti majd. A fűtést és a melegvízellátást szintén korszerű, gazdaságosan üzemeltethető megoldással biztosítják. Közös képzési programokat indít a Debreceni Egyetem két kínai felsőoktatási intézménnyel. Az együttműködési megállapodást a vezetők írták alá, a programok várhatóan 2027-ben indulhatnak. Az együttműködés a természettudományi és technológiai kart, valamint az informatikai kart érinti. A tervek szerint geoinformatikai, anyagtudományi, informatikai és mesterséges intelligenciára fókuszáló képzések jönnek létre.
4: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
5: A folytatásban továbbra is a napsütés lesz túlsúlyban, ám kedden délután megnövekedhet a gomoly felhőzet, és szorványosan záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Kora reggel 16-25 fok valószínű.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Ebben a nagy melegben hozom a hűsítő kedvenceket ebben az órában is. Köszönjük szépen Bettinek a legfrissebbeket. 5 múlt már 4 perccel a Pálokat, valamint a Pétereket is tiszteltessem, a ők ünnepelnek névnapjuk alkalmából. Hozom ebben az órában is a kiváló kedvenceket. Kezdünk elsőként Bruno Mars-szal, az I Just Might.
0: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Kondor Rolanddal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.

0: pénzügyi tippek támogatója a Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra!
1: Pénzügyi tippek a Sunshine FM-en.
2: Amennyiben a nyári kiadásainkat szeretnénk finanszírozni,

0: Itt megoldás pedig a személyi kölcsön, amely nagyobb és jellemzően tervezhetőbb kiadásokra vehető igénybe, ugyanakkor a váratlan nagyobb összegű kiadások fedezésére is segítség lehet, hogyha a kiszámíthatóság és az alacsonyabb kamatok mellett döntünk. Mindkét hiteltípus könnyen, minimális dokumentációval igényelhető a legtöbb pénzintézetnél, akár online is, sőt a bírálat és a folyósítás is lehet azonnali vagy nagyon rövid határidős. Különösen külföldi nyaralás esetén, ha a költségvetésünk szoros, a bankszámla hitelkeret lehet biztos megoldás a nem várt kisebb összegű kiadások rugalmas finanszírozására.
1: Szabó Katalinnak, a Raiffeisen Bank főosztályvezetőjének köszönjük szépen!
2: A pénzügyi tippek támogatója a Raiffeisen Bank. Vásd velünk valóra!
3: Ez történt ma reggel a keltetőben, a Sunshine FM-en.
4: Amikor ott vannak a prizmás bóják, meg a táblák, tehát hogy vagy egy sörös üveg megcsillan, vagy bármi, tehát én ott már akkor veszem el a gázról a lábam. Tényleg hazafelé menet az ember az összes rajzfilm hőssel találkozik. Talán még Mici Mackóval, meg Sárkánnyal nem találkoztam, de minden olyan állattal, ami a mesékből ismerős lehet.
5: Árul, de mit szedsz ilyenkor vezetés előtt? Összes jön, képzeld el anyukám, jöttem haza, és jött Mici Mackó velem szemben egy mézes csuporra.
4: Igen, és hófehérke ült rajta, és így vágtattak.
5: Nem,
4: kihalvatlanság. Az pont elég drog.
5: Amúgy arra nagyon kell figyelni, és most tényleg a viccet félretéve most a következő napokban, mert egy-két napig elviseli az ember ezt a hőséget, de amikor már napok óta nem alszik, akkor az tényleg olyan állapotba kerül, főleg, hogyha ha reggel kell mennie dolgozni, mint hogyha ha még másnapos lenne. De most sokan a fejükhöz kapnak, ú, de jó, halljuk el, milyen olcsóbb.
4: Hát Adam, úgy erről már beszéltünk is, hogy van egy ilyen kutatás, hogy pont azt okozza az ember agyában, szervezetében a kevés alvás, a kialvatlanság, mint az alkohol. Tehát akkor minek iszunk?
5: Igen, elég lenne nem aludni. Anyukám, milyen jó buli volt, nem aludtunk csak 3 órát.
4: Dupla műszak, minden nap, az kész.
2: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon.

0: Nézd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
1: Sunshine FM programajánló.
2: Tóth Abiger és Accent párosan, ez volt a Sugar de Démjönnek a programajánlók ma is Kiskatától.
3: Szia Roli! Felejtsd el a suli végi unalmas bizonyítványosztókat, mert július 3-án este 7-kor a Kölcsei Központban olyan kórusrobbanás lesz, amitől még a falak is libabőrösek lesznek. A 30. Bartók Béla Nemzetközi Kórusverseny nyitányán a Laudícia Gyermekkar és a Kodály Kórus annyi ős bemutatót zúdít rád, hogy a fülcsengés garantált, a szünet után pedig a Kodály filharmonikusokkal kiegészülve akkor a zenei finálét csapnak, hogy a karmesteri pálca is ketté törik. Úgyhogy öltöz ki rendesen és irány a nagy terem, a komoly zene itt most nagyon oda fog csapni. A Sóstói Múzeumfalu július 3-a és augusztus 14-e között teljesen elengedi a koránfekvést és átvált a sötétedés utáni üzemmódra. Az estézés rendezvény sorozaton lesz itt minden, a csillagfényes Csilltől és a mezitlábas táncháztól kezdve, a fejlámpás falu kerülésig, ráadásul olyan arcok bukkannak fel a sötétben, mint Pál István Szalonna vagy Precinger Fruzsina. Ha szeretnél úgy bókrászni a régi parasztházak között, hogy nem kapsz napszúrást, viszont kapsz egy adag minőségi kultúrát és jó zenét, akkor péntekenként irány a skanzen. Jó szórakozást a programokhoz!
0: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket!
1: Sunshine FM programajánló.

Szakács Gergő és a Képtelen a Sunshine FM-en, nálunk csak jó zene szól, és 6 órához érkeztünk, így átadom a telepet Bettinek, érkeznek a térség legfontosabb híreim. Ezt követően pedig ezen a héten én leszek Glac Normi magyar hangja, így várom a zenei kéréseket, üzeneteket, mert a következő 2 órában indul majd a kívánság műsor 0620 316 3000. Az óránkat pedig a Midnight-tal zárjuk.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Mi tudjuk, hol bulizol a nyáron. Irány Nyíregyháza, cél a Sóstó Garden, a sóstói nyár központja. Július 3-a péntek, Colorland Summer XXL Happarty, naplementés party, sztár vendég DJ. Július 10 péntek, Rakoncai, DJ Németi. Július 23 csütörtök, Pontot Party, fellép, Mollywood, Vini, Regál Lili, Burai, Katapult DJ. Július 24 péntek, Chris Rudy, DJ Németi. Július 21 szombat, Mulata Garden, Roberto, Hamkoham, Vox együttes. Buriz Nyíregyházán, Sóstón, a sóstói nyár központja. A Sóstó Gardenben.
1: Van valami egészen különleges Debrecenben.
0: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
1: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
0: Amit itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
1: Nekünk ez szerelem.
0: Sunshine FM, csak jó zene. Születésnap, névnap, házassági évforduló.
1: Bármilyen ünnep is legyen, köszönj szeretted a Sunshine FM-mel. Mi meglepjük, a Stümer márkabolt és cukrászda pedig megajándékozza finomságaival.
0: Írd nekünk Facebookon privát üzenetet, és hallgasd minden reggel a keltetőt.
1: Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Sunshine FM.
0: Sunshine FM. Kattints a sunshine.hu-ra, olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. A térség ritmusa. Sunshine FM.
3: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
4: Sajnos semmi.
5: Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
0: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu.

0: Egyforma zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
2: Emberi mulasztás miatt léphetett működésbe a SemCorp oltórendszere. Feloldanák a Budapest-Belgrád vasút beruházás titkosítását. Belső vizsgálat indul az új Dörög-Dikézi gránát baleset miatt. Takács Péter szerint hiba volt eltörölni a kötelező üzemorvosi vizsgálatot. Földi Betty vagyok, íme a részletek.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Belső vizsgálatot indított a SemCorp Hungary Kft. A június 26-án történt debreceni incidens miatt, amikor működésbe lépett az üzem habbaloltó tűzvédelmi rendszere. A társaság sajtóközleménye szerint az eddigi vizsgálati eredmények alapján a berendezés feltehetően emberi mulasztás következtében aktiválódott. A kormány hivatal által elrendelt felfüggesztés követően szükségessé vált berendezés tisztítási munkák közben. A cégközlése alapján az épület kiürítése a vízhelyzeti terv szerint szervezett és biztonságosan zajlott, személyi sérülés nem történt. A helyszínen keletkezett tűzoltó habot a telephelyen belül összegyűjtötték, és gondoskodtak annak szakszerű eltávolításáról. A SemCorp tovább vizsgálja az eset körülményeit, és együttműködik a hatóságokkal. Hivatalosan is kezdeményezte a kormány a Budapest-Belgrád vasút beruházással kapcsolatos titkosítás megoldását, közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A tárcavezető a kínai nagykövettel egyeztetett a projekt aktuális feladatairól, mivel a beruházás kétoldalú megállapodás alapján zajlik. Vitézy Dávid szerint a legfontosabb közös cél, hogy a hazai és európai biztonsági előírások betartása mellett a vonat befolyásoló rendszer alapos tesztelése után minél hamarabb elindulhasson a személy szállítása vonalon. A titkosítás feloldásához a kínai fél beleegyezésére is szükség van. A vasútvonalon a teherforgalom már elindult, a személyvonatok azonban egyelőre nem közlekednek, mert még nincs meg a szükséges engedély. Azonnali belső vizsgálatot rendelte Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter az új Dörög-Dikézi gránát baleset ügyében. A tavaly márciusi tragédiában egy 29 éves kormánytisztviselő önkéntes harcászati kiképzésen vett részt, amikor egy éles kézi gránát még a kezében működésbe lépett. A nő mindkét kezét elvesztette, az arca is súlyosan megsérült, a mellette álló kiképző pedig szintén súlyos sérüléseket szenvedett. Az ügyészség június elején megszüntette a nyomozást, a legsúlyosabb sérült azonban panasszal ért a döntés ellen. Ruszin Szendi Romulus azt írta, tudomásról veszi az ügyészség határozatát, de szerint egy ilyen tragédia után nem maradhat az az üzenet, hogy senki sem felelős. A vizsgálat eredményeit nyilvánosságra hozzák. Hibának tartja Takács Péter volt egészségügyi államtitkár a kötelező üzemorvosi vizsgálatok eltörlését. Egy interjúban arról beszélt, hogy nem értett egyet a döntéssel, szerinte azt az ipar lobbizta ki a kis- és középvállalkozásokon keresztül. Magyarországon 2024. szeptemberétől szűnt meg a kötelező munkaalkalmassági vizsgálat jelentős része. A módosítás korábban azzal indokolták, hogy csökkenti a munkáltatók adminisztratív terheit és javíthatja a versenyképességet. Takács Péter szerint azonban az ügyben az ipari lobby erősebbnek bizonyult. Foglalkozás egészségügyi szakemberek korábban arra figyelmeztettek, hogy ezek a vizsgálatok népegészségügyi szempontból is fontosak, mert több betegséget időben ki lehet szűrni. Látványosan átrendeződött a hazai lakáspiac egy nagy ingatlan közvetítő cég elemzése szerint. Az adatok alapján a régiós panellakások eladása az elmúlt egy évben érezhetően lelassult, miközben a vidéki panelek és a használt téglalakások többsége gyorsabban talál vevőre. A legnagyobb fordulat a budai panelpiacon történt. Egy év alatt 46 napról 81 napra nőtt az átlagos értékesítési idő, vagyis ma már közel kétszer annyi idő kell egy budai panel eladásához, mint tavaly májusban. A lassulás tartósnak tűnik, február óta 75 és 81 nap között mozog az átlag. Pesten is hosszabb lett az eladási folyamat, ott 52 napról 70 napra nőtt az értékesítési idő.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Valuta információ a Sunshine FM-en.
2: Az MNB angol font deviza középárfolyama az előző napok összesített erősödését követően gyengülő tendenciát mutatott, akár csak az euró, a svájci frank és az amerikai dollár is. Így az angol fontot 410, az eurót 354, a svájci frankot 384, az amerikai dollárt 310 forintos áron jegyezte a bank.
3: sporthírek következnek itt a Sunshine FM-en. Köszöntöm Önöket, Dankó Lászlót hallják. A labdarúgó NB egy előző kiírásában negyedik helyezett Debrecen a hivatalos honlapján jelentette be, hogy 1+1 éves szerződést kötött Sergi Samperrel. A 31 éves spanyol középpályás Barcelonában született, és a világhírű La Masia Akadémián nevelkedett. A gránátvörös kékeknél egészen az első csapatig vitte. Igaz, mindössze 13 alkalommal lépett ott pályára, ezeken a mérkőzéseken egyetlen gólpassza mérlege. Ettől függetlenül Bajnokok Ligája győztes játékosnak valhatja magát 2015-ből, amikor a katalánok az elmúlt két évben már a PSG vezetőedzőjeként diadalmaskodó Luis Enrique vezetésével ültek fel Európa trónjára. Samper egy meccsen pályára is lépett abban az idényben a Bajnokok Ligájában, a ciprusi Apoel elleni hazai csoportmeccsen végig a pályán volt. Később több csapatban is játszott, Lengyelországban pedig együtt dolgozott a Loki vezető edzőjével, Gert Remellel. Az első edző mérkőzésén lépett pályára a Nyíregyháza Spartakusz, az ellenfél a Wasberger AC volt. Az osztrák első ligában szereplő gárda komoly játékerőt képvisel, 2025-ben megnyerték az osztrák kupát, a keretük összértéke pedig több mint 18 millió euró. Sok légióssal rendelkeznek, így többek között nigériai, szerb, német és bosnyák játékosuk is van. A találkozót végül az osztrák gárda nyerte 2-0-ra. Meglepetésekben és izgalmas csatákban sem volt hiány a Telekom Strandra Röplabda országos bajnokság első fordulójában Nyíregyházán. A hölgyeknél a mindössze 17 éves Honti Majoros Kármen és a 15 éves társa Pádár Réka fantasztikus teljesítménnyel hódította el az aranyérmet, míg a férfiaknál a rutinos Bán Viktor és Kis Dániel állhatott fel a dobogó legfelső fokára. A Telekom Strandröplabda országos bajnokság nyitó hétvégéje így egyszerre szólt a fiatal tehetségek berobbanásáról és a rutinos párosok bizonyításáról, izgalmas folytatást ígérve a bajnokság további állomásaira. Ezek voltak a sporthírek itt a Sunshine FM-en, köszönöm figyelmüket, hallgassanak bennünket a folytatásban is.
2: Térségünkben még egy picit várni kell, szerdán érkezik meg a változás egy hidegfront hatására, addig viszont kedden a maximumok 35-42 fok között alakulnak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 3, 2, 1,
4: Bettinek köszönjük szépen a legfrissebbeket, 6 óra után járunk, hello mindenkinek, indul már is a 2 órás élő esti kívánságműsor, várom a zenei kéréseket, üzeneteket 0620-316-3000, és a Sunshine 25-ös játékunk felhívója is bármikor jöhet, így érdemes fülelni. Kezdünk elsőként a New Religion-nál.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Kondor Rolanddal, megszakítás nélkül, Sunshine FM.

0: Bravo és a Get Lucky a Sunshine FM-en, ez pedig a két órás élő esti kívánság műsor így hétfőn is. Hello mindenkinek, várom a zenei kéréseket, üzeneteket egymás után a következő két órában is. 0620-316-3000.
1: Szervuszok, Balázs vagyok. Barátnőmnek, Klájának, valamint édesanyáméknak szeretném küldeni a következő bámat.
0: Legyen így, ez pedig nem más, mint Kaigo vadonatúj sikere, a Save My Love. Sunshine FM, két órás élő esti kívánság műsor.

0: Miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Felkelek, és az első kapcsolatban a rádiót, illetve napközben is munkahelyen szoktam hallgatni. Bírlak titeket nagyon.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: Ez a Gólvonal.
1: A labdarúgó világbajnokság híreit a Sunshine FM-en Kibédi Pétertől hallják. Hétfőn este és kett hajnalban folytatódik a labdarúgó világbajnokság egyenes kieséses szakasza. A programban három mérkőzés szerepel, köztük a nap egyik legjobban várt rangadója a Hollandia-Marokkó összecsapás. Houstonban magyar idő szerint este 7 órától Brazília-Japánnal találkozik. Carlo Ancelotti szövetségi kapitánya sérült, Rafinha kivételével minden brazil játékosra számíthat. A Barcelona támadója combizom sérülés miatt továbbra sem bevethető, viszont Neymar már visszatért és a csoportkör utolsó mérkőzésén csereként lépett pályára. A brazilok 7 ponttal veretlenül nyerték meg a csoportjukat, míg Japán szintén vereség nélkül a hollandok mögött másodikként jutott tovább. Az ázsiai együttes története első világbajnoki kieséses szakaszbeli győzelmére készül, és bízik benne, hogy ezúttal is sikerül meglepetést okoznia. A két válogatott legutóbbi találkozóját tavaly össze Japán nyerte 3-2-re, világbajnokságon azonban eddig csak egyszer játszottak egymással, akkor Brazília 4-1-re győzött. Fél 11-től Bostonban Németország Paraguay ellen lép pályára. A négyszeres világbajnok megnyerte a csoportját, de az Ecuador elleni vereség után kritikák érték a csapatjátékát. A kieséses szakaszban minden kulcsjátékosnak többet kell nyújtania, ha a nacionál elf el akar jutni a torna végjátékáig. Paraguay csoport harmadikként jutott tovább, és elsősorban a szervezet védekezésével hívta fel magára a figyelmet, amire a németek ellen is építhet. A naprangadóját magyar idő szerint hajnali 3 órakor rendezik Seattle-ben, ahol Hollandia és Marokkó csap össze. Mindkét csapat veretlenül jutott tovább, és a torna eddigi formája alapján ez ígérkezik a nyolcaddöntő egyik legkiegyenlítettebb párharcának. Ronald Koeman is kiemelte, hogy Marokkó minőségi játékosokból áll, veszélyes ellenfél, amely ellen csak maximális koncentrációval lehet tovább jutni. Minden esetre Afrika egyik, hanem a legjobb, Európa legjobb jelenlép pályára hajnalban, ami izgalmas csatát ígér, és természetesen az összefoglalókkal, illetve a végeredményekkel jövünk majd holnap reggel.
0: Szurkolj együtt a Sunshine FM-mel!
2: A foci VB híreit az Opel Corsa nyíregyházi márka kereskedése, az Opel Csősz támogatja.

0: Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok.

Ez volt a Turn the Lights Off a Sunshine FM-en, és 7 órával érkeztünk, így jön Betty a városunk legfontosabb híreivel. Viszont a következő órában is pörög az esti kívánság műsor tovább. Rozi üzent nekem Viberen. Szia-ról, én szeretnék kérni a barátomnak, Petinek egy dalt, üzenem neki, hogy mindennél jobban szeretem, és alig várom, hogy szerdán elinduljunk a 10 napos nyaralásunkra. Ó, Rozi, hát akkor nektek jó pihenést kívánok, jó barnolást is, rengeteg élménnyel való feltöltődést. A Sunshine 25-es játékunk felhívó spotja bármikor jöhet, ezt követően tessék majd ötödikként csörögni a 0620 316 3000-es telefonszámra, tudni kell a szlogent, valamint jókor bummolni. Ennyire egyszerű. Ray, Where is my husband? Betty hírei után ezzel kezdünk majd.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Magyar Péter döntés és topot kért a Kekvá kuratóriumaitól. Csak indokolt esetben menjünk este a sürgősségre. Szerdán nevezhetik ki a közmédia ideiglenes vezetését. Földi Betty vagyok, hozzam a részleteket.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: Magyar Péter felszólította a megszüntetésen őt álló közérdekű vagyonkezelő alapítványok kuratóriumait, hogy augusztus 31-ig ne hozzanak fontos döntéseket az alapítványi vagyonról. A miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, tartózkodjanak minden olyan döntéstől, szerződéskötéstől vagy kötelezettségvállalástól, amely az állami vagyon értékét, összetételét vagy tulajdonjogát érintheti. Magyar Péter szerint az alapítványok működését kizárólag a szokásos üzletmenethez szükséges ügyekre kell korlátozni. A és előzménye, hogy több ismert gazdasági szereplő is lemondott egyetemi kuratóriumi tagságáról. A Tisza kormány korábban azt ígérte, megszünteti a közérdekű vagyonkezelő alapítványok rendszerét. Csak indokolt halaszthatatlan esetben keressék fel az esti és éjszakai órákban a sürgősségi osztályokat, ezt kéri az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt szerint a hőség miatt sokan inkább a hűvösebb esti időszakban mennek be panaszaikkal, ilyenkor azonban kevesebb dolgozó van szolgálatban, ezért a kevésbé sürgős eseteknél hosszabb várakozásra kell számítani. Életveszélyes tünetek, ájulás, zavartság, mellkasi fájdalom, nehéz légzés, súlyos kiszáradás vagy hőgutat gyanúja esetén azonnali ellátás szükséges. Más panaszoknál a házi orvosi ügyeleti vagy a 1830-as telefonos tanácsadást javasolják. A miniszter arra is figyelmeztetett, hogy a hőség fokozza a rosszulétek és balesetek kockázatát, ezért fontos a bőséges folyadékfogyasztás és a tűzőnap kerülése. Szerdán nevezheti ki a közmédia ideiglenes vezetését, miután szombaton hatályba lép az új médiatörvény. Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter közlése alapján az MTVA és a Duna Média szolgáltató vezérigazgatóinak megbízatása azonnal megszűnik. Az átmeneti időszakban pedig a helyettes vezérigazgatók látják el az irányítási feladatokat. Az Országgyűlés Művelődési Bizottsága várhatóan szerdán dönt az ideiglenes vezetőkről, akik addig maradnak hivatalban, amíg nyilvános pályázaton ki nem választják az állandó vezérigazgatókat. A törvény szerint megszűnik a közmédia jelenlegi szervezeti formája. Helyét két új intézmény, a Magyar Rádió és a Televízió Nonprofit ZRT, valamint a Magyar Távirati Iroda Nonprofit ZRT veszi át. A rendkívüli hőség ellenére a szervezők becslése szerint mintegy 50 ezeren vettek részt a 31. Budapest Pride-on. A felvonulás az Operától indult, és a Vérmezőn ért véget, az útvonalat a hőségriadó miatt árnyékosabb utcákon vezették. A fővárosi vízművek szükséges ivóutakkal segítette a résztvevők. Hidratálását a szervezők pedig előre figyelmeztettek a megfelelő folyadék bevitelre és a nap elleni védekezésre. A menetet 35 nagykövetség támogatta, 19 jár mű, valamint 40 civil szervezet, csoport és támogató cég is csatlakozott hozzá. A Vérmezőn beszédek és programok várták a résztvevőket a napot este, a Budapest Parkban tartott Rainbow Party zárta. Belső vizsgálatot indított a Szemkorphangeri Kft. A június 26-án történt debreceni incidens miatt, amikor működésbe lépett az üzem habbaloltó tűzvédelmi rendszere. A társaság sajtóközleménye szerint az eddigi vizsgálati eredmények alapján a berendezés feltehetően emberi mulasztás következtében aktiválódott. A kormány hivatal által elrendelt felfüggesztés követően szükségessé vált berendezés tisztítási munkák közben. A cég közlése alapján az épület kiürítése a vízhelyzeti terv szerint szervezett és biztonságosan zajlott, személyi sérülés nem történt. A helyszínen keletkezett tűzoltó habot a telephelyen belül összegyűjtötték, és gondoskodtak annak szakszerű eltávolításáról. A Szemkorp tovább vizsgálja az eset körülményeit, és együttműködik a hatóságokkal.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Térségünkben még egy picit várni kell, szerdán érkezik meg a változás egy hidegfront hatására, addig viszont kedden a maximumok 35-42 fok között alakulnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: 7:03 hello mindenkinek, köszönjük szépen Bettinek a friss infókat, pörög tovább az élő esti kívánság műsor a stúdióban továbbra is Kondor Roland, várom a zenei kéréseket, üzeneteket, és mindjárt játszunk, és majd tessék fülelni a játék felhívó spotját, ezt követően pedig csörögni. Ray, where is my husband? Ezzel indulunk elsőként.
0: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Kondor Rolanddal. megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene. Most eljött a te pillanatod. Hívd a 0620 316 3000-et, legyél az ötödik betelefonáló, mondd a Sunshine FM szlogenjét, és robbanj be a játékba!

0: Megisszuk a jó zenéket.
1: Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Csak jó zene.
2: Be not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times.

0: Katie-t megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja.
1: Hey guys, I'm Cameron.
0: Nekünk ez szerelem.
2: Sunshine FM.

0: Kamerad is a Be Mine, a Sunshine, a Femen nálunk csak jó zene szól, további kellemes hétfő estét kívánok mindenkinek, és nemrég elhangzott a Sunshine 25-ös játékunk felhívó spotja. Köszönöm, hogy ma is ilyen sokan játszottatok velünk, rengeteg telefon érkezett, az ötödik telefonálót pedig rögtön kapcsolom is adásba. Halló, Sunshine FM!
1: Szia Roli, Rita vagyok, és játékra szeretnénk jelentkezni.
0: Szia Rita, nagyon kis visszafogott hangod van, a bízom benne, hogy a következőkben egy kicsit ezen változtatunk, mert ötödik vagy, gratulálok!
1: Köszönöm szépen, szuper!
0: No, annyira nem sikerült, na nem baj, viszont kíváncsi vagyok, hogy mi a Sunshine FM szlogenje.
1: Csak jó zene.
0: Aj, de jó, csak jó zene, ügyesen válaszoltál erre az egyszerű, de azért mégis becsapós kérdésre. Milyen volt a mai napod, hogy telt a munka?
1: Hosszú volt ez a nap.
0: Elhiszem, de egy jó bummalással szerintem a következő percekben ezt majd egy picit feldobjuk és felpesdítjük. Remélem, hogy készen állsz, és akkor innentől kezdve

hát ez most sajnos nem jött össze, sajnálom, viszont ugye a Sunshine 25-ös kiemelt exkluzív ajándékcsomag a tiéd, valamint fontos, hogy a fődi sorsolásban is részt veszel majd. Margaret Island-es rűm, ezzel pörög tovább a hétfő esti királyság műsor, várom még a zenékéréseket, SMS, telefon, Viber 0620 316 3000, holnap reggel pedig Olasz Gabinál újra játék itt a

0: miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Másabb zenék mennek, változatosabb zenék, mint más országos rádióban.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zenék.

0: miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Ha félfül elhallgatom, akkor is kielégíti a kíváncsiságomat, úgyhogy szeretem, jó zenék vannak.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: Sunshine FM programajánló.
1: Karcsik a Bicó Service-ben dolgoznak, nekik jó munkát kívánunk itt a hétfő estében is. Kata is érkezik a friss programajánlókkal. Szia!
2: Szia, Roli! Felejtsd el a suli végi unalmas bizonyítványosztókat, mert július 3-án este 7-kor a Kölcsei Központban olyan kórusrobbanás lesz, amitől még a falak is libabőrösek lesznek. A 30. Bartók Béla Nemzetközi Kórus Verseny nyitányán a Laudícia Gyermekkar és a Kodály Kórus annyi ős bemutatót zúdít rád, hogy a fülcsengés garantált, a szünet után pedig a Kodály filharmonikusokkal kiegészülve akkora zenei finálét csapnak, hogy a karmesteri pálca is ketté törik. Úgyhogy öltöz ki rendesen, és irány a nagy terem. A komoly zene itt most nagyon oda fog csapni. A Sóstói Múzeumfalu július 3-a és augusztus 14-e között teljesen elengedi a koránfekvést és átvált a sötétedés utáni üzemmódra. Az estézés rendezvény sorozaton lesz itt minden, a csillagfényes Csilltől és a mezitlábas táncháztól kezdve, a fejlámpás falu kerülésig, ráadásul olyan arcok bukkannak fel a sötétben, mint Pál István Szalonna vagy Precinger Fruzsina. Ha szeretnél úgy bókrászni a régi parasztházak között, hogy nem kapsz napszúrást, viszont kapsz egy adag minőségi kultúrát és jó zenét, akkor péntekenként irányos kanzen. Jó szórakozást a programokhoz.
1: Nagyon köszönjük, megyünk is tovább Michael Jackson egykori nagy sikerével, és még várom a zenékéréseket egészen este 8 óráig.
3: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
0: Sunshine FM programajánló.

0: Az Aria és az Introvertált dal, Nezzel pedig bezártuk a két órás élőesti kirándság műsornak a kapuit. Köszönöm szépen, hogy ma is együtt rádióztunk, holnap majd 14 órát követően folytatjuk majd. Most gyorsan visszarepülünk a ma reggel legjobb másodperceire, ezt követően érkezik majd Vett is. Holnap reggel 6-kor pedig jön újra Olasz Gabi a Keltettővel, és hozza majd a friss témákat, valamint a kiváló munkaidőindító zenéket is. Pihentető kellemes hétfő estét kívánok, Kondor Roland lelép, ciao.
1: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig, itt a Sunshine FM-en.
2: Hogy még 60 is sok, akkor, mikor eléd ugrik egy állat.
3: Hát nem különösen, hogy nagyon sok ilyen helyszín, ahová te is jársz, például esküvőkre, bent van az erdő közepén. És ott, ahogy jössz ki, én voltam például annak idején, azt hiszem Gyulaháza környékén, vagy nem is tudom merre, Nyírtasnál, valahol ott valamelyik részen, konkrétan egy olyan út vezetett keresztül, olyan széles volt, mint ez az asztal, tehát gyakorlatilag keskeny volt, egy autó fért el rajta, és két oldalt vigan legelésztek az őzek napközben. És senkit nem zavart, mármint hogy őket nem zavarta, hogy arra jön egy autó, mert olyan ritkán közlekedik arra bárki.
2: Meg is többen voltak.
3: Ja, ezért. Igen, tehát hogy ott mi lehet éjszaka, amikor elkezdenek kicsit aktívabbak lenni, vagy jönnek, mennek, vagy amikor hűvösebb van, úgyhogy igen, észnél kell lenni. Debrecennél is, hogyha közelünk ott Pallak környékén, ott azért már többször láttam például szarvast, ahogy ott áll az út szélén, és nem megnyugtató, amikor mész, úgy vagy vele, hogy hajnal 2-3, nincs az úton senki, hát mi baj történhetne, mert egy autóval nem találkozol szinte, és akkor egyszer csak azt látod, hogy világított egy szempár, és kiderül, hogy az egy állaté, úgyhogy óvatosan kell közlekedni, bár sose tudom, hogy mi a megoldás ilyenkor. A te módszered, hogy nyomod a dudát ilyen fél percenként, az se igazán jó.
2: Tehát mert azzal csak oda vonzom őket.
3: Igen, tehát a te autóid a nagyon megkímélt állapotban vannak, kivéve a dudagomb. Tehát az a...
2: az kicsit kopott.
3: A G-Astrában volt így, ami ilyen típushiba volt, hogy mindig kiukadt a dudagomb, még akkor is, hogy alig használtad, egy ilyen kis gumi valami volt ott, és mindenkinek, szinte minden második autó lyukas volt. Na most a tiéden akkor ez garantáltan ott van a legjobban megkopva az összes. Az indexen nincs annyi nyom, mint a dudán.
2: Nem. Egyébként én is összerezdülök, mikor látom ezeket a világító szempárokat, meg ugye az út szélén én is ezeket keresem, csak amikor ott vannak a prizmás bóják, meg a táblák, tehát hogy vagy egy sörös üveg megcsillan, vagy bármi, tehát én ott már akkor veszem el a gázról a lábam. Tényleg hazafelé menet az ember az összes rajzfilmhőssel találkozik. Talán még Micimackóval, meg Sárkánnyal nem találkoztam, de minden olyan állattal, ami a mesékből ismerős lehet.
3: Árul, de mit szedsz ilyenkor a vezetés előtt? Összes, jön, képzeld el anyukám, jöttem haza, és jött Micimackó velem szemben egy mézes csuporra.
2: Igen, és hófehérke ült rajta, és így vágtattak.
3: Nem,
2: kialvatlanság. Az pont elég drog.
3: Amúgy arra nagyon kell figyelni, és most tényleg a viccet félretéve most a következő napokban, mert egy-két napig elviseli az ember ezt a hőséget, de amikor már napok óta nem alszik, akkor az tényleg olyan állapotba kerül, főleg, hogyha reggel kell mennie dolgozni, mint hogyha még másnapos lenne. De most sokan a fejükhöz kapnak, úgy de jó, hagyjuk el, milyen olcsó.
2: Hát amúgy erről már beszéltünk is, hogy van egy ilyen kutatás, hogy pont azt okozza az ember agyában, szervezetében a kevés alvás, a kialvatlanság, mint az alkohol. Tehát akkor minek iszunk?
3: Igen, elég lenne nem aludni. Anyukám, milyen jó buli volt, nem aludtunk csak 3 órát.
2: Dupla műszak, minden nap, az kész.
4: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu.
1: A műsorszám termék megjelenítés tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
5: Feloldanák a Budapest-Belgrád vasút beruházás titkosítását. Belső vizsgálat indul az új Dörög-Dikézi gránát baleset miatt. Takács Péter szerint hiba volt eltörölni a kötelező üzemorvosi vizsgálatot. Földi Betti vagyok, immár részletek.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
5: Hivatalosan is kezdeményezte a kormány a Budapest-Belgrád vasút beruházással kapcsolatos titkosítás feloldását, közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A tárcavezető a kínai nagykövettel egyeztetett a projekt aktuális feladatairól, mivel a beruházás kétoldalú megállapodás alapján zajlik. Vitézy Dávid szerint a legfontosabb közös cél, hogy a hazai és európai biztonsági előírások betartása mellett a vonat befolyásoló rendszer alapos tesztelése után minél hamarabb elindulhasson a személy szállítása vonalon. A titkosítás feloldásához a kínai fél beleegyezésére is szükség van. A vasútvonalon a teherforgalom már elindult, a személyvonatok azonban egyelőre nem közlekednek, mert még nincs meg a szükséges engedély. Azonnali belső vizsgálatot rendelte Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter az új dörögdi kézigránát baleset ügyében. A tavaly márciusi tragédiában egy 29 éves kormánytisztviselő önkéntes harcászati kiképzésen vett részt, amikor egy éles kézigránát még a kezében működésbe lépett. A nő mindkét kezét elvesztette, az arca is súlyosan megsérült, a mellette álló kiképző pedig szintén súlyos sérüléseket szenvedett. Az ügyészség június elején megszüntette a nyomozást, a legsúlyosabb sérült azonban panasszal ért a döntés ellen. Ruszin Szendi Romulus azt írta, tudomásról veszi az ügyészség határozatát, de szerinte egy ilyen tragédia után nem maradhat az az üzenet, hogy senki sem felelős. A vizsgálat eredményeit nyilvánosságra hozzák. Hibának tartja Takács Péter volt egészségügyi államtitkár a kötelező üzemorvosi vizsgálatok eltörlését. Egy interjúban arról beszélt, hogy nem értett egyet a döntéssel, szerinte azt az ipar lobbizta ki a kis- és középvállalkozásokon keresztül. Magyarországon 2024. szeptemberétől szűnt meg a kötelező munkaalkalmassági vizsgálat jelentős része. A módosítás korábban azzal indokolták, hogy csökkenti a munkáltatók adminisztratív terheit és javíthatja a versenyképességet. Takács Péter szerint azonban az ügyben az ipari lobby erősebbnek bizonyult. Foglalkozás egészségügyi szakemberek korábban arra figyelmeztettek, hogy ezek a vizsgálatok népegészségügyi szempontból is fontosak, mert több betegséget időben ki lehet szűrni. Látványosan átrendeződött a hazai lakáspiac egy nagy ingatlan közvetítő cég elemzése szerint. Az adatok alapján a régiós panellakások eladása az elmúlt egy évben érezhetően lelassult, miközben a vidéki panelek és a használt téglalakások többsége gyorsabban talál vevőre. A legnagyobb fordulat a budai panelpiacon történt. Egy év alatt 46 napról 81 napra nőtt az átlagos értékesítési idő, vagyis ma már közel kétszer annyi idő kell egy budai panel eladásához, mint tavaly májusban. A lassulás tartósnak tűnik, február óta 75 és 81 nap között mozog az átlag. Pesten is hosszabb lett az eladási folyamat, ott 52 napról 70 napra nőtt az értékesítési idő.
4: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
5: Térségünkben továbbra is a humán meteorológiai helyzetet a rendkívüli hőség határozza meg. Nő az infarktus és a sztrók esélye, a kánikulában az egészséges szervezet is könnyebben kimerülhet. A maximumok kedden 35-42 fok között alakulnak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, megszakítás nélkül. Sunshine FM.
4: Csak jó zene.
1: Csak jó zene. Ez a Sun Night Mixben.
4: Zenei összeállítást hallasz a Sunshine FM-en.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Csak jó zene. Ez a Sun Night Mixben.
1: Zenei összeállítást hallasz a Sunshine FM-en.
2: Hey,
1: amit itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja.